This song is for you, especially in Hungarian.

Nem vagyok kész. De nem félek. Nem vagyok gyenge. Nem vagyok gyenge.

0: Nagyon szépen köszönöm. And I give microphone to Pápai Gergely.
1: Nehezen találok szavakat. This was fantastic. This was something. So thank you for visiting our studio and hope see you soon again. És ez itt a Mikrohullám Live Act műsor, és még egy picit zenélünk. Maradjatok velünk, vagy hát mindjárt reggel van, menjetek aludni. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezelt cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlézte a hvg.hu. 10 percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Yeovitech és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10.000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise R sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20.000 dollár alászorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét.
2: Az emberekhez hasonlóan önkontroll gyakorolnak a kutyák, amikor megtiltunk nekik valamit. Tudatos erőfeszítésre és akaraterőre van szükségük ahhoz, hogy ne nyúljanak hozzá egy érdekes vagy ízletes dologhoz. Kutyák agy aktivitása az emberi önkontroll idegrendszeri jellegzetességéhez hasonló mintázatot mutat, amikor visszafogják viselkedésüket. Derült ki az ELTE és a Hunan kutatóinak új tanulmányából. A kutatás bővíti ismereteinket a kutyák agyműködésével kapcsolatban, emberi jelenségek jobb megértésében is segített. A kutyák gyorsabban élnek és öregszenek az embereknél, de ugyanabban a környezetben élnek, egyes tényezőket hatékonyabban tudunk vizsgálni náluk, mint az emberi populációban. Az embereknél a homloklebeny működésének zavarai az ADHD-ban és az abnormális testsúlygyarapodásban is szerepet játszanak. Ha a kutyáknál mérni tudjuk a homloklebeny bevonódásának EEG korrelátumait, az lehetővé teszi egyes viselkedési és idegrendszeri hasonlóságok feltárását, írja a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

Van szánalmasan pusztulásra ítélt anyagok összessége. A kő, a fém is tovább él, mint az ember. Ezért mindaz, amit testünkön át jelentünk a világban, jelentéktelen. Csak a lelkünk erősebb és maradandóbb, mint a kő és a fém. Ezért soha nem szabad másképpen látnunk magunkat, mint lelkünk térfogataiban. Az erő, mely a romlandó testi szövetben kifejezi magát, nem csak alkatrésze, hanem értelme a világnak. Ez az erő az emberi lélek. Minden más, amit a világban jelentünk és mutatunk,

0: minden más, amit a világban jelentünk és mutatunk, nevetséges és szánalmas.
1: Ez volt mára a Felkelők, Tilos Rádió, FM 90,3, lemezjátszók mögött DJ Szefi volt.
2: A Tilos Rádió híreit halljátok.
3: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu. Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt. Vitorlázni tanulnak testnevelés órán a Balatonalmádi György Dénes Általános Iskola 5-esei. A képzésben 43 tanuló kapcsolódott be, akik péntekenként az utolsó 2 órán sajátítják el a vízisport alapjait. A program, amely a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg, szeptember 11-én vette kezdetét. Az első 2 még elméleti tanóra az iskola falai között zajlott. Szeptember 18-ától pedig kerékpáron hajtanak át a nebulok Káptalanfüredre gyakorlati oktatásra. A rangos építész Györgyi Dénes nevét viselő iskolába járt korábban a Sporták 2026-os világbajnoka Vadnai Jonatán és testvére a vitorlázó olimpikon Benjamin is, írja az Edulány.
2: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
4: Elnök úr, egy növekedés tehát programmal felkérdezem a kolléga.
5: Áldott, békés adventet és karácsonyt szeretnék kívánni mindenkinek. Még annak is, aki esetleg kérdezni szeretne valamit, de én most erre megyek. Egy pillanat, köszönöm, nagyon kedvesek. Semmiképpen nem, mert dolgom van. Békés adventet kívánok önnek is.
6: És lakcímkártyától függetlenül lakott valahol
5: a boldog karácsonyt kívánok.
6: Mi is önnek, de nem ezt kérdeztük.
5: De én ezt válaszolom.
4: Ez is nagyon köszönöm. De csak ezek kérdeztük el, mert oda ment és beszélt arról, hogy sokszor
5: tehát advent jelentőségére szeretném a figyelmét felhívni és a karácsony ünnepére. Lesz Begli otthon? Lesz Begli?
4: Lesz, persze.
5: Nagyon jó.

Így maradtál árván, de a hegyet porosodik, fiatal a nemzedék, de a lelkük korosodik. Most jó, most van, bebegyújtottam, én még képen leszek, te aludj nyugodtan. Kiteker, kiterem én a rudakat, törlöm az üveget, kísérem az utadat, belesek hozzátok. Miért ne lesednék be egy pillanatra, beugrok az utcsó keverésre.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. Egyelőre velem Meik Ferivel, és immáron harmadik alkalommal, de még mindig konzervadásként, vagy hát igazából az adás nem konzerv, hiszen ez most szeptember 27-én 8:45-kor este kerül rögzítésre, mármint az, amit most hallottok, tehát tulajdonképpen még 12 óra sem telik el, és már is a rádióban van, és nagyon bízom benne, hogy nem szaggat, vagy legalábbis két szaggatás közé befér az, hogy hamarosan megérkezik majd Csoki Csibész és Fakundó, valamelyik a kettő közül, és akkor ők átveszik majd a műsor irányítását, én pedig addigra már gyermekemet beadom az iskolába, és akkor kapcsolódok Jitsi segítségével, úgy, ahogyan az előző két alkalommal. A múltkori mix egy picit rövidre sikerült, ugye Numena kislemezét hallgattuk meg, egymás után kétszer ráadásul, ami azért elég ritka alkalmak egyike a Tilos Rádióban, úgyhogy most egy picit hosszabb mixel készültem, egy korábbi gépidő adással, amelyben magyar hip-hop válogatást hallhatnak majd azok a nagyon bátrak, akik velünk maradnak ennek ellenére a Tilos Rádió Héttérítő című műsorával. Ébredjetek!
1: Még végtelennek tűnő napok, körelnek körbe, észre sem vesszük egy fel.

és sakba, narancs, neon, fény, kalas, nyiko, krizan, én, parancs, csikó, narancs, csitó, ki más lehet, csak is én. Narancs, neon, fény, veszek, kutyák, karantén, parancs, csikó, garancs, csitó, ki más lehet, csak

0: ez gondold végig.
1: Igen. Igen, igazad van. Sokat tanítanék nekik, olyan leszkét kapnak, amit sosem felejtenek el.
2: Mutasd, merre induljak!

0: tudom, hogy kérlek, bocsáss meg. Kérem, nem követek az életben többünk el. Kipáltam, pénzt akartam, nem láttam, hogy mit teszek. A hiszem az a napod meg engem, hogy mit teszek. Kérlek, ne haragudj rám. Kérlek, ne haragudj rám. Kérlek, ne haragudj rám. Hagytam, hogy elcsaparja nekem a fejem, a pénzt. Nem láttam, hogy a veled töltött idő sokkal többet ér. Ígérem, mikor szabadulok, jó ember leszek, és ha kell egy vajas kenyérrel is meg elégedek, csak kérlek, ne haragudj rám. Kérlek, ne haragudj rám. Kérlek, ne haragudj rám. Valamit el kell mondja, Istenem, minden bűnömet megbántam. Hát tudom, mit tettem, de esküszöm, hogy én csak egy jobb életre vágytam. Nem kell a gazdagság, nem kell a pénz, mert már tudom, mi az átta. Most meg életig nem adhatok több csókot, az édesanyám adta. Istenem, kérlek, adj még egy esélyt, hogy megmutathassam minket, hogy hibáztam, igen, de egy jó ember vagyok, és fel tudom húzni a péket. Sajnálom azt, hogy ez kellett hozzá, de tanultam a hibámból, mert összetört szívem minden darab, csak a hiánytól láttól. Csak bárnék, bárnék rám, és itt teszek, vagy védelek, vagy árnék rám, talán a viselkésnek jönne megjelenek. Ennyi.
1: Jó, jó.

0: Ebenye kifolyik már a hamutál és az egészben.
1: Na,
2: halló!
1: Sziasztok, hello. Ez a Tilos Rádió 9.3.
2: Jaj, sziasztok!
1: Milyen ennyire süt a nap?
2: Süt a nap.
3: Elköltöztünk végül. Elmondom, jó volt Magyarország.
1: Külföld?
3: Külföldön vagyunk.
2: Románia?
3: Nem, végül egy Karib térségbe. Maszokéle.
1: Ja, kivitted az autót?
2: Autóval mentetek? Még az éjszaka folyamán.
3: Itt van egy ugyanolyan kórház, mint az Uzsoki. Döbbenet.
1: Hát is egyműleg ezért panaszkodunk.
2: Na de Feri, de mind, nem otthon vagytok?
3: Már hazajöttek már múlt hét végén.
2: Hazajönnek a vadászok. És megfagyott.
1: Ennyi, Karib-tenger megfagyott. Na
2: az, hazajövetem.
3: És akkor minden szuper, hol átálltunk a normál működésre. Így van, ennyi, úgyhogy most már más típusú időbeosztási problémák kerültek előtérbe, az eddigiek azok lezárultak, de kevés. Amúgy egyébként így most már azért könnyebb kirendszerűen a védőnő.
2: Megvéd.
3: Addig össze kell szedni magunkat.
2: Védőnő, és védjen akkor, meg.
3: És most már azért így könnyebb, mert...
1: Mert két gyerek van.
3: Igen, nincs, hogy micike nagyobb. Így amúgy ez...
2: Menedzseli a dolgokat.
3: Így van, lehet parentifikálni.
2: Akkor most nem, ő van, akkor a óvodőig most ő van otthon vele egyedül.
3: Most ő van otthon vele egyedül.
2: Kicsit ki akart lazítani hívet is.
1: Persze az Arina Plázában akcióan. Joy napok.
3: Még csak most jönnek az micikének az osztálytársai. Hát akkor ez kamu ez az 55. Most jönnek.
1: Ja, azt hittem, hogy átjönnek.
3: De persze, hát az jött, hogy nem tartunk.
2: Se, nem az van, hát hogy hozzák a komatálakat, vagy mit szoktak ilyenkor vinni?
3: Igen, de mi pont ezért szeretünk volna minél tovább távol tartani a hírt is, hogy legalább amíg összeszedjük magunkat.
2: Hogy az osztálytársai ne jöjjenek.
3: Addig ne azzal teljen az időm, tudod, hogy nagyon udvarias. Pénzt. Pénzt nem szoktak hozni, egyébként szokás.
1: Nem? Honnan
2: elkezdhetik? Gyerekek, hol
1: nekem még nem hoztak.
3: Mondd, nagymama, lóvét hozzon, ne almát.
2: Hát, figyelj, oda jutottunk, hogy már a mentelmi bizottság is hamarabb kezd, mint mi.
3: Már fölmentett, meg ma
1: ez hát a akkor biztos.
3: A telefondobálós, ugye már ennyi?
2: Így van.
3: Azonos értékű lett a Matolcsék, csilliárdos rablása.
2: Meg a hankóik.
3: Meg a hankó. Meg
1: hát a satúállás az a lényeg.
2: Mondjuk úgy tűnik, hogy a hankóval minden rendben lesz, mert imádkoztak érte.
3: Az mondjuk fontos. Egyébként ez olyan komoly, hogy bocsánat, csak beleteszem ezt ide, hogy a héten azért itt erőteljesen várható nagy letartóztatási hullám, és azért, hogy az ügyészségen történik, szerintem egyébként az Magyarország történelmében nagyon ritka, gondolom csak az ilyen nagy diktatúrák kialakulásánál, összeomlásánál figyeltünk meg, amit az ügyészségen belül történik. Olyan jó lenne, valaki ügyész hallgatná ezt a műsort streamen, mert hogy egyébként FM-en rá,
2: ja,
3: most arra
2: hallgathatatlan.
3: Teljesen, de úgy tennék, én a legelkötelezettebb vagyok, és nem tudom a felkelőket meghallgatni. Egyszerűen lehetetlen volt, mert még csak nem is azonos időben szaggat, hogy legalább...
2: Nem. Ja, teljesen random.
3: Teljesen random. Van, hogy akár 20 másodpercet is megy. De van, hogy csak hármat.
2: Egyébként, sőt, olyannyira, hogy én első nekifutásra így mondom, hát nincs adás a műsorban, nincs adás a rádióban, és el is kapcsoltam, és aztán valahogy a visszakapcsolgatásnál mondom, van zene, és aztán utána eltűnik, hosszú csönd, visszajön, jó, megy, újra csönd.
3: Hát mi meg járkáltunk körbe a lakásba, hogy...
2: Hogy biztos, hogy belül van a probléma.
3: Úgy maradt a rádió a konyhába, és csak néha beadott valami hangot, tudod?
2: Ja.
3: Tudod, mi ez? Tudod, nézzük a gyereket, tudod, hogy alszik.
2: Biztos ő az.
3: Másik a szobájában, tudod, bemászott valami? Tudod, mi lehet ez? És akkor jöttünk, hogy a rádió random beadott egy másodperceket. Megklépelt minket. De állítólag csapataink harcba állnak is, hogy állítólag nem nálunk van a probléma.
2: Így van, már ilyet is hallottunk, az átjátszó.
3: De hogy most szerintem a hallgatóink száma nem éri el összességben szerintem a 300-at.
2: Ja, szerintem a 3-at, mert hogy mi az, itt vagyunk.
3: Is lehet.
2: Itt vagyunk most 3-an.
1: Mert mi hallgatjuk is közben.
3: FM-en biztos nem. Úgyhogy lehet, hogy fel is tudom sorolni, hogy kik hallgatnak.
2: Tényleg, de legalább nem betelefonálok.
3: Nem lesznek, nem zavarják meg. Nem zavarják meg az ilyet. De múlt héten pedig amúgy jó volt, mert én hallgattam reggel.
2: Vannak ilyen hetek, amikor
3: és
2: jó.
3: És mindegy, meglátjuk, hogy mi lesz ez. Na, szóval nagyon izgalmasan indul azért ez a hét. Ugye Matolcsit már gyanúsítottként, nem tudom, kihallgatták-e. Vagy,
2: hát ez volt a híró maga, hogy gyanúsítottként hallgatták ki, de aztán nem lett az, hogy akkor meg is vádolták, és valami előzetesbe vágták, vagy ilyesmi. De már...
3: nem össze kell még gyűjteni.
2: Hát jó, csak szerintem óriási már, hogy az is, hogy gyanúsítottként hallgatják.
3: Persze, meg hát a Dezsi Andi is már összeszedte a valamelyik, talán Telexnél van most ő, összeszedte egy cikkben, egyébként érezhetően saját élmény nélkül, azt, hogy a börtönben mi vár az emberre, mi vár azokra, akik most odakész, ugye Hankó
2: Balázs... Hogy mondtad ezt gondol... a láthatóan saját élmény nélkül, mint hogy amúgy ez egy ilyen elvárt
3: vándor. Én nekem van saját élményem, miről beszélsz ember.
2: Hát jó, de eltartott 10 évig, míg feldolgoztad ezt a saját élményt.
3: 20.
2: Szóval nem mindenkinek javasoljuk a saját élményt. Voltam,
3: és én csak 10 napot voltam, gondold el, aki legugol egy 5-öst, 6-ost. Vagy az mikorra kerül feldolgozásra.
2: Én most is tanultam belőle, ebből a cikkből is, és tudom, hogy tréninggatyóba kell bemenni. Trénerkába.
3: Igen, ez nagyon fontos, hogyha tréninggatyóba mész, illetve nem itt.
2: Amit tőle tanultam, azt, az, hogy dohánymentes cellát kell kérni.
3: Így van, nem dohányzó zárka, és még egy fontos dolog, nem lemenni sétára.
2: Nem lemenni sétára?
3: Persze,
2: ott ismerkedsz meg a többiekkel, ott találnak.
1: Miért választhatsz?
3: Persze, nem. A sétára nem kell lemenni.
2: Ezt is megírták egyébként a cikkben, hogy előzetesben egyébként 23 órát bent vagy a cellába, és egy óra séta van, ami nem kötelező.
1: Oh.
2: És akkor ezek szerint...
3: Nem kötelező, nem is ajánlott szerintem.
2: Dávid Ferenc Budapest Tilos Rádió szerint nem is ajánlott.
3: Hát az, ha tudsz, ha felkérdeznek, és föl tudod tenni a kezed, meg tudsz mondani 3 nevet, meg hogyha olyat mondanak neked, akkor nem az van a szemedben, hogy éppen összecsokiszad magad, akkor irány a cséta. De minden ellenkező esetben
2: otthon,
3: nem érdemes.
2: A cellába.
3: Igen, tehát a zárkába. És akkor a zárkába megküzdeni a többiekkel, de legalább nem kell mindenki.
2: Mondjuk, ha már erről a cikkről beszéltünk, egyébként egy érdekes volt, és ezeket annyira utálom, amikor tudod, van egy cikkben, ami egyetlen egy dolog megfog, és aztán onnantól kezdve annak nincsen tovább kibontása, mert itt a cella leosztásnál, és hogy ki hova kerül, főleg, hogyha egyébként ilyen fehér galérosként kerül be, és akkor nem teszik be az úgynevezett kanibál oldalra. De...
3: így írta a Dezsi Andis is, de amúgy szerintem ez egy kicsit ilyen...
2: Dehumanizáló? Erősen?
3: Hát, a kanibálok is humanoidok.
2: Azt akartam mondani, de... a kanibálok is emberek.
3: Igen, de az embereknek mondjuk éppen az a széla, amelyik olyan tulajdonossággal van felvágyva,
2: mindegy, szóval csak
3: az állatok saját.
2: Azt akartam csak mondani, hogy ott van egy hivatkozás, hogy hát ugye ez sem mindig biztosíték, mert hogy például a valami ügyész nem olyan régen, amikor bekerült, hogy őt nagyon helyben... hagyták, vagy nem is tudom, annyira szofisztikált volt a megfogalmazás, hogy nem járt jól, vagy valami hasonló, ami gondolom, hogy félholtra verték, az azt jelenti, hogy ott...
3: Igen, plusz előfordul olyan is, egyébként ezt így, ne ezt nem tapasztalatból, hanem
2: elmesélésből.
3: Kutatásokból, meg elmesélésekből, hogy egyébként, hogyha van, akit megveretnek az őrök egy másik rabbal, tetszik az őröknek, se tetszik az a bűncselekmény, amit elkövetett, adott esetben gyerekek sérelmére, és akkor szólnak az egyik rabnak, hogy figyelj, már nyitva adjuk az ajtót, és akkor azt kér, hogy egy picit emlékezzen.
2: Igen, azt írta Dezső Andris ebbe a cikkbe, hogy a pedofilok, illetve a fehér galérosok kerülnek a másik szárnyba.
3: Igen.
2: Na mindegy.
3: De hogy a fehér galérosok, ők ugye csapolhatók lóvéról, tehát az fontos, hogy és nagyon hamar, tehát mondjuk egy sajnos mondjuk Hankó Balázs, aki hát így ránézésre, és nem ez a városszéli bűnöző karakter így ránézésre. Azért lehet látni, hogy pénze van, lehet látni, hogy úgy kevésbé
2: már osztott ki 17 milliárdnál többet is.
1: Hát de az nem a saját.
3: Igen, és hogy benne voltak a hírek. Jó, hát most bentről nézve, tudod,
2: talán
3: ez nem a saját.
2: Talán is.
3: Hát, nem tudom, emlékeztek a felhőatlaszba, Hát ha láttátok, esetekben van két...
2: Már nagyon rég.
3: Ilyen, két ilyen vékony, kopasz, garázda karakter, akiknek az egyik szereplő magyarázza a törvényt. És miután álomvágja, utána megkérdezi, hogy szerinted minket érdekel a törvény, ember? Szerinted minket érdekel, hogy a 17 milliárd ki volt? Hol van szott pénz?
2: Ennyi hangi hát, kell, na mindegy, szó. Szóval az van, hogy remélem, hogy ugye annyit tudhatunk, hogy mi az paritásos ez a mentelmi bizottság, tehát azt jelenti, hogy minden egyes bent lévő párból ugyanannyian vannak, tehát hogy ott valószínűleg, hogy holt verseny fog kialakulni, amelyiknek a vége az, hogy ilyenkor nem szokták ajánlani a mentelmi jog fel.
3: Mindenki esetében kialakul a üze. De miért? Mi hazánk már csak megszavazza, hogy hívják ott a Balázsnak a számon kicsit, nem akkor az elárulja magát.
2: Jó, egy követ, igazából amúgy még csak jelentősége sincsen, mert hogyha mindez meg is van, akkor utána aztán 9-kor, vagy mikor kezdődik a parlamenti ülés, akkor ott majd a Tisza frakció megszavazza ennek ellenére, az ajánlás ellenére, vagy legalábbis azt gondolom, hogy meg fogja szavazni. Na, de hogy akkor az azt jelenti, hogy megszavazza, és akkor remélhetőleg már délután elviszik, vagy...
1: Hát ez hát talán figyelj, meglátjuk.
3: Ez, figyelj, igazából, tehát ugye a Hankó azért körbe van lőve rendesen, tehát hogy ott alapvetően szerintem, nem tudom, tehát itt szerintem ami nagyon izgalmas benne az ügyészség. Az ügyészség azért, ha valaki tényleg két újnyi vastagon kiszolgálta az Orbán rendszer védelmét, az ügyészség volt. Azt én nem látom magam előtt, hogy azok az emberek, akik együtt dolgoztak Kalákában azon, hogy védelmet kapjon a NER által kiválasztott célszemély, hogy ők akkor most külön válnának, és akkor azt mondják, hogy hát figyelj, én akkor már tovább akkor ezt nem szolgálom, mert hogy egymásnak falasztak. Érted? Tehát, hogy ezt az ügyészséget, amennyire én rálátok, átszűtte.
2: És akkor most mit csinálnak azon kívül, hogy mentik a saját?
1: A telefon.
3: Hát, ha majd a telefonálló.
2: Halló, ügyészség?
4: Nem, sziasztok, a Vejni vagyok, saját élmény. Zohányzott cellába kerültem, de nem volt sajnos cigarettám.
2: Azt mondjuk, hogy extra szar.
4: Elfogyott a
1: szar. El kellett volna venni.
4: Még út közben vennem. Igen, nem. Mert csak hazaindultam simán a filmfesztiválról, és ott volt egy kis fél cigire való morzsa a zsebembe. Megkaptam a 3 napot. És azt akarom, hogy nem vittek le, tehát azt mondták, hogy akkor előzetesben a 72 órás az nem mehet le a sétára.
2: Jaj, nem is engedtek, hát védeni próbáltak. Szerintem védeni próbáltak.
3: De az nem előzetes, hogyha 3 napot voltál bent, akkor előállítás is őrizetbe vétel. Tehát jó, az előzetes letartóztatásban a bíróság dönt.
4: Ja, nem.
3: Amit te kaptál, az előállítás, majd az azt követő őrizetbevétel. 72 óra, és utána kell dönteni arról, hogy előzet, az
2: milyen hangja lett Ferinek?
3: Teljesítetben szabad láb.
4: Igen, nagyon bezörög a Feri valahogy.
3: Igen, mert egy nagy...
2: Mutál!
4: Figyelj, de azt akarom mondani, hogy és tudod, mivel kerestem össze a szobatársakkal a cigit? Ja, Feri! Jöttem, és épp kölcsön kaptam egy könyvet, vizsgára tanultam volna, úgy voltam, ahogy a ruhám van, és tudod, mi volt a hónom alatt?
2: Pilinszki kötet.
4: Nem, a Bebi bazd meg.
2: Kurva ja, a szociológiának.
3: A
4: társadalomkutatás módszertana 825 oldal, úgyhogy látták rajtam, hogy értelmiségi vagyok. Úgyhogy leveleket javítgattam, meg írtam, mert nem tudom, valaki nagyon szerelmes volt a női oldalon valakibe, és akkor neki kellett leveleket írnom.
3: November körülbelül.
2: Mit csinál, szép szilánó?
3: Az írástudásunk. Vizsgál csak te, csak én?
4: Figyelj, mondjad még egyszer, mert te nagyon...
1: Na most már
3: te is. Vizsgál csak vagy csak én?
1: Hát most már, most már mindenki, amúgy.
4: Én csak azt akarom mondani, hogy ez 2000 vagy 2001, most összekeverem az éveket, de november végén volt. Hogy volt az első kérdés a cellában?
2: Na?
4: Láttad a napfogyatkozás. Úgyhogy a napfogyatkozásról kellett órákon át érzéketesen mesélnem, amire már alig emlékeztem, mert augusztus környékén volt. Figyeljetek, én is olvastam ezt a cikket, meg barátaim, és arról halóztunk, hogy azt nem lehetne, hogy a büntetés végrehajtásnak legyen egy ilyen YouTube csatorná, és akkor live nézhessük, amikor ezeket ott bent inasba rakják.
2: Szerintem az már így a nyomorpornó egy része.
5: A nyomorpornó, meg kibégzés nézés, meg a többi azt hagyjuk a...
2: Kapja meg a büntetését elsőnek, legyen az.
4: De igény az volna rá, nem?
2: Az biztos lenne, de legyen az, hogy kapja meg a büntetést. Szerintem az már tök jó. Az jó jel lenne mindenkinek.
4: Jó. Okay.
5: Mindenkinek na, olyan na, a hangja, mint a bele.
2: Már milyen kis olyan?
1: Mondtam, hogy
4: egy másik bolygóról jelentkezne. De én is?
2: Most te visszamentél nekünk.
5: És olyan vagy, nekem már le is vallott. Wow.
4: Ja, nincs benne a Feri, azért nem vagyok.
5: Az a baj.
4: Jó, szuper ez így. További jó szórakoztatást.
2: Köszi. Hát, szórakoztatás.
5: Az a baj, hogy az elejétél rá.
2: Feri, neked most pont most gyorsabban kéne beszélned, tehát nem lelassítani. Na jó.
5: Várjátok. Elindítom újra egy kicsit.
2: Jól van. Addig akkor egy kis zenével érkezünk.
1: Jó, de amúgy, szerintem amúgy nem az a baj, de mindegy. Fölveszem.
2: Halló? Halló?
1: Halló?
4: Forciótok.
2: Ciao. Szerbusz.
1: Mert már betelefonál is olyan. Mindegy, igen?
5: Szevasz, élem.
2: A te hangod
4: a
2: jó.
4: A fiamatokkal nincs baj. A FM ugye nincsen, csak online, de az online-on csak a felület volt a hangja.
1: Jó, hogy FM most egyáltalán nincsen?
4: Nincs. FM nem, de már egész hétvégén rosszalkodott.
2: Ja, rosszalkodik.
1: De nem az, de hogy van, csak nem, hallgathatatlan.
4: Ne, nincs. Csönd van.
2: Most teljes csönd van.
1: Ne.
5: Hallgattam is egy kicsit volt.
2: Jó, azért én szerintem nyugodt, tehát hogy ez tök megnyugtató, hogy amikor átmegyünk online-ra, akkor is legalább valami nem. Akkor is torzít egyet.
1: Hát akkor tényleg csak három.
4: Feri még megír, berobotozott, és beszéljetek egy kicsit a Sestákról is majd azonra.
2: Miről? A Sestákról.
4: A Sestákról, akinek ugye csak a kenőpénz volt 11 milliárd, amivel megtették a munkus.
1: Hát az
5: 11 milliárd volt a kenőpénz.
1: Így van.
4: Így van, az csak a kenőpénz része volt. Na jó,
1: kérdezettek. De az nem egy...
2: És akkor még a fizetéséről nem is beszélt.
1: Várjál, Feri, viszont kilőlek, és akkor újra, jó? Vagy...
4: Jó,
1: leraklak,
4: jó,
1: lerak, jó. Csak hogy leraklak.
2: Pedig ez a Mordor hang szerintem nem áll rosszul Ferinek. Oló!
1: Jó.
2: Igen, szóval Sesták Miklós is, illetve na persze de... eznek nem ilyen nagy.
1: Várjál. De ez a 11 milliárd természetesen nem egy ügyért a kenőpénz, ugye?
2: Én remélem.
1: Nem, az lenne az igazi, az mekkora lenne, hogy egyetlen egy ügyet. Na, és akkor hol vannak a többiek?
2: A jiu-jitsujék.
1: Isten tudja. Na, már elhallgassunk.
2: Jól van, a telefon is jön.
1: Nem találom egyszerűen. Hello?
2: Hello?
1: Találom, hogy hol.
6: Sziasztok, Erik vagyok.
1: Na, Erik is.
2: Szia, Erik.
6: Jó a műsor.
2: Az.
6: Feri átment egy kicsit ilyen olasz mafiózóba.
2: Az még a Jobbik. Én azt hittem, hogy ez valami ilyen klingon áttérnyelv, csak ilyen fordítóval. Rárakták a fordítót.
6: Jobbulás neki.
2: Hallod az egész rádiónak jobbulást. Szerintem.
1: Igen, most teljesen.
2: Tényleg, te kocsiba hallgatod a műsort, vagy általában inkább csak rádió?
6: Én ilyenkor már dolgozok, és autóba hallgatom, de fülesbe.
2: Ah, na azért, mert... Nem,
6: jó, úgy szoktam, hogy reggel elkezdem...
2: Ne. Hát akkor így ennyi.
1: Hát akkor így.
2: Úgy szoktam, hogy így szoktam.
1: Hívjál vissza.
2: Jó, amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy amúgy a Tilos Rádió hallgatója, az most tényleg így átnyomtuk arra, hogy tehát az elkötelezett. Azt nem csak úgy bekapcsolja.
1: A hardcore.
2: Vissza kell nyomnod pirosra.
1: De úgyis, hogy megint csörgött.
2: De azért, mert nyomd fel ott a tetejét. Azt, és most húzd fel.
1: Elkinyomta. És most le? Most le.
2: Most le.
1: De így sem.
2: Nem, mert hogy amikor feltolod, akkor kell a pirosat.
1: Jó. Most várjál, mert a... Na.
2: Újabb telefon.
1: Ciao.
6: Na már akkor jó a telefon, jó.
1: Így van, hogy kezded egyetem akkor a napot, mert ki...
6: Igen, úgy szoktam kezdeni a napot, hogy igazából otthonról szoktuk hallgatni, amikor...
2: Még lehetett?
6: Nem, amikor időben még elindultam is. De mivel, hogy én 4-8-kor elindulok, ezért a folytatást már a kocsiba hallgatom, fülesbe. Online.
2: Hát?
6: És online nagyon jó.
2: Online talán a legjobb.
6: Online a legjobb.
2: Jó, hát köszönjük szépen. Úgy tűnik, hogy egyébként ez egy online rádió javarészt az elmúlt napokban. Illetve én is gondolkoztam ezen, hogy mindig beszoktak. Én volt egy idő, amikor a nem is tudom, hogy szilveszter éjjel még az Áder János volt a köztársasági elnök, és az ő jelbeszédes szövegét közvetítette, ami ugye néma csönd, és azt hiszem egy perc után telefonáltak, hogy nem szól a műsor. És úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy megint Áder János van a...
1: Mi, hogy elvették a kekváját?
6: Az és én. Ki volt a reggeli DJ, hogy a Feri most nincs a stúdióban?
2: Képzeld, hogy akkor is technikus. Ő volt. Képzeld, hogy akkor is ő volt, ugyanis egyre hosszabb mixeket küld, hogyha esetleg gond lenne a közvetítéssel. Vagy.
6: Ja, aha. Nagyon jó volt. Hát, Feri az mehetne akár egy nagyon jó hip-hop DJ-nek is. Egy új
2: szelektornak.
1: De látod, hogy a telefon is szaggat?
6: Most, de... Én nagyon jól hallak titeket.
1: Na, akkor legalább ez. De hogy szerintem a kívülről jövő a stream, nem tudom, becsatlakozók azok mind. Tehát a Feri is, meg a telefonáló is.
2: Jó van.
1: Jó, hát ez van. Na hát, minden nem lehet jó.
6: Valami. Boldog születésnapot. Most már követem Instagramon.
2: Kicsoda?
6: Most kösz. Már hetente egyszer ránézek az Instagramon.
1: Na, hát akkor...
2: Jó, van, akkor Erik is megérkezett az Instagramra.
1: Az internetre.
2: Akkor ezt különben is jelentettük. Köszönöm.
1: Na, csáó. Csáó, csáó.
2: Dávid Ferenc pedig küldött egy linket, hogy neki ez nem nagyon jó. Lehúzhatod egyébként, vagy kinyomhatod.
1: Jó, így van. Jó, ne okoskodjál.
2: Valaki moderátorra vár. Ja, nem az a Feri.
1: Jó, mert akkor amúgy más a izé a link. Mindegy. Zoli, amíg én beírom ezt neki, mert ez bonyolultabb.
2: Egyel.
1: Nem, tényleg.
2: Az van, hogy ez egy ilyen technikás rádió. Lehet, hogy nagyon-nagyon odafigyelünk a technikai részletekre, illetve arra, hogy az adásbiztonság az egyik ilyen közös hívójele az összes tilos tagnak. Tehát aztán ilyen adásbiztonság pólókba szoktunk itt együtt nyomulni. Ezt most lehet itt élőben nyomon követni, ahogy az adásbiztonság mindjárt.
1: Most az adásbiztonságot most
2: élőben csavargatjuk tutira. Addig add be kérlek a hallgatót, hogy az adásbiztonságot fent tudjuk tartani. Meg kell nyomni, föl kell húzni.
1: Ott van, nem.
7: Sziasztok, én megint a Vejni vagyok, csak a műszaki hibákra szeretnék reagálni.
2: Hát csak addig, ameddig a telefont még tudjuk.
7: Jó, csak akkor a betelefonálókra szóljatok rá, meg erősködjetek, hívhatjuk ezt Végső Zoli szabálynak is, hogy szedjék ki a Bluetooth-os eszközt a fülükből, szedjék ki a bármit a fülükből, és a telefonjukba beszéljenek, mert azt szerintem az Erik az előbb egy ilyen headphone-ról valamilyen olyanról beszélt.
2: Hogy csúszásban, úgy érezted, csúszásban van?
7: Hát akkor van ez a bugyborékolós, meg mintha akváriumban vagy a vödör alján dumálna, hogyha valamilyen eszközzel. Tehát a telefonba dumáljanak a betelefonálók, de azt ti
2: Hát az a baj, hogy vannak emberek, akik kénytelenek a munkájuk miatt fejhallgatón keresztül hallgatni.
7: Jó, és... de akkor ha be akar telefonálni, akkor egy percre húzza ki a fejhallgatót, és tegye a füléhez a cuccot, tehát ennyi.
1: Így van, és halkítsuk a rádiót.
7: És figyelj, ami a Ferinek a problémája a Jicivel.
2: Meg lesz mondom, az, csak hogy más...
7: Nekem is van. A gyerekek nagyon sok izé van, kilos rádiós Jici szoba, vagy felhasználó.
1: Igen, ez igen, igen, igen.
7: Be
1: igen.
7: Lehet menni másikba, mi a múltkor hárman ben voltunk a másikba, csak a tilos rádió, vagy a DJ a stúdióban nem volt abba. De van olyan, hogy van közte space, meg nincs a tilos 25 között, van tilos 26.
1: Hát most teljesen itt más. Van. Aha, jó, most nem is az, azért,
7: mert... Ott ül, a GC-n van, vagy három tilos izé most. Lehet, nem tudom, nekem négy volt. Most már kitörölgettem a rosszakat, azt hiszem. És akkor ő egy rossz szobára vár.
1: Aha, igen. Én, akkor ez lehet, csak...
7: Szerintem neki a múlt héten is egy ilyesmi volt, ezt szerintem...
2: Nem, mert elküldtük neki ezeket a linkeket, de...
1: De várjál, de bocs, és akkor hogy lehet bemenni másik szobába, mert én csak egyet
7: hát
1: látom.
7: Hát abból ki kell jön, te csak egyet, így van, te egybe be vagy loggolva, ez a baj.
1: Aha, oké.
7: Okay. Te a stúdióba. De igen. Aki be akar a GC jelentkezni, neki lehet, hogy több is van, ha már máskor is volt GC-n, és az nem pont ugyanaz.
1: Oké. Okay.
7: Nem tudom, van benne egy space, nincs benne egy space. Van tilos 20-26, van tilos rádió 20-25, és ezek megjelennek a Jicikbe, és nem tudod, hogy
1: most az, aha, jó, most az lesz.
7: További jó szóra.
1: Köszi.
7: Ja, figyeljenek, amúgy kurva jó így hallgatóként ezeket hallgatni a műsorban.
2: Az biztos, ez réteg műsor vagyunk.
7: Rételefán egy picit jobb, de általában jó, ha ezzel megy a reggel, vagy a műsor fele.
2: Hát?
7: Szuper, élvezett. Igazán tartalmas olyan
2: kormányos. Az biztos. Viszont jól lesz visszahallgatni.
7: Egy utolsó kérdés, és az archívum az megy mostanában? Mert még vannak...
2: Az archívumon sokkal jobb a műsor. Tehát csak élőben ilyen.
7: Ja, mert hogy az nem megy egyáltalán azóta sem.
2: Nem, csak egyes napok nem. Illetve a fene se tudja.
7: És ezeknek az a jó ezekben, a kimenő, az archívum, semminek nincs na. Egyébként felelőse.
1: Na. Újra itt van. Köszi. Köszi, jó, köszi. Ciao, ciao, ciao.
7: Ciao.
3: Szia, mire kerültetjük ezt a GC-t amúgy?
2: Mert mi a baj ezzel?
1: A kérdés az
3: egyik
1: ez.
3: Egyik jó, másik link jó, hogy szerintem hát ilyen szempontból...
1: Melyik jobb amúgy?
3: Katasztrofális. Melyik mindenképpen jobb, az biztos. De hogy
2: a melyik kéké?
1: Jó a szó, vicc, de telefon.
3: Katasztrofális helyzetben
1: ciao.
3: Az adáslánc.
2: Halló?
8: Szervuszok, én a Krejlinek üzenném, hogy nagyjából félnapos késéssel van archívum, és az a nap, amit ő szeretne nagyon, ahol a szexakció a svédországi választásokról beszélt, az a nap, az a péntek, az teljesen eltűnt. És csak egy...
2: És az igaz, hogy a műsor jobb az archívumban?
1: Hát mivel nincs, mi ezért van? Igen.
8: Igen, így nem lehet
1: betelefonálni. Köszi.
3: Igen, de valahogy azt kéne most már mit mindenkinek tudatosítani, mit tehetünk mi az archívumért, mit tehetünk mi...
1: Hát gondolom újra föl kéne mindenkinek, igen.
3: Mindenki elmondani.
1: Így van.
2: Csinálja újra.
1: Nem, hát az NMH-nak vagy minek, annak biztos úgyis minden így le van írva, hogy... Fakundó, kettős pont, és akkor így vissza lehetne ilyen rádiójátékként az összes műsort csinálni.
2: Az mennyire nagy lenne, hogy néhány műsor újra játszva, csak hogy meglegyen az archívum.
3: Amúgy, igen, mert hogyha tényleg minden meg lenne, és az egészet betöltenénk egy ma még titkos, de már azért sokat sem elérhető AI-nak a belsejébe, úgy akkor utána már a mi hangunk az olyan sokszor föl lett véve, meg rögzítve, hogy simán el lehetne mondatni bármit a mi hangunkkal.
2: Én egyébként...
3: Vicces lenne Rolival kimondatnék egy pár dolgot a hétkérítőben. Maga velem kapcsolatban...
2: Én egyébként, tehát ilyen álmodozás szintjén ez volt egy időben egy ilyen gondolatom, hogy milyen szép lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen palotai mesterséges intelligenciát, és akkor így a training korpusz az maga a lemezei lennének, meg a mixek, meg egyebek, és aztán a végén pedig új palotai számok. születnén.
3: Hát nem tudom. Én inkább egy órát iratnék magamhoz úgy, hogy te a te hangod.
2: Azért te, hát azt szeretnéd.
3: Egy kis lanton, lanton játszanád el, rajzoltatnék neked ilyen aprót hajat. Végvárban valahol.
1: Hát nem tudom.
3: Nagy Dávid Ferinek boldogságára.
1: Na jó. Hát de legalább tudjuk, hogy mit szeretnél karácsonyra.
3: Hát, hogy csak egy
2: igen. Ott hagytuk abba, hogy a Ford, mint a három hallgatóból az egyik betelefonált, hogy a Sestákról se feledkezzünk el, mert ugye ő a mostani mentelmi bizottsági körben ott hárman vannak, akiknek a mentelmi jogosultságának felfüggesztését kérik. Az egyik az a már korábban emlegetett méltán híres pénz, Osztó Hankó Balázs, illetve a pénzgyűjtő Sesták Miklós.
1: Aki inkább... És a telefongyűjtő.
2: És a telefondobáló Magyar Péter.
3: Magyar Péter.
2: Így van. Azt hiszem ott is volt egy
3: cső... milliárd volt a kenőpénz.
1: 11. De az nem egy ügy, az, vagyis biztos, hogy nem egy ügy.
3: Hogyha mondjuk 10 ügy, tudod, akkor is az ilyen kicsit erős. De az is erős egyébként, hogy a vagyonadót bemondták, hogy akkor 500 milliárd fölött, hát három ember.
2: 500 milliárd fölött van, van.
3: Az ilyen sok.
2: Hát, én azért mondjuk inkább vállalnám a vagyonadót.
3: Én is. Legyen akkor, bánja fene, vegyék le belőle, vegyék le a felét.
2: Igen, vegyék le.
3: Vegyék le, tesám, vedd le a felét. Vegyél le, hallod, vegyél le, mennyit akar.
2: Így van, úgyhogy egyébként és na igen, csak azt akartam mondani, hogy ott volt valami csörte a Magyar Péter és a ügyészség felé, hogy milyen szépen egybe mossák ezt a három ügyet, hogy
3: hát igen, mert elkaszált a ugye a Tisza ezt az ügyészjelöltet főügyésznek, mert azt mondta a Szatmárit. Mert azt mondták, hogy ő aztán tényleg olyan közel volt a vezető ügyészséghez, a főügyészség vagy még ezek, ahol a Polt Péter volt ugye a főnök, hogy azt mondták, hogy ki van zárva.
2: Illetve a testvére az a NAV-ré...
3: Az aranypont.
2: Nem, az mi az? A... De. Igen, de az aranypont, csak nem a NAV, hanem a... információ, nem tudom már melyik részről,
3: de... Bármilyen oldalról, figyelj, hogyha egyébként érintett vagy az aranykombai ügyben úgy, hogy amúgy ott mókoltál, mondjuk oké, hogy a tesód, de hogy tudod, hát azért erre a pozícióra azért egy picit ilyen patyalatabbat képzelnék el én is. Nehéz lesz, hozzá kell, nem, hogy nem tudom, kit gondolnak, mert aki ebben a rendszerben ügyész volt, és egyébként voltak ügyei és csinálta, biztos van most is olyan, aki hallgatja két szaggatás között ügyész, és azt mondja, hogy...
1: Azt streamen? Hát én nem hiszem. Sajnos.
3: Akkor online. Hogy ha bárki ügyész van, telefonáljon már be, mondja már nekünk, vagy bárki, aki jogi ügyekkel foglalkozik, hogy amúgy lehetséges találni olyan főügyész, aki legalább valamennyire patyolat, vagy legalább ellentartott.
2: Lehet, csak mondja? Nem volt, nem jogász.
1: Ja, hát olyan ügyész, aki nem jogász.
3: Jó ügyész. Hát olyat találtunk, nincs meg a bizottság, de aláírt, hogy három éven belül megszerzi.
1: Egy ilyen OK-es.
2: Így van. Igaz, hogy itt kicsit olcsóbban tudják foglalkoztatni ilyen érettségivel, de megígérte, hogy megszerzi.
3: Állítólag az Adam Clark volt ilyen, aki a lány...
2: Cidat, hogy majd megszerzi?
3: Nem, ugye az volt, hogy a William Clark nevű tervezte, ő sosem látta, ő nem volt Budapesten, ő egy mérnök volt Angliában, és akkor ő meg lerajzolta, megtervezte, de volt egy Adam Clark nevű férfi, aki meg a Kotró hajót hozta ide üzemeltetni. Ugye ki kellett kotorni a Dunát, azért lehetett megcsinálni a hidat. Előtte mindig elvitte a jeges árt. És akkor ezt Fécsénynek mondta, hogy ki kell kotorni, és akkor ezt az Adam Clarket idehozták, és az egyik sztori az, ha jól tudom, hogy Adam Clark nagyon jól képzett technikus, hogy akkoriban egy ilyen kotrógépet kezelni, az most, mint egy ilyen főmérnök, tudod, tehát ez nem egy ilyen egyszerű dolog volt, de egy másik sztori szerint meg teljes kókler volt, és hogy valami matróznak volt ő a gyermeke, akit nagyjából magára hagytak, és egy autodidakta módon elsajátította ennek a képnek a kezelését, de hogy itt nem kértek tőle semmilyen papírt Magyarországon. Ugye ott Budapest akkoriban egy ilyen táguló világ volt, és ő mondta, hogy persze megvan minden papír. Hozzák a kotróhajót. És akkor végül megcsinálta, és egy állítólag utána ő annyira beleszeretett ebbe a városba,
2: Kotrácsba?
1: Hogy egy teret is elneveztek róla.
3: Igen, mert hogy utána azt mondta a Széchenynek, hogy ha már kikotortuk ezt az egészet itt a Dunába,
2: kotorjunk tovább.
3: Átfúrnánk itt a hegy alatt, egy lukat fúrnánk. Szécsi mondta, hogy ez nagyon jó ötlet.
2: Ez a mai alagút.
3: Még valami vasúti hidat is, amilyen forgós, zsámolyosat talán, majd utána feleségül vett egy magyar színésznőt, és úgy halt meg, hogy azt mondta, magyar vagyok. No. Szóval lehetséges ezért így nagyokat menni papír nélkül, tisztelt bírósá.
1: Nem, szerintem, tehát, hogy ilyen kotrohajót megtanulni, kezelni, szerintem az teljesen, hogy az létező dolog, de az, hogy mármint papír nélkül, vagy mindenféle ilyen képzettség nélkül, de hogy te egy olyan ügyész legyél, hogy ne tűnjön fel, hogy nincs papírod, szerintem az nehezebb.
2: Na jó, de akkor fordítsuk
3: ebben
2: meg...
3: Ebben mondjuk lehet valami.
2: Na de fordítsuk meg a dolgot. Ott van például a Mráz Ágoston.
1: Neki Samuel. Na hát úgy hívják. Mráz Ágoston.
2: Hogy neki például van papírja.
1: De minek?
3: Igen. Bemondás alapján mondott értéket. Ott a pont Facundónál így.
1: Nem, van. Hát a végén már nem...
3: Szociológus lehet valaki egyébként bemondásra, akkor ügyész miért ne lehetne tisztelt bíróság?
2: Hát de...
3: Ott is lehet bemondani, megmondja.
1: Bemondani bármit.
3: Azt nem kell tárgyalni. Keszták Alajos, vagy hogy hívják?
1: Alajos.
2: Na jó, de szóval, hogy a Mrázhoz visszatérve, mert először én nem is értettem, hogy hol kerül ő elő most, de hogy kiderült, hogy ő...
1: Meg gondolom, eddig tartott az önvizsgálat.
2: Igen, tehát hogy nagyon mély önvizsgálatban volt.
1: Nagyon mély.
2: Amelyik ugye eltartott majdnem fél évig.
1: Igen.
2: És hogy akkor most így azt érezte, hogy akkor most bocsánatot kell kérnie azoktól, akiket esetleg megtévesztett. Akiket esetleg,
1: igen.
3: Közben nézték, de nem hittek a szemüknek.
1: Igen, hogy itt látták, hogy vezet a Tisza, de hogy biztos rossz.
2: Az, valamit nagyon elcsesztetek, haver.
3: Igen, az, megjönnek az értékek, nem tetszik, ki van rúgva az alosztály. Ennyi.
1: Így van.
3: Meglátjuk a következő, mit hoz majd.
1: Mondjuk én, tök mindegy, hogy mennyi idő telik el, de én azt nem bírom elképzelni, hogy ő bármikor is visszaszerezni a hitelét. Szóval ez én
2: de hát állítólag tanít továbbra is, nem?
1: Akkor a tanítás, az nem tudom, de hogy a például ilyen közvéleménykutatóként biztos, hogy nem.
2: Ha nem, csak elég a képző a következő közvéleménykutatókat.
1: Nem tudom, hogy tanít-e, mert ezt te mondtad, de... Csak tanít...
3: Addig nem tér vissza, meddig a Fidesz nem tér vissza. Abban a percben, hogy visszatér, ezek az emberek úgy jelennek meg a képernyőn, mint hogyha mi sem történik.
1: Az rendben van, de ezt nehéz elfelejteni, vagy lehet, nem tudom.
3: Hát... Figyelj, ez az ország azért felejtett már egy-két dolgot.
1: És ráadásul elég hamar.
2: Igen, egyébként
3: igen, a...
2: Igen, én sem gondolom azt, hogy
1: kiskorú áldozat nem volt.
2: Mráz lesz majd az, igen. Akinél majd ez így működni fog, hogy de hát ez már így.
3: Emberek felejtettek el forradalmakat, felejtettek el diktátorokat, felejtettek el Dunában ült embereket. Itt azért megy a ladírozás nálunk rendesen. Ahhoz képest ez a Mráz, hogy egyébként nem jó adatokat mondott, ezt én holnap kimosom a szarbum elnézést, elmondom, hogy pontosan hogyan történt. Egyszer egyik oldalról nyomás volt rajta, nem tudta felvállalni a véleményét, próbált ellentartani, de a Bajer Zsolték egyszerűen folyamatosan kirúgták a lábát, ezért utána azokat a
2: számokat
3: próbálta. Így van, az üzemi demokrácia éves szintjének emelésével voltunk elfoglalva.
2: A földről felemelkedve. Hát...
3: Így van, ennyi, és akkor már ki is van. Szóval azért... De minden esetre az érdekes, izgalmas, hogy legalább vannak ilyen mosakodó, vagy önmosdató, önkritikus hangok is, amelyek színesítik a mostani történéseket. De akkor ezek szerint akkor a héten most megint érdemes lesz nézni a parlamenti közvetítést.
2: Azt nem tudom, ez csak a te perverziód.
1: Hát akkor nézd, én még egyszer sem néztem,
3: tudom, mit akartam mondani.
1: Na.
3: Hogy figyeljetek, a Kossuth Rádió...
1: Az működik?
3: A Kossuth Rádió konkrétan jó rádió lett. Nem akartam, tehát hogy most hallgattam egy hétig a Kossuth Rádiót reggelente. Ugye korábban, amikor még azért úgy, vagy nem volt a tilos, vagy szaggatott, és akkor átkapcsolgattam, figyelj, kajak feldolgoznak témákat, de úgy, hogy rendesen sorokba szorítanak tiszásokat, fideszeseket, bárkit. Rendesen, tehát olyan, mint egy hihetetlen, olyan, mint egy ilyen rendes, normális polgári rádió, ahol tényleg témákat bontanak ki mélységében, vannak kulturális művészeti vonatkozások, döbbenet. A Felkelő című műsort hallgattam, amelyik a reggeli műsor, és megmondom őszintén, hogy szerintem konkrétan a Tilos Rádiónak egyfajta alternatívá azok számára, akik rádióműsort szeretnének hallgatni. Tehát nem csak egyszerűen zenét, hanem hogy beszélgetéseket. Szóval érdekes nagyon.
2: És nekik is szaggatott?
3: Nem hallgatott.
1: Na, telefon.
3: Nem szaggatott.
1: Halló, ciao.
2: Halló.
9: Jó reggelt, sziasztok. Most kicsit megkésve, de még a legfőbb ügyészes topikhoz.
1: Na. Vállalod?
9: Hogy... Én nagyon szívesen vállalnám, nem, nagyon sok pozíció van, amit vállalnék, de
1: ez pont nem.
3: Ez nem veszélyes, nem kell bedarálni.
2: Ez nem Olaszország, nem a 80-as évek.
9: Azért a köztársasági elnök az előbb vállalnám, de szerintem, ami államtitkár.
2: Ezt már elvitték.
9: De egyébként pont, szóval ez pont kötődik a köztársasági elnök úrhoz, ez a dolog, ugye ő jelölt ezt a, hát ezt az embert, akit valószínűleg nem kellett volna jelölni. De egyébként tehát, hogy nálam hozzábértőbb emberek mondják azt, hogy igenis létezik olyan ember, akinek például a rokonság az nem érintett ebben a
2: pénzállító
9: ügyben, meg a Polt Péter közvetlen vagy egyen lejjebb lévő beosztott sem volt. Csak állítólag ahhoz meg kéne kérdezni az ügyészséget. Meg ugye az ügyészségnek a különböző csápjait, mert hogy ez egy ilyen kurva nagy szervezet. Most ezekben a most kikért mentelmi jogokban is látszik, hogy igazából nagyon sok fele eltart, tehát hogy nem egy irányba húz az egész szervezet, valószínűleg ezzel is megpróbálják így ezt az ilyen függetlenség, vagy az ilyen pártatlanság látszatát kelteni, hogy a nem tudom, több tíz meg százmilliárdos lopások mellett még akkor behúzzák ezt a Magyar Péter telefondobál történetet.
3: Ez egy üzenet volt szerintem Magyar Péternek, hogy figyelj, azért vannak még itt árkok.
9: És de egyébként, hogyha valaki tényleg kíváncsi erre, meg egy mélyebb, részletesebb és értelmesebb beszédet akar meghallgatni, mint az enyém erről, akkor javaslom a Diétás Magyar Múzsának a podcastját, ahol legutóbb pont, azt hiszem szombaton, vagy nem tudom mikor jön ez ki az a műsor, de a legutóbbi műsorban pont erről volt egy elég hosszasan szó, meg szerintem ugyanazon a blogon is van erről szó, úgyhogy ha valaki ebben, ezt valakit ez érdekel, akkor...
1: De akkor a nevet nem mondod meg, hogy ki lett volna?
9: Hát nincsen konkrétan ember. Mert, hogy
2: ja.
9: Nem, csak ugye azt kérdeztétek,
2: hogy lenne.
9: Értettem, hogy egyáltalán létezik-e olyan ember, akit lehetne jelölni, úgyhogy...
1: Ja, oké.
9: Úgyhogy ne kerüljön elő ilyen dolog róla, mint erről a, nem is tudom, nem is emlékszem a
1: Szatmári, nevén. Szatmári.
9: Kiderült.
2: Doktor.
9: Szatmári úrról kiderült, igen. Tehát az Ésik Sándor, aki ugye ezt a műsort csinálja, ő azt hozta föl példaként, hogy biztos van a Szentesi Járásbíróságon egy fetetetlen ügyvéd, vagy bocsánat, egy ügyvéd, akit ki lehet jelölni. Most neki szoktak lenni ezek az ilyen félig vicces, félig komoly metaforái, de egyébként értitek, tehát hogy valószínűleg tényleg van egy olyan területen, akár földrajzi, akár ilyen ügyészi területen dolgozó ember, aki mondjuk túlélte az elmúlt 16 évet anélkül, hogy ezekben a fideszes mahinációkban részt vett volna, meg asszisztált volna hozzá, de még mindig, de valamennyire ismert és elismert az ügyészi szervezeten belül ahhoz, hogy ezt a feladatot rendesen végezni tudja.
3: Biztos, hogy van, mert hallgatunk is van ügyész, mert telefonált is be egyszer.
2: Igen, de valahogy a mi hallgató ügyészünk olyan megkötnek tűnt.
1: Várják,
3: igen.
1: Köszi.
9: Ciao. Nagyon jó a műsor,
3: igen, a mi ügyészünk az elég elkeseredett volt.
2: Igen, az valahogy olyan megtört volt a hangja, én nem éreztem benne azt a most megyek is szit.
1: Hát nem volt annyira optimi, igen.
3: Illetve az ügyvédemnek is volt ezzel kapcsolatban egy posztja, és...
1: Viszont izzanak a telefonok. Hát, ha megtaláljuk.
3: A rádiót, a héttérítőt online is.
1: Ciao.
10: Hello. Állóan Ford vagyok.
2: Ó, már a kettes számú hallgatunk.
10: Árnyalnám a Kossuth rádiós képet, mert én is hallgattam, és azért, amikor a fideszeseket hívják be, akkor elég csúnyán alá kérdez a kis hölgy.
2: A régi beidegződés.
10: A frakcióvezető, meg a... Nem tudom én, ki volt a másik, tehát hogy azért nem mindig annyira hallgatható. A délutáni, amikor csajok vannak, akkor az inkább...
3: Nekem az volt az ízében, hogy én is hallgattam, amikor fideseseket kérdeztek, hogy inkább pont az volt, hogy nem ilyen vágóhíd-szerűen mentek neki, hanem hogy így tényleg így kérdezték. Nekem ez pont tetszett, hogy nem arról van, hogy behívják őket.
10: Engem nem győztek meg.
1: Aha. Alakul.
2: Most bekapcsolódnak.
10: De amúgy a délutáni műsoruk egyébként szerintem az egész jó. Mert ott két hölgy dolgozza föl szintén ilyen mindenféle napi aktualitásokat, az egész hallgatható. A reggelihez még nem tudtam hozzászokni.
3: Aha. Hát jó, mondjuk, ha megszoktad a Tilos Rádiónak a hangulatát, akkor azért nem, azt azért nem lesz ott.
10: Hát én azért gondoltam, hogy a Tilos Rádió alternatívaiként megnevezni szerintem egy picit erős volt, de ez csak az én véleményem.
1: Meg gondolom az adás minősége is már, mint nem szaggat, és ez biztos zavaró lehet. Tökéletes.
10: Hát egyáltalán van ugye az FM-en,
1: van. Egyáltalán van.
3: Ford, a széken eldicsekszek a rádióba.
2: Még nem nincsen nálam.
10: Dicsekedjél, még van eladó, majd beszéljünk róla. Rolina,
3: ne adjál most már, ha nem ment el.
1: Hát a Rolina már gondolom megvette, vagy el.
2: Én
10: nem fizetett senki.
2: Akkor jó. Akkor szerintem az megvan végre.
1: Én nem tudom, miről van szó.
3: Hallott, Csoki, azt képzeld el, hogy a Ford levadászott egy helyet, most mindegy is, hogy hol van, ahol használt bútorokat dobtak piacra. Uh-huh. És egy Vilkan Stitz. A Vilkan Stitz az egy ergonomikus ülőke, amelyik
2: a
3: állva ülés kifejezésből ered a neve, és ez egy olyan dizájn szék,
1: Ikea?
3: A műhelyben, nem
2: igen.
3: Egy műhely szék, az alja ilyen domború, nagyon magas minőségű gumitát, és teleszkópos ülőkét képzelje, tetején körülakkal, nagyon-nagyon uh-huh. komoly kidolgozással,
1: közben keresem. Gáz,
3: gázrugós, és akkor úgy írva, hogy Vilkan Stitz. És mondd meg az árát, nem mondjál Ford semmit, hagyd nézzem meg.
10: Én ki is szállok meg közben, én ciao. Nekem dolgozom.
3: Ha nem találnád meg, akkor megmondom az árát egyébként ennek, nekünk a fekete szívű.
1: Várjál, mert...
2: Ez egy rádióadás, csak mondom. Egyébként addig, ameddig ezt megkeresi, csak mondom, hogy most bekapcsolódnoknak, hogy a Tilos Rádióban az új Kossuth Rádió kritikáját lehetett hallani. Köszönjük. Szóval térjünk vissza akkor az ülőkéhez.
3: Folyamatosan, hát végig is érted, mégiscsak azért média, érzékeny a médiára.
2: Így van.
3: Ez a Vilkan Stitz.
2: Most pedig egy rádiós online katalógus.
3: Most elnézést, hogy megmondjuk az árát, de nem azért, mert hogy reklámot...
2: Halló, inkább szerintem hagyjuk ezt. Nagyon olcsón adják, de hát ez ilyen a bútor felszámolás. Közben egy betelefon...
1: Miért hagyjuk, mert neked lesz? Menj.
2: Nekem van egy foglaltam.
3: A Csoki is hogy foglaljon már egy.
1: Na, telefon. Ciao.
11: Sziasztok, Vejni vagyok megint. Figyelj már.
2: Milyen jó a hangod. Valami javul a műsoradás.
11: Folyamatosan megy az FM-ük, megy az online-juk, és az archívumuk mindig elérhető.
1: Unalmas.
2: Ez várja, ez a Kossuth, tényleg? Ez micsoda kispolgári van. Micsoda kispolgári van.
3: Na, itt nagyon sokat fikázod a Tilos Rádiót a Tilosban, és ennek nem lesz jó vége.
2: De ez most a Kossuth volt.
1: A Kossuthot fikázd.
11: Annyival jobban a beszélőknek a hangminősége a mikrofonban, nem tudom, hogy ez hogy van, vagy nálunk miért nincs. De figyelj, amikor izéket, azt hiszem nem szabad bemondani az árát, ha már így folyton a
3: konzumítson. Tudom, nem mondtuk.
1: Se?
3: Nem mondtuk.
1: Streamen se?
11: Na. Kiegészítéseim vannak a sesztákkal kapcsolatban.
2: Na.
11: Egyrészt az...
2: Frissülte? Ja, jó,
11: pont nem a sesták, de azt a végére
3: adom.
11: A mentelmi bizottság izéje az csak javaslat.
2: Így van. Ezt mondtuk is.
1: Utána még meg, igen.
11: A sesztáknak egy ügyben van, a Volánbusz ügyben, igen, a 11-ös, amit bár nem egy átutalással egy cégtől kapott, de az egy csomag.
1: Revolut.
11: Csak a Volánbusz.
2: Akkor végül is tényleg mégis csak.
3: 11 forintot kapott.
11: 11 mörödő forintot kapott, de több cégtől, meg több átutalásra számít.
2: Meg több buszról.
1: De nem így oké.
3: Reális összegcsúszó pénznek.
11: Nem tudom, de én is ezt várom egész életem, hogy lehet se meg, de...
2: Csak egy csúszó pénz.
3: Az csak a fiatalabb hallgatónak, akik még csak mondjuk az első asztalának, hogy, hogy egy milliárd az 1000 millió forint.
1: Jó, de ez 11.
3: Igen, ugye 11. Hogy amúgy mi a jó Istenről beszélünk?
11: Nem tudom, hogy azt szerintem lehet, mert nem pénzért, de van egy ilyen, hogy I Love Matek Hanna, és ő csinált egyszer ezekről az összegekről.
2: Igen,
11: egy
2: nagyon
11: kurva
2: szépen.
11: Jól érzékeltető videót, azt szerintem keresse, akit ez érdekel.
2: Igen, nagyon jó.
11: Házakat rajzol föl, meg mit tudom én, hogy melyik mennyibe kerül.
3: A Magyar Péternek a 14 ezer milliárd, ahol 10 millió forintot költesz havonta 14 ezer évig.
11: Egyszer elgázolt kerékpárral egy, mint később kiderült keményebb bűnöző, és pár év múlva elfogták. És voltunk egy ilyen helyszínbejáráson a körúton, a tanúk, a rendőrség, a bűnöző, meg az ügyvédje. És bazd meg, fiatal voltam még, ott egyből felajánlott nekem néhány millió forintot, hogy vonjam vissza. És természetesen akkor még voltam.
2: Lelkes voltam.
11: Bringás, és örültem, hogy végre egy bringás ügybe egy autóst majd esetleg valamire ítélnek, és azt mondtam ennek egyébként a nagyon híres ügyvédi családból származó akkor legfiatalabb tagjának, hogy képzeli, nyilván nem fog most 2-3 millát elfogadni ezért. Hát, évvel ezelőtt.
2: Hanem ingyen, ingyen visszavondol.
3: Gerinc Kelly, de Pelikán. Egyébként azt egyszer volt egy mentős, aki elengedett egy ilyen szökésben lévő csávót.
2: 5000-ért.
3: Igen, hallod, 5000-ért.
1: Komolyan.
3: Igen, ott kiderült, mert mondták.
1: Milliárd?
2: Igen, ez a Feri már egyszer volt már ezen kibukva, hogy 5000-ért.
3: 5000 forintért engedte el a mentős. Hallod, mindig ezt tudod, hogy 5 millió vagy volt.
1: Nem, akkor ezt ingyen kellett volna.
2: Nem, hát akart még egy gyíroszt tenni aznap, meg egy cigi.
1: Csáó.
3: Az hagyj fusson.
1: Halló.
12: Hát most, hogy megtaláltátok a három tilos rádió hallgatót.
1: Négy van.
12: Nem kéne köztünk valami ajándékot kisorsolni.
1: De nem tegyeltél!
2: Sajnos tegyeltél! Köszönjük a betelefonálót! Talán a negyedik betelefonáló lesz az, aki...
1: Itt van még, Erik?
12: Igen, igen. Jó. Kérdezném egyébként, hát ha a Vejny még egyszer visszatelefonál, hogy most jó a hangom.
2: Most nagyon jó. Most közösen hogy beszélsz a telefonba?
12: Kivettem a fülest, és most így a telefonba beszélek.
1: Hát amúgy tényleg jó. Tehát, hogy...
2: írt az ötödik hallgatónk, hogy ő is hallgatja. Köszönjük Zsuzsának, hogy beírta, hogy ő is hallgatja. Úgyhogy...
1: Elég van még valami?
12: Igen, nagyon jó a műsor.
2: Tessék, megvan a negyedik, vagy az ötödik hallgatónk!
3: Ez hihetetlen. Nem akarom elhinni, hogy már hát bárki bejöhet a hittérítőbe.
2: Így van.
13: Sokkal jobb a hangod, Erik. Csak gondoltam, hogy így nem foglalom a telefont, és akkor a Feri... Azt nem tudtam, hogy a Ferit is látni fogom ennyi.
3: Ha én lennék a pultba, te nem lennél Vejny.
13: Azért már rég nem lennék első beköszönő.
3: Igen.
13: De hatítom. Na.
1: Úgyhogy akkor Vejnytől el kell búcsúznunk.
3: Szóval, mit akartam még? Volt egy valami...
2: Közben csak annyit mondanék neked, hogy a Hankó Balázs a mentelmi bizottság meghallgatása után tételesen mindent cáfoltam, ezt mondta.
3: Már most cáfoltam.
1: Nem, hát most volt a meghallgatás.
2: Azt mondta, hogy nem
1: létezik. Most fognak gondolom szavazni róluk.
3: Hát de nem cáfolt.
1: Hát, hogy amiket mi... ellene, hogy miért akarják felfüggeszteni a mentelmet.
3: Hát azt mondjuk, jó, mert a bíróságon hangul.
2: Én nem tudtam, hogy a Fási család ilyen.
1: Se a mága fotósal.
2: Végig azt gondoltam, hogy a mága Zoltán megbízható.
3: Én ezt kevertem a Galambos Lajossal. Utána mondták,
2: hogy... Tényleg! Hát ő szokta...
3: Hát mondom, nézd már! Hát mondom, nézd
2: egy
3: már!
2: Egy brancs maguk mind.
3: Ezt azt hittem, hogy az egy mulató. Az kiderül, hogy kettő. Hát a szegény Lajos.
2: Hát?
3: Mondjuk, hogy már legugolt a szegénykém.
2: Jaj.
3: Hm. Na, hogy... mit akartam? Nem tudom.
2: Fú, én hozhatok még csak egy gyors darás ilyen
3: témát. Nem gyermekvédelmi utolsó
2: témát. Parázs témát. Darás témát. Hogy nem tudom, hogy tudod, van ez a izraeli-palesztin ellentét. Szóval csak
3: ellentét is imítottak végül ezt a helyzetet.
2: Nem, csak azt akarom mondani, hogy tudod, ami a 2023. október 7-i terrortámadás során, hogy akik ott abban részt vettek, hogy azokat

0: egyesi az összes túlélő nácit is.
1: Hát már a kit sikerült.
0: Hát oké, igen, de hát most is úgy tűnik,
1: most,
0: hogy már
1: most sem mindenki.
0: Igen, tehát, hogy, tehát ugyanúgy, mint ahogyan Izrael számára a holtak visszaszerzése, ugyanúgy minden, mindent ráfordítanak, ugyanúgy a támadóki is, csak közben az a, az a népírtás, ami...
2: Amivel ez van, párosul.
1: Meg még a,
0: nem, párosul, az, tehát az meg tényleg, az... az
1: viszont oké, hogy így levadásszák, de hogyha tényleg tudott róla az izraeli kormány, vagy nem tudom, Netanyahu, akkor viszont, hogyha tudott erről a merén, akkor szerintem ott kéne
0: benne
1: először.
0: Benne van, tehát látva Netanyahu ámokfutását, amelyik tényleg emberiség elleni bűncselekmények sorozatát jelenti, tehát hogy magában a személyiségében számomra belefér egyébként, hogy tudta, ugye ezt egy oknyomozó oldal tette közzé ezt, úgyhogy tudta és hogy negligálta. Aztán az, hogy mennyire van ebben ilyen Pearl Harbor effektus, vagy nem tudom, vagy akár World Trade Center-rel kapcsolatban is felmerült, tehát ugye annak idején volt a Bush Change nevű összeesküvés elmélet, amelyik...
2: Azt azért érdemes tudni, hogy... Tehát, hogy ezek a, ugye az elmúlt héten is jött ki ezzel kapcsolatosan, hogy azt hiszem a legmagasabb szintű ilyen egyiptomi jelzés történt meg, illetve azt hiszem valamelyik az Egyesült Arab Emirátusokból, konkrétan Egyiptomból a hírszerzés főnöke repült át Izraelbe, úgyhogy leszállt fél órára a Ben Gurionon, elmondta, amit akart, majd visszarepült, tehát, hogy körülbelül ilyen szinten, de hogy ez tök fontos, hogy ezek azért nem egy olyanok, hogy itt és itt, ekkor és ekkor támadás fog történni, hanem hogy van valami olyan mozgolódás, amit tudom én, jelen esetben a Hamasz környékén, amelyik egyébként valamilyen nagy ilyen jövőbeli eseménynek az előkészítése.
0: Tehát, ugye... Személyes véleményem szerint lehetetlen lett volna, hogy ne tudjon róla az a titkosszolgálat, amelyik, vagy azt, amit gondolok a Mossadról, meg amit eddig tudtunk róla, ahhoz képest egy ilyen volumenű összetett támadás, egy alapvetően félig meddig barkács eszközökből dolgozó terrorcsoport esetében szemben a világ megfigyelés hatalmával, hát nem tudom azért, tehát hogy elég könnyen beleillik egyébként ebbe a mozaikba ez a hiányzó részlet, meg az, ami azóta tart, az a véget nem érő pokol, vagy az nem tudom.
2: Hát de igen, csak...
0: De távol tartanám magam egyébként, amennyire tudom ettől.
2: Amúgy annyira nem tudjuk úgy távol tartani magunkat, hogy október végén, vagy mikor választások lesznek Izraelben.
0: Igen.
2: Tehát, hogy ha valamikor ez még most fokozódni fog, hogy ki mit tudott, ki mit nem tudott, illetve ki mit ajánl a jövőre nézve, az még csak most
0: jön. Hogyha hirtelen elköszönök, az azért van, mert most lent vagyok a ház előtt, és várom, hogy a védőnő megérkezzen, mert...
1: Jó, hát amúgy is 5 perc.
0: Nincs, mi van ott?
2: Te megismered a védőnőt? Vagy...
0: Persze, hogy megismered.
2: Vagy ilyen videkező mozgásban mozog is.
0: Ne úgy képzeld, hogy egy ilyen idős mama itt bottal botorkál, hanem egy védőnő egy...
2: Ez fiatalosnak kell mostanában már lennie. Hát védőnő oda megy.
0: Teljesen megújult.
2: Ide-oda megy, érted, mozgásban igen, van, magyaráz.
0: Progresszív gondolkodású a tegeződnek, tehát egy ilyen nagyon-nagyon jó, itt az uglói védőnő. De nekünk már a másik védőnő is, aki még a
2: Csepeli.
0: De a Csepeli, a Micikének, aki volt, ő is szuper volt. De,
2: az is zuglói, nem?
0: Meg mindent kb. Jött, és akkor mondtuk, hogy mondjam már pár dolgot, hogy mégis.
2: Hogy készül a gyerek?
0: Hogy kell gyereket életbe tartani.
2: Ja.
0: És akkor, mert ott egy nagy, hát nem tudtunk mindent. Tudod, a gyerekek beszoktak sárgulni, és akkor...
2: Figyelj, ez most már második gyerek, ez olyan, hogy...
0: Könnyebb azért amúgy.
2: Persze, lényegesen, hát...
0: Persze.
2: Meg amíg van két térded, addig fel tudod ültetni hogy őket. Hát, három gyereknél probléma ez. Hát, hogy egyik térd, másik térd, és akkor hova rakod
0: állam? Egyiknél majdnem kiment a térd, már a rogyasztós altatás az azért koptatott egy picit a zsebéből.
2: Feri, azért sokan vannak, akik azért még jobb ízületekkel vállalnak gyereket.
0: Já. Nekem az ízületem már semmel nincsen, mindig védtem, mindig óvtam. Valami úgy mondom neked, én nem térdeltem.
1: Majd fogsz.
2: Talán egy szép záró mondat is így van.
1: Megjött a védőből.
0: Nincs még vége, nincs még vége. Na, de jó. Azt akarom mondani, hogy bárki, aki megnézi majd annak az ülőkének az árát...
1: Nem találtam, mindig, tehát hogy nincs ilyen. Beírtam, de hogy átrak ilyen vulkára.
2: Feri be fogja rakni a...
0: Nem mondom be az árát.
2: Feri be fogja rakni majd
0: a... Nem azt mondom, hogy mi, a várjál, a szorzó...

0: Azt mondja, hogy
1: 11 milliárdnál kevesebb, vagy több?
0: Hogy várjál...
2: 11 milliárdból várjál, kijön, azt mondja, az euróban annyi, hogy...
0: Úgy viszonyul egymáshoz.
1: Na, mint a kiskocsa.
2: Feri, inkább azt mondanak, ameddig fejben számolsz, hogy jövő héten már élőben jitsuzol?
0: 200, a teljes ár 2%-áért vettük meg.
2: Á, az igen.
1: Akkor én is szeretnék egyet.
2: Bármi is legyen az, bármennyibe is kerül.
1: Nem, hát az hallottam, hogy egy cég.
0: Én vettem észre, én mondtam neki, hogy ha ennyiért van, akkor én kettőt kérek. És amikor elhozta, akkor a pinyóba rákerestem a nevére, mert én már láttam, mert én használt bútortékisem van, és én már láttam akkor, hogy ez mindenképpen drága dolog, mert amikor megfogtam, súly a tapintása, világos volt, ezek drága.
2: De mi, elmentél te megnézni?
0: Nem, hanem átküldött, amit te is megnézhetti, azt az Excel-t, és abban benne voltak a bútorok. És én már akkor láttam rajta, hogy akkor ez drága dolog. És akkor mondtam, hogy hozzam el kettőt, de elmenni nem mertem, mert nem akartam bevásárolni mindenfajta dolgokat, mert nincs.
2: Most, amikor egy műhelyt építesz,
1: pedig ott ilyen szemüvegek
0: sem. De már a műhely is készen van, már most is már
2: két. Már felfestetted a padlót is?
1: Van, na, tehát, viszont lejárt, na jó, a műsor lejárt az időm.
2: Feri, jövő héten még távolról?
0: Figyeljetek, addig, ameddig
2: nem
0: jutunk a kisgyerekkel, hogy
1: 18.
0: Szerintem kb. Az első két hónap után már az van, hogy akkor beteszi babakocsiba a kisebbiket, és a nagyobbikat viszi, akkor már újra visszaáll a héttérítő.
2: Két-három hónap, azt mondod?
0: Dehogy két-három hónap, szerintem összesen a születéstől számoltad, szerintem ilyen második hónaptól van az, hogy a gyerekeket már így...
1: Hát akkor az két hét kb.
0: Csatolják. Kb. Igen, még egy pár ilyen adás lesz, akkor utána visszatér.
1: Ha egyáltalán online lesz, tehát...
0: Ja, azt kérdés, de mondom, nagyon fontos, hogy a Tilos Rádiónál mindenki tegyen meg mindent annak érdekében, hogy megszüntessük.
2: Már az FM is jó.
1: Köszönjük
2: szépen!
1: De hallod, már az FM is jó.
2: Annyi van, csak műsor kellett hozzá.
1: Így van, feltámasztottuk.
2: Na jó, van, köszönjük mindenkinek.
1: Sziasztok!
3: MFMF, MF. Magnum Force, motherfucker. They don't like us.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Vitorlázni tanulnak testnevelés órán a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola ötödikesei. A képzésben 43 tanuló kapcsolódott be, akik péntekenként az utolsó két órán sajátítják el a vízisport alapjait. A program, amely a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg, szeptember 11-én vette kezdetét. Az első két, még elméleti tanóra az iskola falai között zajlott. Szeptember 18-ától pedig kerékpáron hajtanak át a nebulók Káptalanfüredre, gyakorlati oktatásra. A rangos építész Györgyi Dénes nevét viselő iskolába járt korábban a Sporták 2026-os világbajnoka Vadnai Jonatán és testvére a vitorlázó olimpikon Benjamin is, írja az Edulány. Enyhe mágneses vihart kavarva a nappól kiszakadt plazmafelhő éri el a Földet szeptember 24-én, jelezte a Euronews. Eféle koronakidobódás során a nap külső légköréből lökődik ki nagy mennyiségű forró, elektromosan töltött gáz az űrbe. Az AR 4528-as régióból indult kitörés felhője az Amerikai Óceán és Légkörkutatási Hivatal számításai szerint részben a Föld felé vette az irányt. Egy koronajukból származó napszél által felgyorsítva hatásait egymás után fejtette ki. A geomágneses viharok zavart keltenek a műholdaknál, a navigációban, távközlésben vagy az áramhálózatoknál, sőt, sarki fényt is gerjesztenek. Ám a mostani vihart a legenyhébb G1-es fokozatúnak valószínűsítették, ami érzékelhető műszaki fennakadást nem okoz. Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren, foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezelt cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlészte a hvg.hu.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Apollo 11, this is Houston, radio check, over.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Stádió 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n. Benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Mince Miklós, és ezen a csodálatos őszi reggelen nagy örömömre egyáltalán nem vagyok egyedül a stúdióban, mi több, hárman vagyunk a stúdióban. Most már megszokhatta a tisztelt hallgatóság, hogy állandónak tekinthető műsorvezetőtársam Szarka Gergő is ott ül az egyik mikrofonnál. Nézzük meg, hogy szól-e az a mikrofon. Jó reggelt, Gergő.
2: Jó reggelt.
1: Nagyon jó. És vendégünk is van, hiszen szintén hagyományos már, ugye ősi szokás szerint idén sem kerülhetjük el azt, hogy Székely Anna Krisztinát is berángassuk a stúdióba, aki ugye a Kenset verseny kapcsán szokott itt megnyilatkozni, és ma sem lesz ez másként. AK, vagyis Anna Krisztina, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettese, a sárga mikrofonnál foglal helyet. Nézzük, hallatszol-e? Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hallatszol, hát ez fantasztikus. Nos, hát igen, ebből persze gondolhatja a néző és hallgató, főleg hallgató közönség, hogy bizony itt ma bizony a Kenset versenyről lesz szó. Hát,
2: vagy ismét október van, illetve szeptember vége.
1: Szeptember vége van, és ugye a Kenset verseny ugye az, amikor ugye középiskolások építenek majdnem műholdakat, amik jó magasra fölröppennek egy kilométer magasra, és aztán visszajönnek egy tőernyővel, és mindent megtanulnak, ami kell az űrmérnökséghez csak piciben, és ez életre szóló élmény, és persze minden évben marha jó a verseny, és idén se lesz ez másként, úgyhogy persze, hogy erről fogunk beszélni, de előtte azért még adósak maradunk témákkal, meg az aktualitásokról is kell beszélni, mert a mai nap nagy nap az űrhajózás történetében potenciálisan, és maga Gergő is elkerekedett szemmel néz rám, úgyhogy lehet, hogy ő sem tudja, de biztos tudja, az, hogy ma lesz az, hogy a SpaceX-nek a giga brutál hatalmas Starship rakétarendszere először kísérli meg a tervek szerint azt, hogy földkörüli pályára álljon. Ugye rengeteg tesztrepülést hajtottak már vele végre, a legutóbbi volt a 13. tesztrepülés, ami annyira sikeres volt, hogy egy nem várt jópofa eredménnyel is járt, mégpedig azzal, hogy ugye körberepülte szinte az egész Földet, belecsobbant az óceánba az űreszköz, amit olyankor rendszerint, hát vagy távirányítással felszoktak robbantani, vagy már maga úgy oda csapódik, hogy a becsapódás következtében a benne lévő hajtóanyag az bizony feldurrantja az egészet, de most ez nem történt meg, úgyhogy ezért aztán az megmenekült, és akkor persze Elon Muskék kitalálták, hogy hát akkor azt miért ne vontassák haza, és ezt meg is tették, de egy óriási földkörüli utat, tehát még egy földkörüli utat szinte az eszköz, a húsvét szigetek, szigetek, többen vannak.
2: Többen.
1: Környéke, mit tudom én, valahogy úgy átvitték mindenféle vontatóhajóval, és már aztán hamarosan már bizony hazaér, úgymond. De ez egy nem várt fordulat volt, és tök jó alkalmat kínál arra, hogy átnézzék a csempéket. A csempékről néhányat le is szereltek, és poénból rászerelték a mai induló 14-es számú repülésnek a Starshipjére, pont azért, hogy nézzék, hogy ezek a világűrt már egyszer megjárt, és onnan visszatért kerámia csempék, ezek vajon az újra repülés során mennyire károsodnak, tehát önmagában ez marha érdekes lesz. De ahogy mondtam, a korábbi repülések azok bár majdnem földkörüli repülések voltak, de nem álltak valójában földkörüli pályára, mert nem volt meg a társaságban az a, hát hogy mondjam csak, önbizalom, vagy nem, szóval, hogy óvatosak voltak, mert képzeljük el, mi történik, hogyha ez a Benga nagy űreszköz, ez tényleg minden idők legnagyobb egybefelküldött tárgya, ugye ez a Starship második fokozat, vagy hát ahogy tetszik maga a Starship, ami egy ilyen 50 méteres kis szerkezet. Na szóval, hogyha az nem tudna visszajönni, akkor az ott maradna a gigászi űrszemétként, ami persze nem lenne jó, úgyhogy ezért az összes korábbi repülés a szuborbitális volt, tehát nem érte el azt a nagyjából 8 km per másodperces sebességet, ami ahhoz kellett, hogy tényleg földkörüli pályán maradjon, hiszen nem lehettek benne biztosak, hogy a deorbit burn, vagyis a fékező gyújtás az sikerrel jár. És persze talán nem is az a baj, hogy űrszemét lesz belőle, mert nem voltak ezek magas pályák, hanem az, hogy képzeljük el, hogyha egy ekkora nagy cucc leesik, az úgy, ha eltalál valakit, az elég kellemetlen. És ezért aztán eddigi szuborbitális repülések legalább tudták, hogy ha bármi elromlik, akkor is, mit tudom én, az Indiai óceánba be fog pottyanni. Egy földkörüli repülésnél ez a kockázat, ez benne van a pakliban, és ezt most próbálják meg először, hogy földkörüli pályára áll, és ha esetleg nem sikerül a deorbit burn, akkor ott is marad, és akkor irányítatlanul fog valahova valakire rápottyanni.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy a szuborbitális pályára állított gigantikus rakéta az egyelőre fegyverkísérletnek hangzik, mondhatnám rossz indulatúan.
1: Igen, igen, de persze nagyon fontos, hogy a Starship a földkörüli pályára álljon, már csak azért is, mert ugye jövőre például az Artemis 3 küldetéshez kell, és aztán majd az azutáni 2028-29 környéken az Artemis 4-hez is kell, tehát a Holdra szálláshoz szükség van erre az eszközre. Tehát mindenképpen előbb-utóbb ki kell próbálni, hogy földkörüli pályára álljon. Na, és akkor most az eddigi tesztrepülések során annyi önbizalmat összekapartak, hogy azt mondják, hogy na most már ezt megpróbáljuk. Tehát az óvatos tervek szerint világidő szerint 12:45-kor, vagyis magyar idő szerint most nyári időszámítás mentett, akkor 14:30-kor bólogattok, jó, oké, tehát 14:30-kor fog elindulni, ugye a Starbase-ről, nem Floridából, hanem Texasból természetesen, és hogyha ugye az első fokozat tulajdonképpen a szokott módon a mexikói és nem más nevű öbölben fog irányítottan visszatérni, és akkor ott ezt nem fogják most elkapni, bár olyat is tudnak, ezt már bemutatták kétszer, de valamiért ezt most nem. De azt megpróbálják oda visszahozni, ahova akarják. Ez múltkor annyira nem jött össze, mert hogy valahogy nem gyulladtak be a boost back burn, vagy a leszálló gyújtásnál nem élet fel az összes ajtóm, úgyhogy kicsit durvábban csapódott be az első fokozat. Ugye nagyon fontos, hogy a jövőben az első és a második fokozat, tehát a rakéta és maga a Starship is újra használható lesz, úgyhogy ez fontos dolog, hogy teljes egészében újra használható újraeszköz lesz, mint egyébként ugye a Kensett rakéta is.
3: Éppen bele akartam szólni, hogy egyrészt Kensettekkel ekkora bajt nem lehet okozni, mint a Starshippel, ha rossz helyre esik le. Meg hát figyelünk is, hogy ne essenek rossz helyre. Másrészt meg igen, a Kensett, tehát 1 kilométerre fölvívő rakéták, kutatórakéták is újra használhatók, és újra is használtuk őket.
1: És akkor ugye hangozzon el már ezen a ponton megelőlegezve azt a témát, a BML Suborbitals csapat,
3: Műegyetemi rakétacsapat tervezi, készíti és üzemelteti a rakétákat egyfajta launch providerként, és hát már a kezdetektől fogva ők végzik ezt, úgyhogy nagyon igazából teljesen meg vagyunk elégedve a launch providerünkkel, azt kell, hogy mondjam.
1: Eddig semmi
3: probléma nem volt.
1: 100%-os success rate volt.
2: Honnan történnek az indítások?
3: Az indításban a Magyar Honvédség segít bennünket, mert tényleg a legfontosabb a biztonság, azért bárkinek a biztonsága, de különösen, hogy középiskolásokkal dolgozunk, és köztük azért sok 18 év alatti is van, ahol aztán meg pláne még sokkal nagyobb a felelősségünk, és általában egy lőteret kapunk meg. Első évben Balatonfelvidéken volt egy döntőnk, és azóta pedig Tatár-Szentgyörgyön, a Tatár-Szentgyörgyi lőtéren.
1: Lehet, hogy pont a Balatonfelvidékiről raktam be képet a műsor ajánlóban, mert olyan gyanús volt a domborzat.
3: Hogy új dörögdi domborzatot láttál?
1: Hát, hogy voltak dombok. Hát, és Tatár-Szentgyörgyön, ami
3: Tatár-Szentgyörgy
1: az a
3: elég
1: közepe,
3: lapos, igen.
1: Ott nincs. Csodálkoztam is, mert én ezt nem tudtam, én azt hittem, hogy mindig, ugye tudjátok, hogy én Tatár-Szentgyörgyre nem jutottam el, mert hogy ugye hova jutottam? Lacházára, Kiskun-Lacházára, ami az ellenség megtévesztése véget Pest megyében van, nem Kiskun. De na mindegy, szóval egy rossz buszra szálltam, amikor vártak a 2-vel ezelőtti Kensett döntőn.
3: Igen, idén igen. Már meg se próbáltad.
1: Helyes. Igen, mert akkor direkt stratégiailag elmentem Svájcba, vagy hova.
3: Igen, ránéztem a képre, igen ez új dörög.
1: Igen, az biztos, hogy nem Tatár-Szentgyörgy. Na, szóval a lényeg az ez. de amiről én beszéltem lényegtelen dolgokat, azt még gyorsan elvarrom azt a szállat, hogy a föld körüli pálya, hogyha úgy látják, hogy minden oké a Starship-el, akkor meghozzák azt a döntést, hogy amit eddig sose csináltak meg, hogy még egy gyújtást csinálnak a második fokozattal, tehát magával a Starship-el, ami tehát lehetővé teszi, hogy elérje a első kozmikus sebességet, föld körüli pályára álljanak, és akkor 8,5 órán át fognak a föld körül keringeni vele. Közben telepít 26 darab Starlink műholdat, amik persze amik tényleg igazi Starlink műholdak ezúttal, nem csak ilyen eddig is kidobáltak ilyeneket, csak hát azok a Starship-el együtt visszaestek a légkörbe és szétégtek, azok ilyen kis játék műholdak voltak, de most ezek tényleg konkrétan igazi, és tényleg a pályára álló, tehát hosszú távon üzemelő Starlink műholdak lesznek. Rögtön 26-ot mondom, kidobál le az ő PES deployer, tehát a PES adagolójából, amit Oviban volt nektek is olyan. Árulnak még PES-t?
3: Igen, láttam.
1: Nagyon jó. Oké. Tehát akkor lehet, hogy a mai fiatalok is tudják, hogy miért hívják PES deployernek.
3: A játékműholdról jut eszembe, hogy majd egy műhold játékról is kell beszélnünk.
1: Mindenképpen. Kidobálja 26 műholdat, aztán utána 6 és 8 és fél óra keringés után visszajön a Földre. Ennyi. És viszont azt akarom szolgálati közleményként mondani, hogy a Space Junkiesok ezt végig fogják közvetíteni maratoni adásban, ezt az egészet.
3: Ki hitte volna?
1: De az egész 8,5 óra plusz. Tehát, hogy az egész, mit tudom, ez egy 10-12 órás feed lesz, váltják egymást. Mondta a Szabi, hogy én is szálljak be, hát annyi határidő van, hogy nem biztos, hogy ez nagyon meg fog történni, de nem kizárt, tehát elképzelhető, hogy egy 10-15 percre én is beszállok, hogy mégiscsak ki kell tölteni egy 10 órás műsoridőt, úgyhogy lesznek meghívott vendégek. Szóval nagy műsorfolyam lesz a Space Junkie űrutazás YouTube csatornán, azt tessék nézni. Yes. Na oké, ennyi van arra, hogy mi van ma, akkor a fő témát azért már beadagoltuk, mint egy kis pezadagoló azért a Kensetet, de még van egy elvarratlan szálunk.
2: Mondatba, és akkor majd a hallgatók
1: két nagyon hosszú összetett barokkos körmondatban. Vagy egy krasznahorkai mondat.
2: Így van.
1: 300 oldalas.
2: Ja. A Fritz Fiki történetünk végére már nem fért oda, szerintem leggeniálisabb sztori vele kapcsolatban. Ugye adásban mondtam, hogy mekkora troll volt, de aztán rájöttem, hogy nem is ez a jó kifejezés, inkább az, hogy ő ezt az őrült tudós imázsát, ezt építette maga is, vagy legalábbis nem igyekezett megcáfolni, és olyan ötletekkel is állt elő, ilyen gondolatkísérletekkel, amiket viszont teljes komolysággal adott elő, mint hogy 1948-ban ő már fantáziált arról, hogy milyen praktikusan át lehetne rendezni a naprendszert adott esetben, hogyha erre szükség lenne. És ezt az ötletét fejlesztette igazából tovább a 60-as évekre.
1: És hát hadd ülepítsük, hogy átrendezni a naprendszert.
2: Így van. Ugye ezeken a bolygómérnökösködés vagy csillagrendszermérnökösködés dolgokon rengeteget filózott, hogy egy kellően fejlett civilizáció mi minden hasznosat bírna képes lenni csinálni különböző csillagrendszerekkel. És nála ennek a csúcsa 60-as években 69-re érett össze, amikor arra jutott, hogy elvileg lehetne az egész naprendszert, mint egy űrhajót használni, mert hogy semmilyen emberépítette űrhajón nem férne el annyi utas és egyéb felszerelés, mintha magát a Földet vinnénk magunkkal.
3: Úgyhogy a Földet vagy a naprendszert?
2: A Földön utaznánk, de a naprendszer lenne a hordozó, ugyanis az volt az elképzelése, hogyha kellő mennyiségű apró pelletet, mondjuk fémgolyókat lőnénk a napba, akkor azok olyan robbanásokat váltanának ki, amivel egy irányított kilőködést tudna létrehozni, és ezzel elindítani az egész naprendszert keresztül az űrön. A navigációra ne kérdezzetek, tehát ez már a fűszer kell, hogy kiszámítsa a megfelelő pályákat. De minden esetre hát ez egy gondolatkísérlet volt részéről, de természetesen a maga excentrikus stílusában előadva. És végül arra jutott, hogy egy olyan laza 500 km/másodperces sebességgel lehetne ezzel úgy közlekedni a világűrben. Úgyhogy az egész naprendszert visszük magunkkal, úgyhogy semmilyen létfenntartó felszerelésre nem lenne szükségünk, hanem csak itt boldogan érdekelnénk a Földön, az meg úgy az egész úgy menne, ahova éppen gondoljuk.
3: És hova mennénk? Mi lenne az a vonzóbb helyszín az univerzumban, ami ennél jobb?
2: Nem tudom, találjuk ki. Miklós, te hova mennél? Hát, ő neki nem volt konkrét úti célja, ő magát az elvetettette föl, hogy ez lehetséges lenne.
1: De amúgy egy ilyen hova mennék?
2: Higítom fel, igaz?
1: Nem, nagyon helyesen teszed. Ugye nyilván a legközelebbi csillag az 4,5 fényévnyire van, 4,3, és
2: elszámoltak ki 2500 év alatt
1: 2500 év alatt oda mellé lehetne szépen jönni. És persze a csillagok is mozognak egymáshoz képest. By the way, tehát, hogy ezek amúgy is enélkül is történnek, csak ugye most ezzel irányítani lehetne, meg gyorsítani a folyamatot, de amúgy vicces, hogy mondjuk az elmúlt néhány százmillió évben simán előfordult olyan, hogy egy fényév, azt hiszem, nem akarok ilyeséget mondani, de egyszer láttam erről számítást, csak már nagyon rég volt, de lényeg az, hogy így egy fényévnél közelebb tud kerülni a Földhöz. Tehát gyakorlatilag úgy, hogy az Oort felhői, ahol az üstökösei vannak a csillagok, ugye minden csillagot körülvesz ez a nagy üstökös raktár, amiről azt szoktuk mondani, hogy akár egy fényévnyire is akár kilóghat, ugye senki nem tudja, hogy hol a vége. És simán lehet, hogyha olyan közel mennek egymáshoz csillagok, hogy két ilyen Oort felhő átfed. És akkor mondjuk, mit tudom én, belendít egy csomó aszteroidát, és az meg olyan, mint az a nemezis elmélet, például egészen olyan, hogy akkor meg jönnek a kihalások, mert hirtelen sok lesz az üstökös, és akkor baj van. Na, szóval, hogy amúgy erre lehet, hogy a Cviki nem gondolt, hogy amúgy, hogyha mi közelébe megyünk egy másik csillagnak naprendszerileg, akkor lehet, hogy az gravitációsan olyan dolgokat tud beindítani.
2: Ez rengeteg problémát tud beindítani.
1: Igen, tulajdonképpen. Tehát én azt hittem, hogy a Jules Verne, amikor írta a Világ felfordulás című könyvet, amiben az volt az ötlet, hogy az északi meg a déli sarkra a vízszintes irányba, de ellenkező irányba két ágyút beraknak, és elsütik őket egyszerre, hogy a föld tengelye kiegyenesedjen, és ne legyenek évszakok. Azt hittem, hogy ez a csúcs, de messze nem.
2: De hát ugyanezt az ötletet a Szikszinjó is megírta, amikor ő a Földre szerel ugye izéket, hajtóműveket, és indul el a Jupiter irányába. Már nem emlékszem, mert bizonyos kokból törölte az elmém azt a filmet.
1: Igen.
2: Hogy miért indulnak el, de ugye ott is...
1: Jaj.
2: Miklós is traumatizálta.
1: Igen, de tényleg én is védekezési reakcióként teljesen írmagját is kiirtottam az agyamból ennek. De valóban voltak ilyenek.
2: Jó,
1: igen.
2: Elvarom, igazából arról van szó, hogy amiről beszélgettünk, hogy Cvikinek sikerült valószínűleg pelleteket kijuttatni a Földről, és ennek ő nagyon örült, akkor ennek már így próbálta gyakorlati oldalát is megfogni. Hát valójában arról beszélt, hogy egy kellően fejlett civilizáció erre is képes lehet, illetve minden csodára. Mondjuk én azért...
1: De rengeteg pellet kell ahhoz, hogy a napot annyira beröffenst, hogy hajtómű legyen belőle, nem?
2: Illetve eléggé felborulnának a dolgok, mert ugye az a tömeg az meg innen hiányozna.
1: Hát ez az. Hát vagy kisbolygókat kéne beleirányozni. Na jó, oké, ezt meg tudnánk folytatni.
3: Lehet, hogy a Föld egész magját ki kéne bányászni?
1: Egyre jobb.
3: Pelletnek?
1: Egyre jobb.
2: És be lehetne költözni belőle.
3: Nem, hát szerintem... ez már megvolt, ugye az utazás a Föld középpontja felé. Ez...
1: Ja.
3: Lehet, hogy így keletkezett az ajuk, nem? Kiszedték pelletnek.
1: Igen, mindesetre az 1969-ben volt az ötlet, igaz, a Woodstocki fesztivál azért.
3: Én akkor születtem 69-ben, csak mondom.
1: Hát ez egy fantasztikus éve az űrkutatásnak, igen. Ugye, holdra szállás.
2: Te akkor születtél, Cviki, akkoriban kapott rá az LSD-re, úgy tűnik.
1: Igen, erre akartam utalni. Na minden esetre...
3: Véletlen lenne?
2: Aligha.
1: Hát jó, szóval azért nagyon köszi, amúgy 1969-ben tényleg rengeteg dolog volt, tényleg a Concorde, a Boeing 747-es, az egér, most néztem, hogy az egér, mármint, hogy az eger, először 1969-ben csináltak egeret, számítógépes egeret, az még fából volt, de működött, golyós eger.
3: Szerintem manapság is csinálnak fából egeret, és jó drágák az ilyen.
1: Tényleg?
3: Billentyűzetet is.
1: Azt a mindenit.
3: Ilyen menő designer egér, meg billentyűzet.
1: Hát ez óriási. És ha már egerekről beszélünk, ugye ez felmer ez a poén, hogy egér, meg nem egér, ez benne van a könyvünkben.
3: Bizony.
1: Mert hogy Alkával írtunk könyvet, és már azt a tudják is a hallgatók, mert mindig borzolom ezzel, vagyis hát a kedélyeket mondanám, de nem igazán, hanem csak inkább már mindenkinek az agyára megyek vele. De
3: fokozzuk a hangulatot.
1: Fokozzuk a hangulatot.
3: A várakozást.
1: A műholdlány, Illés Erzsébet az űrkutató, akiről műholdat helyesebben kisbolygót neveztek el, bár egy műholdat is el kéne róla nevezni, by the way. Most már a következő célunk. Szóval a lényeg az, hogy ez a könyv, amit mi ketten írtunk, ez most már tényleg, már úgy tényleg elhiszem, hogy ez meg fog jelenni, nem?
3: Bizony.
1: Mert hogy már készülnek az illusztrációk, már mint úgy, hogy már konkrétan a végső fázisba, tehát konkrétan a Tipotech kiadó már ugye, már a, hát ma azt még nem mondom, hogy az utolsó simításokat végzi, de hogy annyira jól haladnak, hogy most tényleg azt hiszem, hogy a terveink, miszerint ez novemberben meg fog jelenni, ezek valóra fognak válni. Na. Úgyhogy ez óriási.
3: Igen, életem első és valószínűleg utolsó szerzősége, de nagyon izgalmas
1: de
3: folyamat.
1: De nagyon örülök, hogy ezt együtt unlockoljuk, ezt a micsodát, ezt a, hogy hívják ott? Achievement. Olyan szép magyar szavakkal. Tehát, hogy ezt együtt írunk először könyvet. Na, és lehet, hogy utoljára, ki tudja. Na, minden esetre erről is lesz majd szó, nyilván amikor a könyvbemutató lesz, akkor meg halmozottan, úgyhogy most akár addig még a hátralévő másfél hónapban akár pihentethetjük is a témát, mert aztán majd...
3: De hogy pihentetjük, ne viccelj, nem? Hát szervezzük a könyvbemutatókat,
1: sőt.
3: Hát az űrkongresszuson is fogunk róla beszélni.
1: Na persze.
3: Űrkutatás napján is fogunk.
1: Ja, nem, úgy értem, hogy a Tilos Rádió műsoraiban pihentessük a témát, mert aztán úgyis annyit beszélek majd róla, hogy ez hihetetlen, de igazad van.
3: Azért azt hadd mondjam el, hogy ugye Nagy Norbert a grafikus, aki az illusztrációkat készíti, és nekem borzasztóan tetszenek a képek, amiket csinál.
1: Nekem is. Nagyon jól nyomja. Olyan szép lesz a vizuális világa ennek a könyvnek.
3: Úgyhogy Norbi, várjuk a többi képet is nagyon.
1: De nincs nyomás.
3: Nincs.
1: Na, de mondjuk van, igen, mert a határidő az nyomás. Na, szóval, viszont, ha határidőkről beszélünk, akkor ez egy természetes átkötést, vagy visszakötést jelent a Kenszet versenyre is, ami ugye a fő témánk ma, és Székely Jana Krisztina, vagyis AK, aki a Műhold Lány című könyvnek az első szerzője, most ebben a minőségében van itt jelen, mint Kenszet verseny főszervező.
3: Igen, és nem tudom, hogy aki évek óta követi így a műsort, meg a Kenszet versenyt, az mennyire csodálkozik, hiszen ilyenkor már rég a regisztrációs időszaknak kellene lennie, és hát annak az még sajnos nem indult el a regisztráció, bár az ÉZA már meghirdette a nemzetközileg a Kenszetet szeptember közepén, és úgy volt, hogy mi is akkor indítjuk a regisztrációt, de hát még a finanszírozása nem teljesen megoldott a versenynek, és hát azt meg végképp nem akarjuk, hogy elindítjuk a versenyt, és félúton azt mondjuk, hogy jaj, hát bocsánat, mégsem, hanem lefújjuk. Tehát azt nem lehet megcsinálni se a diákokkal, se a mentorokkal, senkivel. Viszont nagyon jó hír, hogy úgy néz ki, hogy megoldódik a finanszírozás, csak hát ugye még el kell jutnunk odáig, hogy legyen aláírt támogatási szerződés, de úgy néz ki, hogy a Matfin alapítványon keresztül ez megoldódik, és ezúton is köszönjük, mert hogy ilyen nagyon gyorsan, hirtelen beszálltak ebbe, és segítenek, hogy elindulhasson a verseny. És hát az a terv, hogy október 10-ével megindítjuk a regisztrációt, és egészen október 20-áig fog tartani, tehát a szokásos egy hónappal szemben 10 nap lesz a regisztrációra, ami hát bőven elég kell, hogy legyen, hogyha az ember tudja, hogy szeretne indulni a versenyen. Természetesen indítjuk a reklámot is, hogy akkor értesítjük az iskolákat, meg a korábbi versenyzőket, mentorokat, és arra lehet készülni. A versenynek a honlapján már most fönt van ez a felhívás, de a regisztráció még nincs megnyitva, arra lehet készülni, hogy akkor október 10-én már fogadjuk. És az a szerencse, hogyha ez így megoldható, hogy október 10-e és 20-a között lehet a regisztráció, akkor nem kell átrendeznünk a versenynek a naptárát, hanem csak egy picit összép húzzuk a legelejét, és a korábbiakban bevált ütemezés szerint novemberben már meg lesznek a képzések, meg lesz november 28-án a nagy találkozás nevű első találkozó, hiszen a versenynek ez az egyik nagyon fontos célja, hogy találkozhassanak egymással a diákok, a versenyzők, az űr szakmának fontos szereplői, a zsűri, a bírálók, a szervezők, tehát hogy ez az egész közösség találkozhasson és megismerhesse egymást. Úgyhogy az ütemezése az a korábbi évekhez szokásos lesz.
1: Itt rengeteg technikai dolog elhangzott, csak azért ezt meséljük el a hallgatóknak, hogy mi az a Kenszet verseny. ugye?
3: Igen, bocsánat, tehát, én nagyon gyorsan belecsaptam el egy csóba.
1: Igen, tehát lehet, hogy vannak, van egy maximum három számjegyű törzshallgató, aki minden tud a Kensett versenyről, de ugye a többség az valószínűleg pont nem hallgatta a korábbi vagy évekkel ezelőtti adásokat, pedig ez egy nagyon érdekes és jópofa koncepció.
3: Gergő, neked van erről valami elképzelésed?
2: Én minden szokolébresztő adást hallgatok, és
3: akkor mindent tudsz.
2: A májusi beszélgetéseteket, amikor a két srác is itt volt, azt ma reggel hallgattam újra. Úgy.
3: Akkor nem neked mesélem, hanem azoknak, akik még nem tudják. Tehát a Kensett verseny az Európai űrügynökségnek, az ESA-nak egy kezdeményezése már kb. 20 éve, és 2018 óta a magyar csapatok is részt vesznek benne, de mindig csak egy-egy csapat közvetlenül pályázott. Viszont 2022-ben úgy alakult, hogy egy héttel az indulás előtt én váltottam az egyik mentort az európai döntőre utazó csapat kíséretében, és annyira nagy mély benyomást tett rám ez a verseny, hogy hát akkor abban az évben már el is indítottuk a magyarországos versenyt, mert annyira fantasztikus volt a légköre. Ez arról szól, hogy középiskolás diákcsapatok, 3-6 fős diákcsapatok, egy vagy maximum két mentorral, körülbelül fél év munkával megterveznek és megépítenek egy műholdszimulációt, ami tulajdonképpen mindenre képes, amire egy igazi műhold. Egy dologra nem, hogy az űrben keringjen a Föld körül. Tehát van neki vezérlése, áramellátása, rádiókommunikációra képes a földi állomással, és valamilyen méréseket, kutatásokat végez, vagy technológiai demonstrációt.
2: És egy kilométerre külditek fel, igaz?
3: Igen, ez igazából nincs szigorúan kőbevés, vagy milyen magasra küldjük föl. Olyan magasra érdemes felküldeni, hogy az ereszkedés közben már érdemi méréseket lehessen végezni. Ez olyan egy kilométer magasságnál már azért másfél-két perc körüli időtartam. Az alatt már azért lehet rendesen mérni, lehet rádiókommunikációt folytatni. Ugye két küldetése van minden Kensettnek. Az egyik mindenkinek ugyanaz, légnyomás és hőmérsékletmérés, és másodpercenként legalább egy adat lejuttatása a földi állomásra, és a másodlagos küldetés az a legérdekesebb, mert azt mindenki saját magának találja ki. Borzasztó széles a köre azoknak a kísérleteknek, amiket eddig kitaláltak és megvalósítottak a csapatok. Nyilván korlátozza a méret és a súly vagy tömeg korlát, ugyanis azért Kensett, mert az 0,33-as üdítős doboz méretű, azaz Ken méretű műholdat kell építeni, vagy műholdszimulációt kell építeni, és maximum 350 gram lehet, illetve van egy minimum, nem is tudom, 300 vagy 330-350 gram között kell, hogy legyen. Bocsánat, ha rossz számot mondtam.
1: Tehát, hogy nagyjából olyan, mintha tényleg vízzel megtöltenéd.
3: Igen, igen.
1: Tehát, hogy igen. Tehát víz, vagy igen, tehát üdítőital méretű és tömegű.
3: Így van, pontosan. Tehát egy üdítős, egy teleüdítős dobozt kell felküldeni, csak hát...
1: Csak valami értelmesebb dolgot csináljon.
3: Igen.
1: Mert mondjuk felrázathatod a kóládat így egy rakétával, és az is egy kicsit, hogy kinyitod, és mennyire spriccel szét.
3: Hát az nehezen fog többet. A földi állomásnak adatokat küldeni, igen, ha csak nem kólacseppek formájában.
1: Ez tény.
2: De hát most... robotokat minden kólacseppbe.
3: Majd javaslom a csapatoknak.
1: Ha egyébként... ezt a Franz Zwicky megérhette volna a nanorobotokat.
3: De... Egyébként elképesztő, hogy milyen ötleteik vannak a diákoknak tényleg.
2: Mik szoktak lenni?
3: Hát alap most már az, hogy különféle sugárzásmérés, fotókat készítenek, amiket feldolgoznak. Most már az irányított leszállást is próbálgatják, és igen, van olyan csapat, aki szét akarja nyitni kopterré. És...
1: A csetben beleki beírta valaki, hogy magyarul sörhód. De ráadásul úgy, hogy hód. A Kensettnek, ugye, hát igen, de hát középiskolások csinálják, és ráadásul ugye nem is a fél literes sörös doboz, hanem a harmad literes. Ugye?
3: Így van, sört.
1: De nagyon jó a kreatív izé, mert tényleg kéne a Kensettnek egy magyar név, ezzel gyakorlatilag küzdtök azóta, hogy van a verseny.
3: Igen,
1: bár
3: nem.
1: Már feladtuk, mert már így ismeri mindenki.
3: Igen, nem választom
1: már sem. Volt ilyen izé mondás, hogy találjunk ilyennek egy magyar nevet.
3: Igen, de elengedtük, mert azért ez egy európai kezdeményezés, és nagyon kényszeredett.
1: A sörhód azért.
2: Viszont mindig azt szokott eszembe jutni, hogy ezt gyakorlatilag nekünk találták ki, mint a űrtelemetria legnagyobb nemzetének. Ez gyakorlatilag a mi versenyünk.
3: El kell, hogy mondjam, hogy tényleg én úgy általában nem szeretek nagy szavakat használni, meg nagyon dicsekedni, de tényleg a legjobbak között van a magyar verseny, méghozzá azért, mert mi nem csak meghirdetjük a versenyt, és aztán várjuk, hogy beadják a pályamunkákat, és megnézzük, hogy melyik a legjobb, vagy az eszközöket, és megnézzük, hogy melyik a legjobb, hanem mi egy komplett képzési programot építettünk föl az egészre, tehát olyan csapatok jönnek sokszor, akiknek halvány segéd fogalmuk nincs arról, hogy mi az, hogy rádiókommunikáció, mi az, hogy nyomtatott áramkör, stb., és rengeteget tanulnak közben. Tehát 9-10-es diákok, minimális fizikai ismerettel, minimális elektronikai ismerettel, stb., és szépen megtanulnak nyomtatott áramkör tervezni, 3D nyomtatott házat készítenek, már olyan fantasztikus felépítésű dobozokat készítenek, hogy őrület, olyan kísérleteket tudnak megtervezni és megépíteni, hogy tényleg egy évvel azelőtt maguk se gondolták volna, és jönnek az egyetemekről is a visszajelzések, hogy aztán ezek a diákok elmennek egyetemre, és tényleg a legjobbak között vannak a volt kenszetes diákjaink, és hát nem azért mondom, de a 2024-es döntő résztvevői közül 6 csapatnak TRL 9-es eszközzel kering a fejünk fölött ebben a pillanatban is a Unity műholdon, ami ugye a műegyetemisták által készített diákműhold, és 6 kísérlet, volt kenszetes diákcsapatok kísérlete tavaly november 28-a óta működik fönt alacsony földkörű pályán. Azért ez egy olyan dolog, amit nagyon kevés középiskolás mondhat el magáról, sőt, nagyon viszonylag kevés mérnök, végzett mérnök is mondhat el magáról, hogy kísérlete kering fönt, és ez egy olyan teljesítmény, amihez azért kellett a Kenszet verseny is. Nem csak az, hogy a lehetőséget megkapják, ami természetesen kellett, hiszen döntőbe kellett, hogy jussanak, hanem hogy ezt a tudást megalapozzák. És még egy dolog, ami mindjárt szóhoz juthatok ti is, csak ezt még el szeretném mondani, hogy nem csak a képzési program, amit felépítettünk, fontos ebben a versenyben, a magyar versenyben, hanem hogy lehetőséget adunk a találkozásra és a hálózatépítésre, tehát a kapcsolatok kiépítésére. Tehát ezek a diákok már bekerülnek egy olyan körbe, még hogyha nem is mindegyikükből lesz űrmérnök, hiszen ennyi űrmérnök nem kell Magyarországon, mert hál' Istennek sokkal többen vesznek részt a versenyen, mint amekkora az űrszakma. De
2: rengeteg határterület, csatolt szakma, szakterület.
3: Pontosan. Rengetegen mennek mérnöknek különféle területekre, de nem csak mérnöknek. Tehát ez egy nagyon összetett projekt, amikor végigcsinálnak egy Kenszet projektet. Az, hogy lehetőséget adunk nekik a találkozásra, kerülnek egyfajta ilyen szakmai közösségbe, ahol rengeteg kapcsolatot ki tudnak építeni, sőt egymással is megismerkednek, akikkel majd esetleg később együtt járnak egyetemre, akár egy helyen dolgoznak. Érzékelik azt, hogy ők nem csak versenytársak, hanem kollégák is, és ez egy borzasztó nagy tapasztalat. Amellett, hogy megtanulnak egy csomó olyan soft skills-t, amit már a végzett mérnökök, végzett mérnökként, vagy végzett bármilyen munkavállalóként meg kéne tanulniuk a nulláról, ők már készen érkeznek ebbe.
1: Ez micsodát? Soft skills? Ez mit jelent? Bocsánat, tök hülye vagyok ilyen.
3: Ezek olyan, ami nem a szakmai tudás, hanem mondjuk a csapatmunkára való képesség, a vezetői képesség, mert ugye minden csapatnak kell egy vezető, egy projektmenedzser, a határidők betartásának a fontossága és az arra való képesség. Tehát ami kell ahhoz, hogy a szakmai tudás mellett mégis képes legyél egy munkahelyen jól teljesíteni.
2: Mint a hard science, soft science megkülönböztetés.
1: Jó, én azt sem mindig értettem egyébként, de most akkor értem, hogy a soft skill az ilyen.
3: Találjunk rá jobb szót.
1: Nekem jó ez, most már megtanultam, mit jelent.
2: Életképesség, mert ettől lesznek életképesek.
1: Általánosan használható.
3: Na, és akkor most szót kaptok ti is.
1: De minek? Hiszen ugye tényleg azért vagy itt, hogy téged kérdezgessünk.
2: Én viszont tudok kérdezni, most itt egy rakás új információ hangzik el még számomra is. Ezt az egész versenyt ugye nemzetközileg az ESA szervezi? Tehát ez
3: az ESA hirdeti meg, igen. Az ESA-nak az a lényeg, hogy egy országból egy verseny, egy országban, egy tagországban egy verseny szerveződjön, és annak az országos versenynek a nyertese kapja az ESA-nak a jutalomutazását tulajdonképpen. Régebben ez egy európai döntő volt. 3 évvel ezelőtt ez megszűnt, és egy másfajta program van helyette. Hollandiában az Esztekben az ESA-nak a technológiai központjában szerveznek egy ilyen másfélnapos programot, ahol tulajdonképpen egy mini űrprojektet csinálnak ilyen nagyon rövid idő alatt, hogy különféle területekre szétdobják különféle csoportokba az érkező csapatokat, és akkor egymással kommunikálva össze kell állítaniuk, azt hiszem, egy műhold projektet. Van ennek valami neve, amit mindig elfelejtek, hogy működik ez. Az ESA szereti ezt a módszert használni, és azok a csapatok, akik Magyarországra kiutaztak erre, mind azt mondták, hogy nagyon tanulságos és nagyon érdekes volt ez a program.
2: És akkor minden országban a helyi szervezők azok viszonylag autonóm módon ilyen franchise rendszerbe szervezik az országos versenyt?
3: Így van, igen, igen. Tehát például Romániában például meghirdetik, és van egy döntő a beadott dokumentumok alapján. Szlovákiában 1-2 éve indult, ha jól tudom, ott például nem rakétával, hanem drónnal viszik föl, de lehet, hogy ez nem Szlovákia, most nem vagyok benne teljesen biztos, de ugye több országban van olyan, hogy nem rakétával viszik föl. Nálunk is szóba került, hogy esetleg ballonnal vigyük magasra, és onnan dobjuk ki, vagy drónokkal, amikor úgy volt, hogy most ugye el kellett halasztanunk a döntőt, az idén lezárult versenynek a döntőjét áprilisról, és akkor próbáltunk kitalálni mindenféle megoldási lehetőségeket, és az is szóba került, hogy drónt használjunk, de Magyarországon olyan a szabályozás, hogy drónt lehet akármilyen magasra fölvinni különféle szabályok szerint, de elengedni, ledobni róla nem szabad semmit. Úgyhogy emiatt nem tudtunk drónnal kényszer döntött szervezni, de aztán szerencsére megoldódott a dolog, és ugyan nagyon-nagyon melegben, de a Tatán-Szentgyörgyi lőtéren meg tudtuk tartani a döntőt, és fantasztikus volt.
2: Szerencsé, hogy a rakétáról ledobott dolgokra nincsen semmilyen szabályozásunk.
1: Egy vonalban legyen a szád a mikrofon tengelyével.
2: Megoldható.
1: Nagyon jó. Persze ez nehéz, mert akkor nem látjuk egymást, hát ilyen a rádiózás.
2: Forgok össze-vissza. Igen. És akkor ez teljesen magyar sajátosság, hogy egy ilyen képzési programot, mentorálást, konferenciákat, mindent raktok mögé?
3: Igen, hát persze nem csak Magyarországon vannak ilyen képzési programok, de igen, a miénk az egy kiemelkedően összetett és alapos, és egyébként az ESA is nagyon elismerően nyilatkozott a mi versenyünkről. Ugyanis nekem ez nem csak, vagy szerintem ez nem csak egy verseny. Tehát a versenynek nem, szerintem nem az a lényege, hogy kiválasszuk, hogy ki a legjobb. Bocsánat, hogyha ezzel szentségtörést követek el. Szerintem a versenynek az a lényege, hogy minél több diák, minél többet tanuljon. És mellesleg meglátjuk, hogy abban az évben ki a legjobb. Idén például egy olyan csapat nyerte a versenyt, akik már 3 éve versenyeznek. Az első évben semmi különös nem volt. Hát persze ügyesek voltak akkor is, de szépen évről évre fejlődtek. Van olyan csapat, aki mondjuk regisztrál októberben, és az első mérföldkő után a második előtt kihullik, mert rájön, hogy nincs rá energiája, ideje, nem tud eleget, stb. De esetleg jövő évben megint indul, és akkor már végigcsinálja akár. Tehát rengeteg ilyen van. Ez nem egy ilyen nagyon rövid, gyors dolog. Ez egy hosszú, kemény kitartást és motivációt igénylő verseny, de pont azért, hogy a motiváció meglegyen, azért segítünk, amennyit tudunk.
1: Na de ez a mérföldkőrendszer is hasznos, tehát ez is tök jó, hogy itt ezek szerint vannak ilyen stációk, amikre már itt gyorsan utaltál az elején, amikor úgy ledaráltál ezt a sok-sok-sok információt, hogy akkor itt lesznek ilyen dolgok, hogy mit tudom én, egy ilyen több lépcsős kiválasztási folyamat, meg prezentációk, meg ilyesmi?
3: Hát tulajdonképpen mi itt egy űrprojektet szimulálunk.
1: Igen, aha, ez tök olyan.
3: Annyira olyan, hogy azok a mérföldkőre beadandó dokumentumok, amiket kérünk, ugye az első mérföldkő az a PDR, a Preliminary Design Review nevű dokumentum, a második mérföldkőre pedig a CDR, a Critical Design Review nevű dokumentum, tehát az előzetes tervfelvizsgát, meg a kritikus tervfelvizsgát, ezek konkrétan
1: ÉZA
3: projekteknek a valódi létező lépcsői. Igen. Nyilván egy igazi űrprojekt az ennél részletesebb, hosszabb, mélyebb, de azt hasonló utat járunk be a Kenset verseny során is. Ugye a döntő előtt van a pre-launch report, Jézusom, pre-launch review?
1: Review lehet, vagy readiness.
3: Belezavarodtam. És az meg arról szól, hogy akkor tényleg go vagy no go, mehet, repülhet, nem repülhet. Tehát egy komplett űrprojektet szimulálunk fél év alatt.
2: Szóval én minden évben, amikor hallgatom, hogy beszélgetek róla, az jut eszembe, hogy azért is zseniális ez az egész. Nem, egyrészt azért, mert ez egy baromi érdekes téma, amivel ilyen hosszú projektben is benne lehet tartani embereket, mert nem lehetne bármivel, de az űrkutatás, vagy az, hogy feljutatni tényleg valamit, ez elég motiváció lehet ahhoz, hogy tényleg végig is csinálják. De pont ez, hogy egy projektet végigvinni az elejétől a végéig minden leágazásával együtt, ez egy hihetetlen lehetőség. Nagyon picit elkanyarodva, ugye nekem nem szorosan véve a szakmám, mégis valahogy egész életemben én gyakorlatilag programozóként dolgoztam, tanítottam is, és azt vettem észre, hogy azért baromi nehéz megtanítani bárkit, nem baromi nehéz bárkit megtanítani programozni, de az oktatásban az a nehéz, hogy nehéz egy átfogó projektet, valamit megcsinálni, amit van értelme végigcsinálni. Írj egy algoritmust egy buborékos rendezéssel erre az öt tömbre típusú feladat, az nem fog sehova elvinni, és nem, semmilyen olyan skillt nem fog megtanítani, ami valójában egy teljes valaminek az elkészítéséhez szükséges. És itt a Kensetnél viszont pont ez van, hogy nem adunk valami feladatot, hogy fiam, ezt forrasz fel, mondok egy hülyeséget, hanem a tervezéstől, a kitalás, a brainstormingtól egész odáig, amikor összeszedik a mezőn a visszaérkezett darabokat, az egészet végig kell. Én ezt fantasztikusnak tartom, ez egy nagyon nagy lehetőség a tanulásra.
3: Így van, és ráadásul az is motiváló, hogy a végén a kezedben van egy eszköz, amit te terveztél, te csináltál, és működik. Jó esetben működik. Ugye a tesztelések is erre vannak, hogy működjön. Tehát, hogy egy kézzelfogható eredménye van annak, amit csinálnak a diákok, és talán ez is ad egy olyan plusz élményt hozzá, hogy nem csak valamit leírtam, hanem kézzelfogható. Azért ez mostanában így nehezebben vagy ritkábban elérhető eredmény ugye az online világban.
2: Mennyire jellemző, hogy ezekről a határterületekről is érkeznek kifejezetten emiatt diákok, aki nem ő a mérnöki részét akarja csinálni, és mellette rásózzák a projektmenedzser feladatot is. Jellemző, hogy valaki kifejezetten azért jön, hogy ő szeretne lenni a projektmenedzser, vagy a...
3: Hát ilyen szerintem nincsen, inkább sok csapatban van olyan, aki nagyon akarja és nagyon tudja, és akkor természetesen rá adódik, vagy ráesik ez a feladat, vagy ő magától így magára veszi ezt a köpenyt. Vannak olyanok, akik például nem azért vannak a csapatban, mert ők szeretnék a műszaki részében feltétlenül mondjuk a programozást, vagy a nem tudom, forrasztást csinálni, hanem például a kommunikációs feladatot. Ugyanis ez arról is szól, hogy az eszközöket nem csak megtervezni és megépíteni kell, meg tudni hozzá az elektronikát, meg a többi tudományos dolgot, hanem ezt kommunikálni is kell. Tehát az ÉZÁ-nak is ez egy fontos szempont, hogy terjesszük minél jobban az információkat, a tudást, az élményeket, hogy ugye azt a csökkenést, ami így a természettudományok meg a műszaki tudományok iránt évtizedek óta mutatkozik világszerte, tehát az érdeklődés csökkenését, azt valahogy megállítsuk és visszafordítsuk, tehát minél többen érdeklődjenek és menjenek ilyen irányba tovább tanulni, akár műszaki, akár természettudományos irányba, mert tényleg elég nagy a baj ezen a területen. És ezért a kommunikáció is nagyon fontos. Tehát a mérföldköveknél is, meg a döntőben is az, hogy közösségi médiában, vagy saját online felületeken bemutatják a versenyt, a saját eszközüket, a saját lépéseiket, esetleg a kísérletüket, meg aztán ezt nagyon jól előadják a döntőben. Ez egy külön pontozási rész. Úgyhogy van olyan, aki mondjuk a kommunikátor a csapatban, és nem annyira, vagy kevésbé műszaki.
2: Tök jó.
1: Tehát az adás vége felé közeledve még sok minden van. Uha. Ugye mindenképpen egyrészt hoztál magaddal valami játékszerűséget, amit be akarsz mutatni, aztán majd sulkolnunk kell a határidőket is, meg annak is el kell hangzania, hogy Magyar Asztronautikai Társaság, mert azt még nem mondtuk elég szarattól tartok, de még továbbra is a Manté a Kenszett versenyben.
3: Természetesen, igen.
1: És hogy egyébként a mentorok között olyan embereket is találunk, mint például ugye Pál Andrist, aki a szokolébresztő állandó szakértő.
3: Bocsánat, ő nem mentor, ő zsűritag.
1: Tag, bocsánat, így van, de a mentorok között is biztos találunk olyat, aki már volt a szokolébresztőben, például ugye a májusi vendégeink közül az egyik, aki korábbi nyertes, de már mentorként
3: játszik,
1: a Botond, aki ugye aki azóta egy nemzetközi versenyen is ilyen komoly dolgokat...
3: Hát ő nemzetközi űrtáborban is részt vett, rakéta versenyen, rakétaépítésben.
1: Bizony, nagyon, ő nem kis csinál. Pályázik, igen. Na tehát.
2: Mondjuk el akkor a határidőket, mindenki készítse a papírceruzát, mert a honlapon néztem, és ott a jelentkezési határidőre 16 és 20-a is szerepel.
3: Húha, azt akkor meg kell néznem, mert ugye így ahogy haladunk előre, és így formálódnak a dolgok, így lehet, hogy nem vezettem át mindenhol mindent. Köszönöm, hogy szólsz.
2: Akkor tegyük helyre.
3: Úgy néz ki, jelenlegi szándékaink szerint, hogy október 10-től 20-áig lesz a regisztrációs időszak, akkor a honlapon ott lesz az a gomb, amit megnyomva egy ilyen Google űrlaphoz érkezik a regisztráló, és minden csapat egy regisztrációt készítsen, és nem csak hogy regisztrálni kell, hanem vannak nyilatkozatok, ugye ilyen adatkezelési nyilatkozat, amit minden mentornak, meg minden diáknak, illetve a 18 év alatti diákok szüleinek is alá kell írni, és PDF-ben egyetlen egy közös e-mailben, tehát lehetőleg nem mindenki külön küldje, hanem egy közös e-mailben a csapat küldje el ezt, valamint egy motivációs levelet, egy rövid motivációs levelet, hogy miért szeretnének részt venni a versenyben, az info@kensettverseny.hu, azaz cansatverseny.hu e-mail címre.
1: És ugye maga a honlap cím is, most már kitalálhatták a kedves hallgatók, ez a cansatverseny.hu.
3: Így van.
1: Hogy onnan érdemes indulni, és akkor ott persze megtaláljátok az infolinket is, meg mindent.
3: Minden információ ott van. Az a tervem, hogy hát ma vagy holnap fölteszem a friss szabályzatot, mert még a tavalyi szabályzat van fent, de hát azért egy-két dologban módosulni fog, és minden egyéb információt is ott közlünk. Naptár is lesz friss.
1: Igen, szóval ez nagyon jó, és akkor és mit csináljanak azok a diákok, akik mondjuk nagyon szeretnének, vagy az szülő, a Tilos Rádiót hallgatja mondjuk az egyik szülő, és mondja, hogy tök érdekes, csináljatok egy csapatot, de mondjuk az iskolában úgy gondolják, hogy mondjuk nincs egy, mit tudom én, egy fizika tanár, vagy nincs arra lehetőség, hogy mondjuk ott kézzel rakosgassák össze a műholdakat, meg ilyesmi, az ilyen gyerekek mit tudnak tenni?
3: Hát egyrészt van a Facebookon a Kenszett verseny oldal, és annak van egy olyan csoportja, ami ilyen csapatkereső, vagy csapattárskereső csoport, és ott be lehet írni, hogy akkor keresünk még egy embert, vagy még két embert ebbe a csapatba, itt

0: szóval azt most nem látom a dátumot, itt van a 2025-es Kenszett verseny menete című legördülő valami, de ott nem látom azt, hogy az online tájékoztató mikor lesz.
1: A címlapon van pedig.
0: Biztos, csak nem látom ezt a dátumot, de igen, bizonyára lesz ilyen.
1: A lényeg, hogy...
0: Jelentkez a versenyre, itt van 16, aztán itt van, hogy 20.
1: Jó, azt majd átírom.
0: De aztán más dátumot hirtelen nem láttam, de valószínűleg én vagyok a béna. De minden esetre, ha valaki alaposan átnézi, és nem élőadásban kell leimprózni, amit nekem, akkor az valószínűleg meg fogja találni az információkat. Úgyhogy ezzel szerintem nem lesz gond. És hát ez a Facebook oldal is nagyon hasznos, amit említettél.
1: És hogyha bárkinek kérdése van, akkor az info@kenszettverseny.hu-ra is lehet írni akár.
0: Tehát akkor, hogyha a gyereknek nincs saját fizikatanára, aki mondjuk tudja ezt így koordinálni, meg ilyesmi, akkor mondjuk megpróbálhat becsatlakozni más csapatokhoz, ahol van, de vagy ez a mentorrendszer, ez úgy működik, hogy azt is ők maguk kell, hogy találjanak valami mentort?
1: Igen, igen. Általában ez a saját tanár, de nem feltétlenül, tehát lehet szakkörvezető, szülő, van, hogy szülő, aki hasonló területen dolgozik, vagy keresnek valahol, tehát például a kis botiék is annak idején találtak egy céget maguknak, ahova bejárhattak, és akkor itt szeretném megemlíteni, hogy van a Student Space Lab Network, azaz diáklabor hálózat, ami arra alakult, hogy ha mondjuk otthon nincs a garázsban egy 3D nyomtató, vagy CNC eszterga, vagy akármi forrasztókészlet, akkor meglévő céges, egyetemi, középiskolai labor kapacitásokat próbálunk így összekötni azokkal a diákcsapatokkal, akiknek mondjuk szükségük van valamilyen eszközre, és nincs nekik hozzáférésük. És most idén egy ilyen pilot projekttel indulunk, két egyetem, egy vagy két középiskola, illetve két cégnek a laborkapacitásai lesznek most elérhetők, és ez alapján fogjuk majd felskálázni a következő időben ezt a lehetőséget. Tehát, hogyha valaki azért nem akar indulni a Kenszett versenyen, mert nincs otthon megfelelő, vagy az iskolában megfelelő felszerelés, akkor szeretnénk elérni, hogy majd idővel az egész országban viszonylag közel legyen elérhető ilyen laborkapacitás.
0: Ez menő.
2: Ez tök jó, hogy minden adott akkor végül is. Akkor csak jelentkezni kell és csinálni.
1: Hát és tanulni sokat, igen. Egyébként nagyon fontos, hogy a mentor jól tudja segíteni a csapatot, nem megcsinálni helyettük, hanem segíteni, és erre viszont mentoroknak is szeretnénk képzést adni, illetve ilyen online segítő tájékoztató előadást fogunk tartani. Ez is benne lesz a program.
0: És az emberek persze azt fogják kérdezni, hogy oké, hogy mi építjük a műholdat, meg minden, de hogy ez az egész, ez amúgy mennyibe kerül? Tehát van-e részvétel? Díj a versenyen, vagy ilyesmi?
1: Nincsen részvételi díj a versenyen, az ÉZÁ-nak az előírása. Hát természetesen pénzbe fog kerülni, hiszen azért eszközöket, anyagokat kell hozzávenni. Ezt sajnos nem tudunk biztosítani, tehát nem tudunk így
0: na igen, de a szakértelmet, a zsűrizést, így, a tréningeket, a felbocsájtást, a mit tudom én mit, azt ugye, mindent, azt mind ti
1: így
0: álljátok.
1: Van, így,
0: vagy hát az ÉZÁ, vagy a Kenz, vagy a mit tudom én. A mi ez? Hát tulajdonképpen ez a...
1: Hát az ÉZÁ is ad hozzá forrást, de most ez a támogatási szerződés, amiben most nagyon bízunk, hogy összejön október elejéig, ez magyar állami forrásból, alapítványi forrásból lesz.
0: Na és akkor van valami, amit még mindenképpen mondtad, hogy be akarsz dobni
1: igen,
0: maradék néhány
1: azért,
0: percben.
1: Hogy a Kenszett ne csak ez a borzasztó, hosszú, nehéz, kitartást igénylő középiskolásoknak szóló dolog legyen, ezért már évek óta nagyon szeretném megcsinálni a Kenszett Juniort, ami egyfajta ilyen rávezetés lenne fiatalabbaknak, vagy akiknek még nincs olyan nagyon megalapozott tudásuk ezen a területen. De nem volt eddig kiinduló pont, meg kapacitás, meg erőforrás hozzá, és most egy ilyen kis lökést kaptam, ugyanis meghívásom volt Erdélyben a Mindformers nevű rendezvényre, egy ilyen többnapos rendezvényre, Detre Össel együtt egyébként, aki ugye a Student Space Lab Networknek a képviseletében ment, az ő révén meghívtak engem is, hogy a Kenszettről beszéljek. Sajnos nem tudtam elutazni, de készítettem egy játékot, egy kártyajátékot, aminek során a csapatok ott helyben egy órás workshopon belül megépítik, hát idézőjelben megépítik a saját műholdjukat. Különféle küldetések vannak,

0: választhatsz, hogy mondjuk légkörkutató műhold leszel, vagy katasztrófa megfigyelő leszel, vagy űridőjárás megfigyelő leszel, és akkor ennek megfelelően különféle eszközkártyákkal össze kell legózni egy műholdat, úgy, hogy figyelembe kell venni annak az árát, az energiaigényét, illetve a tömegét, hiszen egy műholdnak nagyon szigorú korlátai vannak, hogy mekkora lehet, milyen energiafelhasználása lehet, stb. És akkor így össze lehet legózni az irányítását, az energiaellátását és a kísérletet, amit végez az a műhold. És hát ő is elvállalta, hogy helyettem levezényli ezt a játékot, és nagyon jól sikerült, úgy hallottam. És ebből szeretnék egyfajta ihyen beugrót csinálni a Kenset Juniorra, hogy azok a felső tagozatos diákok is, vagy akár 9-10-es diákok is kedvet kapjanak, és átlássák, hogy egyáltalán hogy áll össze, miből áll össze egy műhold, anélkül, hogy ehhez különösebb fizikai, elektronikai és a többi tudás kellene. Tehát egyfajta ilyen rávezetés, bevezetés lenne ebbe a Kenset Juniorba, mert ugye középiskolás korra már nagyon sok diákot elvesztünk már olyan szempontból, hogy elvesztik az érdeklődésüket, meg a motivációjukat így a reál területek iránt, a STEM területek iránt.
1: Főleg én úgy tudom, statisztikailag lányokat nagyon sokat lehet pont ebben az időszakban elveszíteni, amikor elkezdi a világ meggyőzni őket, hogy lányként ne ezzel foglalkozzanak, és előtte meg rohadtul érdekli őket, ugyanúgy, mint a fiúkat, és a középiskolás korra meg ezt sikerül kinevelni belőlük intézményesen.
0: Pontosan. Ugye a könyvvel is ez volt az egyik célunk Miklóssal, hogy alapvetően így a 10-12 éves korosztályt céloztuk meg eredendően, hogy a lányok is érezzék azt, hogy igen, lehetsz csillagász, űrkutató, bármi, hogyha szeretnél.
2: Hát ez gyönyörű végszó. Vagyis hát végszóhoz közelítő, vagy téma lezáró szó, mert hogy ugye egy percen belül itten kicsöngetnek, úgyhogy talán nem maradt más hátra, mint hogy még egyszer felhívjam a figyelmet a cansatverseny.hu honlapra, ahol minden érdeklődő mindent megtalál, igaz? És elköszönjünk, úgyhogy nagyon köszönöm Székely Anna Krisztinának, Alkának, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettesének és a Kenset verseny fő lebonyolítójának, hogy itt velünk töltötted a ma reggelt, és elmondtad ezeket a nagyon inspiráló infókat. És
0: még hát, annyit hagyd szóljak közben, hogy a Kenset verseny szervezéséhez várunk önkénteseket, ha valaki szeretne csatlakozni.
2: Ők is írjanak az infókukat cansatverseny.hu-ra.
0: Így van.
2: Nagyon jó. És hát igen, a hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet. 2 hét múlva a tervek szerint Orha Zoltán lesz a szokásos telefonos vendégünk, aki Simonyi Károly munkásságáról fog megemlékezni. Van egy ilyen sorozatunk, hogy nagy magyar kutatók, fizikusok, stb. Ebbe illeszkedik majd a 2 hét múlva várható adás, és hát pánikszerűen elhagyjuk a stúdiót, mert ugye már lejárt az időnk. Műsorvezető társammal, Szarka Gergővel együtt mindenkinek jó napot és jó hetet kívánunk, és nézzétek ti is a maratoni Starship közvetítést, mert az ma van, és hát ha nem fújják le a startot, akkor ez potenciálisan történelmi esemény lesz ma. Tehát mindenki kövesse, és rohanunk. Mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok, sziasztok!
0: Sziasztok!
3: A Tilos Rádió híreit halljátok!
4: Vitorlázni tanulnak testnevelés órán a Balatonalmádi György Dénes Általános Iskola 5-esei. A képzésben 43 tanuló kapcsolódott be, akik péntekenként az utolsó 2 órán sajátítják el a vízisport alapjait. A program, amely a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg, szeptember 11-én vette kezdetét. Az első két, még elméleti tanóra az iskola falai között zajlott. Szeptember 18-ától pedig kerékpáron hajtanak át a nebulok Káptalanfüredre, gyakorlati oktatásra. A rangos építész Györgyi Dénes nevét viselő iskolába járt korábban a Sporták 2026-os világbajnoka Vadnai Jonatán és testvére a vitorlázó olimpikon Benjamin is, írja az Eduline. Enyhe mágneses vihart kavarva a nappól kiszakadt plazmafelhő éri el a Földet szeptember 24-én, jelezte a Euronews. Eféle koronakidobódás során a nap külső légköréből lökődik ki nagy mennyiségű forró, elektromosan töltött gáz az űrbe. Az AR 4528-as régióból indult kitörés felhője az Amerikai Óceán és Légkörkutatási Hivatal számításai szerint részben a Föld felé vette az irányt. Egy koronajukból származó napszél által felgyorsítva hatásait egymás után fejtette ki. A geomágneses viharok zavart keltenek a műholdaknál, a navigációban, távközlésben vagy az áramhálózatoknál, sőt, sarki fényt is gerjesztenek. Ám a mostani vihart a legenyhébb G1-es fokozatúnak valószínűsítették, ami érzékelhető műszaki fennakadást nem okoz. Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren, foszfor és nitrogén hiány lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezett cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlézte a hvg.hu.
3: Hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Így van.
1: Tilos Rádió FM 90.3, szép jó napot kívánunk, ez itt a Civil Ellenállás, egy új műsor kezdeményezés. Jó magam, professzor Schleck, ismerhettek a Páholyból, de most nem zenékről, underground zenékről fogunk beszélgetni, hanem igyekszünk összegyűjteni a budapesti civil ellenállásokat, mik vannak, ezeket bemutatni, és elemezni, és egymásnak segíteni, mert majd három csapatot sikerült egyből az első adásba behívni, ez pedig nem más lesz, mint a 16. kerületből a bevásárlóközpont és lakópark ellenérkezők, Nóri és Hajni.
2: Sziasztok!
1: Aztán itt lesznek Újpestről a stadion, az új stadion ellen tiltakozók. Segítsetek a nevekkel, Balázs.
3: És Andrea,
1: igen. És a harmadik csapat pedig egy régi motoros, a Új Buda, 11. kerületből a Védegylet, Gábor és Zsolt, ugye?
4: Jó. Zsolt az nem a Védegylet, hanem ő.
1: Na, akkor mindegy.
5: A lágymányos a miénk.
1: Oké. Na, akkor tehát az ilyen nagy beépítések, túlépítések ellen való tiltakozások lesznek, tehát Porondon, és ezúton is köszönjük a B-Waternek, akik most lettek volna adásba itt a Tilosba, hogy megkaphattuk az idősávot, most már hogy nem tudtak itt lenni. Egyébként az adástelefon 2-15-37-73, ha valaki szeretne, vagy írhattok a hozzászólni, írhattok a chat.tilos.hu-ra, és azt is figyelgetjük, meg a Facebooknál és a posztok alatt is kommentelhettek, azokat is igyekszünk beolvasni, hogyha valaki oda hozzászólna. Na, de akkor csapjunk is bele, akkor kezdjük az én gyerekkorom otthonát, Mátyásföldet érintő nagy beruházást. Meséltek róla ott a Bökönyföldi út mellett. Mi az, ami ott terveződik 30 hektáron, és honnan értesültetek róla?
2: Sziasztok! Itt vagyunk Nóri és Hajni, mind a ketten 16. kerületiek vagyunk, én Tűzgyökeres 16. kerületi, és Hajni is, mert nagyon régóta él ezen a városrészben. Igazából több helyről értesültünk, először is láttuk azt, hogy egy 30 hektáros területet egyik napról a másikra, konkrétan kb. 3-4 nap alatt bekerítettek betonoszlopokkal és vadhálóval. Hát aki ismeri így az építőanyagok költségeit, meg a munkaerő költségeit, az tudja, hogy ez nem egy két filléres beruházás lehetett. Nagyjából annyit tudtunk korábban a területről, hogy sok kis parcellából állt, a helyiek azok oda jártak futni, kirándulni, van akinek ugye ez volt a kaszálója, tehát ott hasznosították is az ott lekaszált szénát. Úgyhogy ez eléggé mellbeütötte az összes ott lakót, főleg a környéken lakókat, de azokat is, akik egyébként rekreációs céllal használták azt a területet. Lekerítésre került egy út, a Forrásmajori dűlőút, ami összekötötte a 16. és 17. kerületet. Itt a mezőrök is itt jártak, nagyon sokan ezt használták, akik nem akartak kimenni a Bökényföldi útra, mondjuk kerékpárral vagy gyalogosan.
1: Ez mikor került lekerítésre?
2: Augusztus végén nagyjából. És tehát ez a 30 hektáros terület, ez ugye sok pici parcellából áll, van három nagyobb része és több kisebb része. Na most a tulajdonosi szerkezete az sokat változott az idők során, de visszakövethető, hogy kik a tulajdonosok. Ugye a 30 hektár az három fő részre tagolódik, egy 15 hektáros közjóléti erdőterületre, ami jelenleg legelőbesorolásban van, és itt található a gázműveknek is egy nagy gáztelepe, tehát itt szolgalmi joga is van a gázműveknek, mert ott alul egy gázvezeték megy, tehát át a másik kerületbe. A 12 hektár az a terület, ami a Bökényföldi út felé esik, ez több parcellából áll össze, és ez egy ilyen vállalkozási intézményi besorolású terület, és ez az, ahová a nagy bevásárló központot tervezik, egy ilyen Next Shop vagy Stop Shop-szerű ilyen komplexumot, több kis üzlettel és 256 parkolóval. Na most az önkormányzat az településrendezési szerződést kötött a beruházóval egy települési tanulmányterv alapján. Engedélyezett bizonyos változtatásokat, besorolás szerinti változtatásokat, és a parkoló helyek számának a megnövelését is engedélyezte, bizonyos 132 millió forint fájdalomdíj fejében. Ez a szerződés, ez már megkötésre került. Most arról nincsen konkrét bizonyítékom, hogy kifizetésre került-e már ez az összeg az önkormányzat részére, de minden esetre úgy elég érdekes, hogy megkötötték a szerződést, annak ellenére, hogy viszont építési engedély erre a területre még nincsen benyújtva. Legalábbis amikor pár nappal ezelőtt vizsgáltuk, akkor nem találtunk ezekre a helyrajzi számokra benyújtott engedélykérelmet. Tehát ezek csak elvi tervek, ennek ellenére megkötötték a szerződést ezekkel az anyagi feltételekkel. És akkor marad még 3 hektárunk a 30-ból, ahová lakóparkot terveznek. A besorolás szerint segíts hajni 250 lakással?
0: Besorolása szerint 228 lakás kerülhetne oda. Ugye ez már egy csökkentett szám, mert néhány évvel ezelőtt az önkormányzati polgármesteri javaslatra csökkentette a beépítési lehetőségeket, és a 228-ból, ami a tervek szerint, amit mi nem láttunk, hanem egy polgármester által írt posztból derült ki, valószínű, hogy kevesebb valósulna meg, mert csak 52 telket alakítanak ki. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy szemben az utca túloldalán van 3 utca, ami már a 60-as évektől lakott, tehát a 3 utcával szemben fognak csinálni egy 52 telkes felosztást, és telkenként 3 lakást lehet, tehát épületenként 3 lakást lehet felépíteni. Ez azt jelenti, hogy akkor ez így 156 új lakás lesz. Én ott folytatnám egy kicsit a történetet, hogy ezt ugye kell elképzelni, ez egy Petőfikert nevű része a kerületnek. Ez a 60-as években már látható a légi fotókon, hogy ez a település szerkezet, ami mai napig van, ez már akkor kialakult. Ez egy olyan családi házas terület, hogy ott igazából még ikerházak sem nagyon vannak, tehát akkoriban ugye kisebb házakat építettek, a telkeket jobban használták, nagyon sokszor szőlőt telepítettek, tehát ott egész más a telek, és hogy a lakóházak aránya. E köré elkezdődött egy önkormányzati terület, többi 80 telké alakították az egyik oldalon, ez az úgynevezett Ijász utca, és Zselic lakóparknak nevezték el, mert az egyik kereszt utca, mi oda vissza az a Zselic utca. Ott a 80 telken már gyakorlatilag egy telket kivéve, vagy kettőt már befejeződött az építkezés. Ott is minimum 150 lakás épült, tehát ez kezdődött el talán 2019-ben, és akkor fokozatosan adogatta el darabonként a feldarabolt telket az önkormányzat. Már az is elég sok problémát okozott, és váratlanul érte az ott élőket, hiszen előtte az egy ilyen ligetes, fás, bokros, kicsit vizenyős terület volt, ami szintén ugye összefüggött más nagyobb zöld területekkel. Ott az S7-es besorolás szerint a két szélén ennek az új telepnek már felépültek ezek a háromlakásos házak, családi házak, de a belső részén a csoportos beépítéssel 8-12 lakásos házak is épülhettek. Annyi a különbség a két terület között, hogy amíg az önkormányzat által eladott területen az önkormányzat csinálta meg az útesteket, ugye két új utcát, meg 3 kereszt utcát alakítottak ki, tehát az önkormányzat pénzén. Itt valószínűleg azért kevesebb a lakás, mert itt majd ugye a beruházónak kell az utcákat kialakítani, és ugye ezen a területen is keresztül megy, amit Nóra említett, ez a hatalmas gázvezeték, ez egy nagy kapacitású gázvezeték, ami ugye szolgálmi jog van, tehát afelé nem épülhet gyakorlatilag semmi. Tehát most úgy néz ki, hogy egy 60-as évek óta, vagy még régebb óta lakott ilyen kicsit falusias, tehát más a településképi besorolás telep köré, gyakorlatilag körbeépítettek a településképi besorolás szerint egy kisvárosias részt, tehát olyan, mint egy kicsit ilyen falanszter lenne a hagyományos kertes házaknál. Már a legújabb légi fotókon is látszanak a különbségek. Tehát ha az ember fölülről ránéz egy ilyen területre, akkor nagyon jól kijön a zöld területek aránya, vagy a régi résznél, és az újonnan beépült résznél, és ez várható, hogy elalakban gyakorlatilag körbe fogja zárni ezt a kvázi falusias jellegű település részt, ez az új, modern, városias beépítés. És amit még hozzá kell tenni, hogy ez egy olyan terület, a 17. és 16. kerület között, ami tartalmazza egy ökológiai folyosó területét is. Tehát ez azt jelenti, hogy a 17. kerület felől ott a Melzsamocsár, meg ugye a 16. kerületnek a Naplástava, tehát onnan indul egy zöld sáv, ami elmegy egészen Kőbányáig, és ott a felső rákosi réteg vannak, amelynek ugye nagy része már ilyen mozaikszerűen levédett, és nagyon értékes mocsárláp világ alakult ki, ott tanösvényt is csináltak, és ugye közte van a Mátyásföldi repülőtér óriási területe, amit szerencsére most már elismert az önkormányzat, hogy ott védett állat, például Őrge is lakik, igen. És akkor tehát ennek a szélére épül gyakorlatilag egy új kisváros. Egy mai lapostetős, jellemzően lapostetős, szürke, fekete színekkel domináló, tehát teljesen eltérő településképűek, mint ami már ott van. Tehát ez az egyik probléma. Azt is tudjuk, hogy már a megépült Zselisz lakóparkból, hogy általában egy lakáshoz ma már nem egy autó tartozik. Ennek a gépjármű forgalmáról ma tudsz mondani várható adatokat, mert ugye utána néztünk.
2: Igen, egyelőre várom az adatokat. Én megérdeklődöm a BKK-nál, hogy hogyan mérik ezeket a forgalmi adatokat a környéken, milyen változások történnek, vagy történtek például a lakópark előtti és a mostani állapot között, de lakossági beszámolók szerint, illetve már szemmel láthatóan is jelentősen növekedett a forgalom. Ez az útminőségben is látszik, és a zajterhelésben is érzékelhető, illetve abban, hogy most már nem tudunk nyugodtan biciklizgetni vagy sétálni az úton.
1: A tömegközlekedés az összesen egy busz jár arra, ugye?
2: Vagy nem kettő? Egyébként nem rossz a tömegközlekedés, mert hogy több busz is jár arra felé.
1: Igen, a 46-os is
2: megölhető. Hogy ez így nem rossz, de valójában nem ekkora terhelésre lett itt kitalálva. És azt tegyük hozzá, hogy manapság, akik beköltöznek, azok inkább aludni járnak haza. Tehát legfeljebb mondjuk a környékbeli sportklubba viszik el a gyermekeiket sportolni, de alapvetően mindenhová autóval járnak, és kevésbé használják a tömegközlekedést.
0: Ezt egy picit visszavenném a szót. Az a tapasztalat, én ugye olyan szakmában dolgozom, hogy általában egy 50%-kal több autó van, mint ahány lakás. Tehát, hogy mondjuk egy 150 lakásnál, akkor biztos, hogy legalább a lakások fele, az majd két autós lesz. Tudni kell, hogy közelben nincsen bölcsöde. Igazából óvoda sem, és ugye a Zselisznél is jellemzően csokos lakások épültek, és már egyből jöttek a kérdések, hogy hova viheti bölcsödébe ugye a gyermeket, és hát ez nálunk egy több kilométeres távolságra volt, amit építettek, és újra visszaépítettek egy bölcsödét, tehát adja magát, hogy ha ráadásul több mint 10 perc a séta a legközelebbi buszmegállóig, akkor nem valószínű, hogy egy-két évessel egy anyuka elindul, hanem akkor inkább az a jellemző, hogy akkor már kocsiban...
3: Bocsánat, az se valószínű, hogy egyáltalán eszébe jut az, hogy környezettudatos közlekedési eszközt választ. Ugye az a trend, és mindenhol ez ömlik a Tell Live Visionből is, meg mindenhonnan, hogy mennyire autóval mindenhol, de a KSH adatai szerint a kérdésre, most csak úgy Csanszperkában, évente 2-4%-kal emelkedik az autóforgalom. Ez így kifejezetten célzottan Óbuda, Békás megyer, és évről évre.
1: Ez 16.
3: De ott is. De ott is. Tehát, hogy nem az van, hogy eleve úgy alakítanának ki akár egy kerületet, vagy bármiféle utálózatot, hogy annak preferációja lenne a környezetudatos közlekedés. Nem, mindenhová vigyük az autót, és gondolom mindenki látja, találkozott már vele, hogy anyu-apu megáll, satú a sulinak az ajtaj előtt, gyerek kirak, és az csak nyilván, nehogy már megmoccanjatok. Mi bajotok lesz? Még a végén egészségesek lesztek. Ja, nem.
0: Ezzel annyiból egyet kell értenem, hogy Volt, tehát én olvastam olyan városfejlesztési koncepciót Budapesten, hogy amíg beépíthető területeket keresték, és többek között a 16. kerületnek a széle, tehát ott a Mátyásföldi reptér egyébként az is beépíthető, csak nem lakásra. Tehát, hogy ezek adták magukat. Én azt látom, hogy annak ellenére, hogy a demográfiai folyamatok a 16. kerületben is ugyanazok, mint egész fővárosban, tehát öregszenek gyakorlatilag akár a lakótelepeket nézzük, azok is. Egyre több eladó használt lakás van, viszont tény és való, hogy egyrészt ezeknek a lakásoknak, családi házaknak a minősége nem a mai elvárások szerint is, és egy picit túlnyúlnék a helyi ügyen, hogy ez miért probléma, és miért az agglomerációba kerülnek most már a fiatalok, és gyakorlatilag a peremkerületek milyen mini agglomerációként működnek. Tehát ezek a peremkerületek szélére, mint ahogy említetted, a Malomdomb.
2: Igen, volt, a Malomdombról
0: az már egy régebbi ügy. Igen, tehát ez is egy ilyen teljesen hasonló történet, mert hogy itt zöld területeket sokkal olcsóbb egy befektetőnek feltörni és építeni ott egy új házat, mint mondjuk egy régi családi házat lebontani, és akkor azt esetleg felújítani, és ráadásul a családtámogatási rendszer, az otthonteremtési rendszer is gyakorlatilag az újakat támogatja. Úgyhogy gyakorlatilag afelé haladunk, hogy lesz egy csomó eladatlan üres használt családi ház lakás, közben meg ott olyan helyeken, ahol egyébként valóban nincs infrastruktúra, tehát hogy igazából a buszközlekedés sincs kiépítve, mert régen, amikor város terveztek, megépítettek egy lakótelepet, akkor oda tervezték a tömegközlekedést, a kiszolgáló részeket.
1: Van is egy bölcsödét. Telefonáló. Vegyétek fel a fülhallgatót, hogyha szeretnétek.
0: Ja, akkor.
1: Tilos Rádió, szia, adásba vagy.
5: Sziasztok, én örülök, hogy egy ilyen kezdeményezés van, hogy civil mozgalmakat támogatok. Rózsa Erika vagyok, és én a másik projektben vagyok, illetve a harmadikban érdekelt, ez a Lágymányos a miénk. És az lenne csak az észrevételem, hogy, és majd ott a felszólalók majd fognak egy csomó dolgot mondani, hogy az, hogy 500-600 lakót ráengednek egy olyan kis területre, ami már most fullra be van építve, hát ez nagyon-nagyon kemény következményei vannak, és bőven elég csak, ha most itt a kedves hallgatók, nem tudom, ti elmentek a Bercsényi utcába, hát az önkormányzat évek óta nem tud kezdeni semmit a megnövekedett kocsi forgalommal, mert ugye az alléból mindenki ott parkol. Úgyhogy plusz 100-200 autót ráengedni például erre a környékre, hát szerintem nagyon kemény lesz, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, ezt szerettem volna hozzászólni.
1: Köszönjük szépen! Köszi, fontos észrevétel.
5: Köszi,
1: köszi, hello. Na, akkor majd visszatérünk Lágymányosra, mert hozzátok érhetett.
0: De igen, de
1: egyébként csak két kérdés, ami már bennem van. Az egyik az, hogy a környékbeliek közül nagyjából milyen arányban van ez ellen tiltakozás, meg a másik az, hogy a pláza stoppi, de nem érvényes, mert én úgy tudom, legalábbis Zuglóban mindig ez a kifogás, hogy pláza stopp van, ezért nem épülhetnek.
2: A plázastop még jelenleg érvényben van, de nem tudjuk, hogy meddig.
1: Aha. Lehet, hogy ők már tudnak valamit.
2: Lehet, hogy ők tudnak valamit, amit mi nem tudunk, úgyhogy ezért nekünk civilként muszáj ellenállni. Indult egy civil petíció, nagyjából másfél héttel ezelőtt, azt hiszem. Igen, tehát kb. 10 nappal ezelőtt, és ennyi idő alatt 1900 körüli aláírás sikerült összegyűjtenünk.
1: Az szép.
2: Ezek nyilván részben helyiek, és olyan emberek is, akik velünk szolidarítanak, és egyetemesen egyetértünk abban, hogy túlzott ez a beépítés.
1: És mit szól az önkormányzati vezetésehez, a lakossági véleményhez?
2: Leginkább ez a klasszikus ellenérv, amit mindig felhoznak, hogy de hát magánterület, ott mindent szabad. Na most viszont, ha mi belegondolunk, hogy a mi kis magánterületünkön, akár a lakásunkban, akár a kertünkben mennyi minden szabályra és előzetes tájékoztatásra vagyunk kötelezve, bármilyen változtatás történik, például nem tudom, fakivágás esetén ugye ki kell raknom a tájékoztatót, ezer meg ezer szabály köt bennünket, hogy mit hogyan csináljunk. és például mondjuk a szomszédokkal való együttműködésre is kötelezve vagyunk. Tehát, hogy itt leginkább ez a fájó, hogy semmilyen kommunikáció nem történt, se az önkormányzat részéről, se a beruházók részéről, nem a lakosság fórum. Felé. Nem volt még lakossági sem. Fórunk. Az egyik aktivistánk éppen szervezi, tehát mi fordultunk az önkormányzathoz, a helyi képviselőhöz is, hogy legyenek kedvesek szervezni egy fórumot valamilyen formában, mert meg kell, hogy hallgassák a lakóknak az érveit.
1: Ebben majd segítsetek be, hogy az építési szabály, ha nem lehetne ezt szabályozni, hogy épüljön, hogyha fordulok a...
4: Jó. Gábor vagyok a Védegylet Egyesülettől. Itt a önkormányzatnál mindig abba futunk bele, amikor bármilyen problémával megkeresjük őket, akkor azt mondják, hogy akire elvették tőlünk az engedélyezési jogot, és a kormányhivatal kapta ezt meg. Na most, majd később szó lesz Újbudáról is, ott egy példát is tudok mondani. A lényeg az, hogy amikor még náluk volt az engedélyezési jog, akkor sem volt másképp. Uh-huh. Szóval akkor is ugyanúgy építették a betonmonstrumokat, zöld területeket áldoztak be különböző projektek miatt, és hát persze hát mindenki tudja, hogy ez projektorientált, minden ilyen beruhálás, vagyis gazdasági érdek fűződik hozzá. Na most itt halkan megjegyezném azt, hogy az igaz, hogy elvették az engedélyezési jogosultságát az önkormányzatnak, de mi alapján adják ki az engedélyt, és én szerintem erre mindenki tudja nálunk a választ, hát az önkormányzatnak a helyi építési szabályzata alapján, vagyis ami abban benne van, az alapján adják ki az engedélyt. Vagyis, hogy itt ki hogy tud a másik feje fölött átnyúlni, az egy nagyon érdekes kérdés, és ez többször visszatérő eset, hogy mindig, amikor mi is az önkormányzathoz megyünk, és ez Budapest főváros, de én szerintem Magyarország szintjén is elmondható, mindenki fölteszi a kezét, hogy jaj, nem tudunk mit csinálni, és ez a másik ér szokott lenni, hogy magántulajdon ott azt csinál, amit akar. Na most, itt is van egy nagyon érdekes dolog, és egy nagyon rossz változás történt jó pár éve ezelőtt, ugyanis annak idején, amikor például egyesületek bejelentkeztek ügyfélnek, akkor miután megkapták az ügyféli jogosultságot, akkor utána fölléphettek a projekt ellen úgy is, hogy akár meg is fellebbezték. Na most a fellebbezési jogot elvették, vagy nem lehet megfellebbezni már automatikusan, hanem bíróságra kell menni az egyesületeknek, és úgy tudják megtámadni például egy építési engedélynek a jogosságát, de ez nem felfüggesztő hatályú. Vagyis kiadják, és nyugodtan csinálhatják tovább, és majd, amikor a bíróság elbírálja, addigra már megépítettek mindent. Szóval nagyon sok probléma van, és a legnagyobb probléma az, hogy mindenki fölteszi a kezét, hogy tehetetlen, és nem tud mit csinálni. Tudna mit csinálni, szándék és akarat kérdése, ez az én meglátásom.
6: Én azt akartam volna kérdezni, hogy ebbe a témába látszik-e a kormányváltásnak a megtörtént-e, hogy valami változik ez ügybe, vagy minden marad ugyanúgy, vagy...
0: Akkor ti.
6: Mert az előzőt azt ismerjük, ugye, hogy...
7: Igen, hát mi ugye az újpesti stadion sztorival jöttünk, majd ugye arra is rátérünk később, de akkor erre csak ráfűznék erre a kérdésre, hogy... Ja, hallgatom?
1: Jaj, telefonál, de akkor ne feled szabad
7: légy. Jó, rendben.
1: Halló, Tilos Rádió, szia, adásba vagy.
8: Igen, Tálos Tibas Katalin vagyok, az Óbudaiaktól.
1: Szia!
8: Szia, nem tudtunk ma elmenni, mi voltunk két korábbi adásban, és nekünk az ominózus volt, tehát van City ügy volt, és még mindig az a célunk, vagyis hát az a fókuszba állított, és a Gábor szeretné megerősíteni, hogy az önkormányzatok fölteszik a kezüket. Nálunk nem csak, hogy föltették a kezüket, hanem aktívan részt vettek ahhoz, abban főváros meg az önkormányzat, a helyi önkormányzat, hogy 1400 lakásos beépítés legyen 3 hektáron. Tehát fel annyi területe, mint ami most épül a Vodafone City egy területén.
1: Brutális.
8: Tehát ők aktívan részt vettek, tehát még a helyi építési szabályzatot, az úgynevezett OB-t is felülírták, magas építést engedtek, 15 emeletes magas épületet a fővárosi védett régi harisnyagyár mellé. Tehát még annak a funkcionalitását is veszélyeztetik, és annyi még visszatérve az engedélyezési folyamatra, mert jelenleg ott az engedélyezési folyamatnál vagyunk, ez talán az utolsó pont, ahol még, hát nem tudom, hogy bele lehet-e szólni, de hát legalább még a lelkiismeretünket megnyugtatjuk, hogy megteszünk mindent, mert ahogy halljuk, ahol már az engedélyt megadták, ott már mindenki fölteszi a kezét, még miniszterelnökünk is. És az engedélyezési folyamatban ugye annyi változott, hogy most már az ügyféli jogállásokat jobban engedik, tehát próbáltak helyiek, helyi magánszemélyek is bejelentkezni, legalább 50 észrevétel érkezett be, magánszemélyek és egyesületek részéről, és ügyféli jogállást is kapott egyesület. De ami a legszomorúbb, mert személyes betekintés során kiderült, hogyha minden szép és jó, tehát mindenki szépen rábólint, a két önkormányzat természetesen rábólint, hiszen ők ezt akarták, akkor így a környezeti hatást nézve, ugye egy beton monstrummal mit tudunk kezdeni, esetleg a zaj, ami már eleve zajjal terhelt Szentendrei útra, mindenki azt mondja, hogy hát annak már úgyis mindegy, nagy hatást ez a nagy beépítés nem fog okozni, akkor elkérdeztem, hogy a Hősziget hatás, ugye most a klímaválság idején, hogy azt hogy tudják nézni, és azt mondták, sehogy. Jelenleg senki nem nézi. Tehát van egy 1400 lakásos. Hát mert módosítani kéne a szabályzatot, tehát szakhatóságnak kötelezővé kéne tenni, hogy bizonyos betontömeg fölött igenis nézze a Hősziget hatást, ugyanis jelenleg nem, hogy nem ellensúlyozza a mellette lévő, hát azért ez egy nagy lakótelep monstrumban, meg épül mellette még mindig, hanem egy 1400 lakásos betontömeg mellett 6% teljes értékű zöld felület, ugye ez azt jelenti, hogy csak a 6%-ra lehet valójában fát ültetni. Az összes többire cserje, meg kis fű, ugye a mély garázsa, úgyhogy igazából önmagát nem fogja tudni a Hősziget hatásban ellensúlyozni, tehát biztos, hogy lesz hatása, de senki nem nézi, mert jogszabály szerint nem nézheti, és a kormányhivatal meg hát nem tud mit ellenőrizni, csak azt, amit előírnak. Úgyhogy igazából...
1: Akkor ők vannak. Is felteszik a kezüket.
8: Fölteszi, és nem azért, mert lelkismeretlen, hanem mert szerintem csak az alapján járhat el, amit előírnak. És mi próbálhatunk dugálni, meg próbálunk megtenni, de itt igazából nagy feladata lenne a kormánynak, illetve a megfelelő minisztériumnak, itt a, szerint a Gajdos és Vitézi minisztériumának, hogy legalább ezeket minél hamarabb betenni a folyamatban. Tehát még mielőtt gondolkoznánk, hogy ki az építési hatóság, és a mutogatások helyett végre pontot tehetnénk, hogy ne visszamutogassunk, hogy nem is a 2020 havártűs óta, nem a miénk, már azelőtt lehetne a folyamatba beépíteni ilyen plusz dolgokat, amivel megvédenénk, amit engedélyt nem kapott építkezéseket. Uh-huh. És szerint én ezt tartanám fontosnak, mert itt érződik azt, hogy hiába fogunk ugrálni, hiába mondjuk, hogy van hatása, de hát senki nem nézi. Tehát olyan hatásról beszélünk, amit senki nem vizsgál.
1: Na hát akkor ez egy nagyon fontos kezdeményezés lenne, hogy elérjük, hogy ezt figyelembe vegyék.
8: És írtam a bökényföldieknek, hogy lehet térhez kötni még engedélyes terv nélkül, nekünk is ez volt. Tehát még csak elvi meg tanulmányok alapján kötötték meg nálunk is a településrendezési szerződést, inkább ne kötötték volna meg. Úgyhogy jelenleg itt vagyunk Óbudán.
1: Na, köszi szépen a nagyon fontos információkat. Köszi.
8: Okay.
1: Folytatjuk.
8: Na,
1: szia.
3: Bocsánat, csak egy szót, hogy mi már csináljuk ezt a civil ellenállást, ahogy tudjuk, meg ugye így beszedjük a műsorsávot, illetve nem tudom, bemondta, de a Bívotárnak köszönjük szépen az adássávot, és hogy miért van az, hogy a lakókat, az ott élőket, akik már évek óta ott élnek, mert nem mindenki most költözött oda, akik ott laknak, azok már évtizedek óta ott laknak, lehet, hogy még a szüleik is ott lakott, hogy miért van az, hogy a lakókat, a civileket ennyire semmibe veszik, tehát így csak tologatják a jobb szabályokat jobbra-balra, oké, lobbizunk, oké, petíció, én már bocsánat, de a petíció nekem a bizonyos WC papírral van egyenértékűben, nem azért mellett degradálom, hanem annyira semmibe veszik. Tehát hiába indulnak el a civilek, mindig van egy megrekesztő pont, az önkormányzat az egy hatalmas nagy tégelye ennek, vagy ellenálló fala, nem tudom, hogy lehetne az az áttörési vagy átütési felület, hol kellene az egészet megpiszkálni, hogy mondjuk bocsánat, de mint egy kártyavár, omoljon már össze, mert nem jó a rendszer se, kizsigerítik az összes kerületet, mikor mi a Tilos Rádióval szerveztük az idei Tilos Maratont, akkor ott a Budafokin végig, hát a Big George nevét nem tudom hányszor olvastam el, de hogy nem tudom, ha lehetett volna, hogy C-ből ölni szívesen, bocsánat, be lehet telefonálni nyugodtan, szóval, hogy miért van az, hogy az emberek ennyire semmiben vannak véve, és amit az előbb itt mondtam, halkan hallották rádió, igen, nem. Szóval ez minden az oszd meg és uralkodj. És aztán utána hoznak valami kedvezőbb intézkedést, akkor egy kicsit úgy mondom, az, hogy elengednek az emberek, de remélik, hogy jobb lesz, és utána megint tolnak le a torkunkon mindent.
0: Én hadd válaszoljak erre, tehát hogy ez most a legfrissebb eset nálunk. Nyilván, amikor a Facebook csoportokon ez nagyot ment, ugye ez a téma, főleg azért, mert az első posztok egyikében egy elpusztult őz is látható volt, amikor a kerítésnek neki rohant, és szemláthatóan kidöntötte a kerítést, hát valószínű, hogy kitört a nyaka, vagy... Tehát, hogy ez azért elég figyelemfelkeltő volt, és elkezdtek reagálni nálunk a döntéshozók, tehát különböző szinteken. Az mindig, és ez nem az első eset, amikor egy ilyen beépítés történik, mint ahogy a szomszédban az Ilyász utcaiak is meglepődtek, hogy a szemközti oldalon egyszer csak megjelentek a munkagépek, és elkezdődött az építkezés, hogy hát ugye mi vagyunk a hibásak, mondjuk, vagy aki ott vett annak 60-as években házat, vagy ki, mert ugye ha a 90-es években mondjuk meghozták ezeket a szabályozásokat, tehát hogy ezek beépíthető területek lesznek, nagyrészt akkoriban, tehát rendszerváltás után szabályozták újra, miért nem nézték meg az ott élők a szabályozási terveket. Na most ezt tudni kell, hogy most ugye Facebook korában már gyakorlatilag így föltesszük és nyilvánossá, tehát még rá se kell keresni ezekre a dokumentumokra, hogyha ezzel foglalkozik egy civil társulat, de hát annak idején az volt, hogy kifüggesztették a polgármesteri hivatal kapujára. Tehát nagyjából ezek az, hogy tényleg, hogy megveszel egy házat, vagy ott élt az anyukád, nagymamád, nagyszüleid, és akkor te ott folytatod az életedet, és szemben egy már ligetesed, elfásodott zöld terület van, ez nem jelenti azt, hogy soha nem fogják beépíteni. Tehát áttolja gyakorlatilag ezt a felelősséget a polgárokra, ugye az ott lakókra, amivel én nagyon nem tudok egyetérteni. Másrészt érdekes volt az érvelése a polgármester úrnak is, hogy a saját posztjában egyrészt úgy gondolja, hogy nem érződik a már meglévő 150 lakásnak, ez ugyanaz a terület folytatása, ugye a forgalom nevele hatása, másrészt ugye demográfiai okokra hivatkozva örüljünk, hogy oda költöznek fiatal családok.
1: Égnek a vonalak közben.
3: Baj, nem baj.
1: A szerencsére.
3: Föl kell kavarni az állóvizet, különben sose lesz.
1: Jó. A Tilos Rádió, szia, adásban vagy.
9: Hello, sziasztok! Hallgatlak titeket, és hogy hogyan formálódik ugye most az egész ilyen hatalmi konstrukció, az eléggé szaftos, ugye például azért, mert hogy a budapesti Tisza frakciónak ugye az egyik tagja, az pont, hogy a felesége például a Big George-nak. Ugye neki a Városligetben is van egyébként mindenféle érdekeltség, és nagyon sok felé, másfelé is, ugye az egyes villamos úgymond végállomásánál ott is van egy újabb fejlesztés, tehát nagyon-nagyon sok úgymond érdekeltsége van, és aztán más úgymond befektetők is nyilván így arra várnak, hogy úgymond beinduljon a nemzetgazdaság, és abból a pénzből, ami az a 6000 milliárd, abból így vagy úgy kapjanak. És a Tisza kormánynak is, akárhogy is nézzük, de ők azt akarják, hogy az EU-s pénzt végig kell tolni projektszinten, amilyen gyorsan csak lehet, mert akkor jut az előfinanszírozott ugye projektekből pénzhez a kormány, az államháztartás, amiből az ígéreteket meg lehet valósítani, legalábbis egy részét, amit ugye azt mondták az embereknek, hogy ezt nagyon gyorsan megteszik. Tehát itt van egy ilyen strukturális probléma, hogy alapvetően nem áll érdekében túlszabályozni gyakorlatilag ezeket a projekteket az államnak, mert akkor lelassítja gyakorlatilag ennek a tőkének az átfolyását és a részszámlák beadását az EU-nak, hát nem jutnak a pénzükhöz időben. És nyilván mi meg totál ellenérdekeltek vagyunk ebben, hiszen ez azt jelenti, hogy ezeket a projekteket sokkal gyorsabban, le akarják nyomni a torkunkon, és nyilván ezért van az, hogy egyes beruházásokat továbbra is kiemelt beruházásként tartottak meg, és gyakorlatilag azokat az orbáni törvényeket használják ellenünk, amiket az direkt azért hoztak be, hogy mindenki fogja be a pofáját, mi azt csinálunk, amit akarunk. Tehát például ez a Városligetnél is, ott is az kiemelt beruházás maradt, pár nap múlva letesznek egy komplex, teljes budapesti várnegyed Városliget tengely koncepciót a kormánynak az asztalára, a Vitézi Fele minisztérium, és akkor ezt elkezdhetik kedvükre. És a Városligetben senki nem tud csinálni semmit nagyjából, mert ez egy kiemelt állami beruházás, 15 napja van a önkormányzatnak, meg a fővárosnak arra, hogy akár véleményezze, mi történik például a parkba. És ennyi. És amit ott építenek, azunk az államé lesz. Tehát, hogy egy csomó dolog az nem változott meg, és azért nem változott meg, mert van ez a strukturális kényszerük, illetve az, hogy ők haladni akarnak a dolgokkal, és ebben beletartozik az, hogy ahol ugye az ember dolgozik, ott hull a forgács. Tehát én ezt a problematikát látom, és ez ugyanígy igaz az építőiparnak a felpörgetésére is, akik nyilván partnerek lesznek ugye ezekben a projektekben. Tehát itt a kormánynak egy részének, aki a technokrácia, úgymond, meg a részben az orbáni technokráciának az átvett része, meg akik ugyanebben a rendszerben szocializálódtak a Dembski Tarlós Orbán NSZP rendszerben szocializálódtak, hát Istenem, tehát hogy ők azért nem lettek túl érzékenyítve. Már csak ennyi, hogy itt azért ez a kiinduló pontunk, és mi is ezt látjuk, hogy itt valami egységes hatás kéne arra, hogy legyen részvételiség, és legyenek jogállami garanciák arra, hogy egyszerűen a bulldozert, az ne csak előre kelljen tolni a gázkart, és akkor azt mondani, hogy szalavi. Tehát ez egy szerintem itt valami nagy civil összefogás kéne, hogy legyen részvételiség, és lassuljanak le ezek a projektek, hogy egyszerűen minőségi módon és a lakosság figyelembevételével lehessen ezeket megvalósítani.
1: Nagyon fontos, amiket mondtál amúgy.
3: Alulról kell szerkezni, mert semmi nem történik.
1: Úgyhogy köszi szépen a hozzászólást, most visszatérnénk a konkrét ügyekre, de szerintem erről még fogunk beszélni, mert ez egy...
9: Ja, csak hogy ez szerintem ebben a keretrendszerben van benne, én is ugye részben óbudai vagyok, és hát ott ugye meg kb. Megvették a képviselőtestületet kilóra, valakit nem. És ugye ezért is volt az a hatalmas belső harc egyébként, amiből ugye annak úgy lett vége, hogy részben megint visszamentek a börtönbe, aztán megint elvitték az egyik részét, a másik meg kijött. Tehát, hogy így, tehát ez például a harmadik kerületi önkormányzatban konkrétan ez volt, nekünk korábbi ügyeinkből is tudtuk azt, hogy konkrétan lefizettek, kb. Az egész testületet lefizették, és úgy szavaztak meg egyes dolgokat, én nevetséges pénzekért tényleg, tehát olyan, mintha nekem adnának majd neked egy 20 000-es. Na mindegy, leteszem. Hello, sziasztok.
1: Nagyon közi a hozzászólást, nagyon jó volt. Köszi. Még lesz egy, van egy, senki ne felejtje szavát, de az újpesti. Jó. Meg aztán lassan át is térünk.
7: Én csak visszacsatolnék ugye arra az korábbi kérdésre, hogy változott-e az volt, ami ott ugye kormányváltás volt. Hát ugye a mi ügyünk az ráadásul pont így a mezsén volt, mert még az orbáni rendszerbe kezdődött, de már átfolyt ugye a Tisza kormányzásra. Tehát mi már akkor fölvettük egyébként 24-ben, amikor nálunk kezdődött itt a civil ellenállás a helyi önkormányzat is értelemszerűen a kapcsolatot, illetve a parlamenti képviselőnkkel is. Ugye akkor az újpesti önkormányzat az nagyon támogatónak tűnt a civil lakosság felé, és kifejezetten kihangsúlyozták, hogy ők képviselni fogják a főleg a kertváros és nyilván az egész újpesti lakosságnak a véleményét, akaratát, de aztán valahogy ahogy telt az idő, ez egyre inkább úgy elmaradt, és még úgy is, hogy a polgármester videós nyilatkozatban megígérte, hogy mondjuk tart egy lakossági fórumot, azt nem tartotta meg, azt is mi civilek hoztuk össze, amire persze eljöttek ők is, meg tehát az egész az önkormányzati képviselőktől kezdve a parlamenti képviselőkig mindenki, meg ott volt a sajtó, Telex, Blik, stb. Mindenki. És akkor ugye visszafűzök most a Tiszára, tehát azóta, amióta meg Tisza kormány van, ugye ott értem szerint újból felvettük az új parlamenti képviselőkkel a kapcsolatot. Eleinte nagyon le voltunk pattintva, tehát olyan szinten, hogy írásos e-mailes megkeresésekre se kaptunk semmilyen választ. Aztán érdekes módon, és itt visszacsatolok a te mondandódra, hogy amikor a Facebook ugye elkezd ugye az algoritmus dolgozni, És egyre több helyen ugye földobtuk ezt a témát, és jött, és jött, és szembe ment nekik, és azt pontosan tudjuk már több helyről, hogy a Tiszának egyébként eléggé fontosak a úgymond a lájkok. Tehát, hogyha valahol nagyon nagy ellenállást látnak, nagyon nagy ellenkezést, akkor arra fölkapják a fejüket, és ez nálunk is így volt. Tehát ahogy ez följött, rögtön ők kerestek meg minket, azóta tartjuk velük a kapcsolatot, tehát beszélgetünk, azt hozzá kell tennem, hogy... történik, nem nagyon történt semmi, tehát ők is ugyanazt mondják, mint parlamenti képviselők, hogy bent van ugye az adott minisztériumokban az ügy, ami most tudjuk, hogy az összes ilyen korábban államilag kiemelt projekteket ugye felülvizsgálják. Mondjuk eltelt most már lassan fél év ugye a kormányváltás óta, de az ügyben nálunk nem történt ilyen módon semmi, úgyhogy itt tartunk.
3: Bocsánat, egy szót annyit ne haragudj, kérlek.
10: Egy másodperc csak, hogy árnyalnék ebbe erre, vagy ehhez egy kicsit árnyalnám ezt a dolgot. Hogy
3: nincs értelme, de mondjad.
10: Azért, mert a tiszások, most az országgyűlési képviselőink abból a szempontból kicsit szerintem tovább segítettek minket, mert azt ígérték, hogy eljuttatták a mi kétségeinket és problémáinkat a döntéshozókhoz, ami eddig meg se történt, tehát nem lehettünk abban biztosak, hogy ez a dolog, ez az ügy eljutott odáig. De most úgy tűnik, hogy igen.
1: Fú, már égnek a vonalak, úgyhogy felkapcsolunk még egy telefonálót. Szia, Tilos Rádió, adásba vagy.
11: Sziasztok, én a Vejny vagyok, és azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy összegyűltetek itt ilyen sokan, és a helyi ügyeket meg csináljátok helyben. És értem, hogy amit itt elmondtatok az elmúlt, most már lassan egy órában, annak az úgy csapódik le nálam, hogy természetesen legjobb lenne, hogyha a törvényi szinten a kormány ezt észszerűen normálisan szabályozná.
3: Így van, de nem
11: vagy
3: csinálja.
11: A főváros, vagy hát a kerület akkor az gyengébb, tehát hogy nyilván minél magasabb szinten. De egy picit ilyen panaszkodás lett ez az egész, már bocs, hogy úgy élem meg, de
3: úgy
11: elmondjátok ezeket az ügyeket, csak hogy szerintem ti, akik ott vagytok helyben, így lehetne jó ötletekkel előállni, és én az óvodákat, az iskolákat bombáznám, a vezetést, hogy ne legyen. Én Svédországban élek, és Stockholmban van olyan, hogy ugyanez van. Tehát az iskola mellett dugó van, mert minden kézével hozza már az ilyen külvárosiak a gyerekét. És akkor az egyik iskolában azt mondták, hogy nem lehet autóval hozni, és konkrétan rendőrt állítottak a sarokra, hogy nem lehet gyereket autóval hozni. Az iskolákat, óvodák vezetőit kéne bombázni, illetve a helyi emberek, tehát össze kell szedni azt, hogy akkor együtt sétálunk az óvodába, és hétfőn Varga apuka megy, kedden Kovács anyuka, és nincs is jobb a gyerekeknek annál, mint egy 15-20 perces séta után megérkezni az óvodába.
3: Ne arra úgy, hogy megszakítalak, itthon vannak ilyen kezdeményezések, csak nem így hívják, és akkor termékmegjelentés, bicibusz. Például óvodán most csináltak egy ilyet, viszik a gyerekeket.
7: Iskola utca,
3: ilyesmi. Tudod, itt az a baj, hogy Svédországban, hogy mi még Magyarországon. Szerintem az a nyerskörös, itt tudod, hogy vannak jogszabályok, meg minden, amit belengetnek a lakosoknak, hogy viszonylag jól érezzék magukat, de mindegy, hogy hívjuk, hogy Fidesz kormány vagy Tiszakorán, tök mindegy, bocsánat a kifejezés, hogy magasan tojnak az egészre, minden kezdjen easy-peasy ellágyosudni, és hiába szeretnénk valamit, kerekét kötik ennek, ugyanis ott már le van osztva, tehát ezért van az, hogy hiába meg van vétózva egy rendelet, akkor jó, mondjuk a bíróság jóvá hagyja, de az építkezés folyik tovább.
11: Jó, azt értem, meg teljesen értelek, és adom én is, hogy nincs különbség. Csak amit én mondani szeretnék, az, hogy úgy hallom, hogy rengeteg energiát fordítotok abba a helyi civil szervezetek, hogy az önkormányzattal, a fővárossal harcoljatok, és hogyha maradna energia megtalálni helyben azt a három embert, aki tényleg el fogja az óviba vinni, hogy kb. Egy környéken, egy ilyen újonnan épült környéken, kezdjen el ciki lenni, bazd meg,
1: kocsival. Nagyon köszönöm az elszólást.
11: Csak egy, egy könnyű pofáznom, de azt gondolom, hogy ebbe is kéne egy icipicit tolni, hogy akkor ezek virágozzanak.
1: Tök jó, amiket mondasz. És mi köszi szépen. Köszi. Igen, egyébként a műsor vége felé szeretnék megoldásokat is, lehetséges megoldási elképzeléseket bemutatni. Na de akkor, aki még valami...
3: Igen, meg lehet
10: szakítva,
3: kérlek szépen.
10: Nem, már befejeztem.
0: Egy percet, és utána órának átadnám a kumulatív hatások miatt, és utána lezárjuk Mátyásföldet, mert akkor nem fogjuk jutni a többi témára. Tehát itt a polgármester úr nálunk demográfiai folyamatokra hivatkozott, hogy örüljünk a betelepülőknek, ezzel nem azt mondjuk, hogy nem örülünk, hiszen valóban üresednek az óvodák, tehát csoportokat kellett nálunk is megszüntetni, összevonni óvodában, és hogy az iskolák se állnak jól, viszont azt is látni, hogy van egy használt lakásállomány, tehát hogy azt látjuk, hogy valahogy ezek a folyamatok ez országos szinten így zajlik, hogy egyre miközben csökken és öregszik a népesség, egyre újabb és újabb lakótelepeket teszünk a zöld területekre, és így csipegetjük el az egybefüggő zöld területeket, aminek nagyon sok környezeti hatása van, erről Nóra tud beszélni.
2: Igen, most szeretném összekapcsolni a zöld környezeti hatások és a társadalmi részvételnek a témáját. Ugye szabályozási kérdés, ez az előbb fölmerült, helyi építési szabályzatok módosítása, zöld infrastruktúra, fejlesztési és fenntartási terv. Ugye a fővárosnak van egy ilyen terve, Zuglónak már van egy ilyen terve, Zifa. De mind a kettő Zifa átment egy bizonyos társadalmasítási folyamaton. Ennek ellenére ez a 16. kerületben sajnos nem így történik. Hogyha most átlagolni szeretnénk, hogy hány aktív civil van egy kerületben, én azt számolgattam, hogy nagyjából 5000-ből egy ember az, aki így hajlandó felvállalni aktívan az együttműködést, és ötletelni olyan ügyekben, amiket a

0: a táska. Vajon a svédországi betelefonáló ebbe belegondolta, hogy egy 28 kilós második, harmadik vagy negyedik osztályos gyermeknek milyen nehéz a táskája? Valószínű azért nem tudja, és egy gyereknek milyen nehéz, mert Svédországban elképzelt, hogy megcsinálták azt, ami volt itt egy pár vagy tám, van pár iskolában, hogy ott lehet annyi könyvet, stb. Tehát a nehézségeit a cipekedés helyett.
1: Hát igen.
0: De hát az iskolatáska 5 gyereknél 100 kiló.
1: Jó.
0: Majdnem néha.
1: Igen.
0: Ennyi. Köszönjük, hello,
1: sziasztok. Nagyon mi köszi a hívást. De igen, ez az IFA visszatérve. Tehát itt Zuglóban is leraknak mindenféle nagy terveket, klímatú terv, meg klímavédelmi terv, meg ZIFA, meg nem tudom, ilyen-olyan, ezeket ilyen általában Európai Uniós támogatásból finanszírozzák, ezek több száz oldalas dokumentumok, és akkor mellé meg tesznek egy szöges ellentétű településfejlesztési tervet, ami abszolút például a Hőszigeteket nem veszi figyelembe, és aztán a végén meg ez teljesen más valósul meg az életbe.
2: Igen, ez nálunk is ne legyen így, inkább azt mondom, mert még talán van lehetőségünk módosításokat eszközölni. De hát ez a helyzet, hogy a 16. kerületnek a széle az valóban a főváros külső ökológiai folyosója. Tehát, hogy ez elvitathatatlan. Tehát, ha valaki fölmegy az Okir térképre, akkor meg tudja nézni, hogy bizony ott megy, ott helyezkedik el az a terület, ami természetvédelmi terület, és amiről sokkal kevesebb szó esik, de nagyon fontos, hogy a nem védett területeken is mennyi védett állomány található. Legyen az növény, legyen az valamilyen állat, madár, kétértű, bármi. Tele van ezzel a kerületünk, és hogyha folyamatosan ezt az egészet ugye beépítik, vagy szemet hunynak a fölött, hogy hát volt valami védett, de hát a kutya nem vette észre, ez így nincsen rendjén. Tehát, hogy ezeket igenis meg kell becsülni, vigyázni rá, és a városi hőszigetek ellen, a beépítések ellen ezekkel kell védekezni. Tehát ez csak így lehet az élhető jövőt biztosítani.
3: Még csak a témánk lezárásához, hogy legyek korrekt, én is, megkaptuk azt szintén a döntéshozóktól, hogy nem említjük meg, hogy 70 ezer fát ültetnek a kerületben. Na most ez egy része ennek ugye fasorok, ami még azt mondom, hogy előnevelt nagyobb csemeték, és volt próbálkozás erdőültetéssel. E terület szomszédságában, ami azt jelenti, hogy most ezek a hát kétszer-háromszor kellett újra ültetni, mert ezek ilyen kis...
2: Igen, háromszor erdészeti csemetékkel ültették be a
3: tehát
2: területet.
3: Ez valami 40 ezer darab már így kikerült. Én bejártam a területet, ezek kb. 30 centire tudtak megnőni. Hát ugye most nem az a éghajlati folyamat van, ami ezeknek kedvez.
1: Hát igen.
3: És ugyanennek a területnek a legeslegvégén van egy elhíresült temetőerdő, tehát temető volt régen, és erdősült, amit folyamatosan el szeretne adni már, hát 15-20 éve lassan az önkormányzat, és úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az majdnem egy 2 hektáros erdő, és akkor 2-3 kilométerrel arrébb, amit ugye ki akarnak majd vágni, mert lakópark célra lesz eladva, tehát megvan az is, és akkor mellette 2-3 kilométerre próbálkozunk a hőség éveiben telepíteni ilyen kis magoncokból új erdőket. Tehát valóban van egy ilyen törekvés, hogy tényleg legyünk zöldek, és nagyon köszönjük ezeket a faültetéseket, meg a fasorokat is, tehát amit ugye fiatalítani is próbálnak, de ez talán nem ellensúlyozza annyira, hogy ezek a területek csak tényleg lezárásként, például nem volt felmérve, hogy milyen faállomány van, ugye ennek a most körbezárt területnek körülbelül a harmadán vannak ilyen ligetes részek, tehát ahol van zömében akác, de más fák, fogalmunk nincs, hogy mi volt ott. Már a kerítésépítésnél ugye ki kellett vágni, nyilvánvaló néhányat, és most már a falkivágások elkezdődtek, nem kellett engedélyt se kérniük, mert az a mondás, hogy 10 centi átmérőnél kisebb átmérőjű fákat, törzseket vágnak ki, fogalmunk nincs. Tehát ezt nem hiszem, hogy bárki felmérte. Úgyhogy nagyon köszönjük szépen, hogy itt ennyit beszéltünk, és elvittük itt a...
1: De még maradjatok, mert még vissza fogunk a végvégén kicsit térni. De
3: akkor átadnánk
1: egy kicsit az újpesti történetet göngyölítsük.
4: Jó, hát megpróbáljuk mi is valahogy rövidre fogni a lényeget. Tehát a mi 4. kerületi újpesti történetünk is hasonló a 16. kerületihez. Ugye mi ott élünk egy közel 100 éves kertvárosban, ez a 930-as években kezdték azt a részt felparcellázni, és hát ez a klasszikus, amit annyit te is meséltél, tehát

0: ez a kisebb háza, bár nálunk vannak egy-két komolyabb villa, ezek ilyen régi nemesi villák voltak, és ugye ez főleg az akkori újpesti, ez a középréteg építkezett ott. Aztán ugye a története a területnek ott változott meg, amikor az 1953-ban ezen a területen, ahol most egyébként a stadion tervezik építeni, ott egy ilyen vákumtechnikai gépgyárat létesítettek, ami egészen a 90-es évek végéig, 2000-es évek elejéig működött, tehát addig ott folyt gyártás, és hát, mint majd később kiderül, egy elég komoly talajszennyezés is történt ezekben az évtizedekben a területen. Aztán ugye ott a 2000-es évek elején akkor gyakorlatilag a maga a gyártás az leállt, és akkor onnantól kezdve főleg ilyen raktározásra, ilyen kisebb kereskedelmi egységek voltak benne, de ott már konkrétan gyártás már nem folyt. És akkor a területnek a története ott folytatódik, ami ugye érdekes, az a 2018-ban a Hernádi Zsolt, ugye MOL vezérnek az érdekeltségi körébe került ez a terület. Ezeket itt adták, vették, tehát az elmúlt nem tudom én 8-10 évben többször tulajdonost is cserélt a terület. Általában nem adásvételek zajlottak, hanem apportként rakták egyik cégből a másikba, ugye emiatt például az önkormányzatnak ugye nem lehetett elővásárlási joga, nem mint hogyha meg tudta volna venni. Egyébként egy 19 hektáros, tehát majdnem hasonló, egy kétharmad körülbelül a ti területeteknek, tehát egy 19 ezer hektáros területre beszélünk. Ez egy nagyon értékes terület, mert tényleg a kertvárosnak a közepén van, de ami ebből a szempontból rossz is, ugye itt a stadion tekintve, hogy mindegyik oldalról gyakorlatilag vagy egyszer egysávos, vagy van, ahol csak egysávos utcák vagy utcácskák övezik, tehát kétszer egysáv, tehát gyakorlatilag van egy a Fóti út, ugye az a legszélesebb, az egy kétszer egysáv, de a kertvárosi oldalon ott pedig tényleg vannak olyan utcák, ami egyik oldalán, másik oldalán állnak az autók, tehát nem tudsz vele úgy végigmenni, hogy egysávban végig, hanem ugye mindig szlalomoznod kell. Tehát ugye ez történt, és akkor ugye ami a történet szempontjából fontos mérföldkő, az 2024 eleje, amikor is a MOL ugye megvásárolta az Újpest FC-t, és akkor már ott ugye bejelentették, hogy hát, hogy ők előbb-utóbb szeretnének egy új stadiont építeni, értelemszerűen a kerületben. Ugye akkor a MOL-nak, vagy hát az Újpest FC-nek az elnöke ugye már többször nyilatkozott akkor is, meg azóta is folyamatosan elmondta, hogy hát állítólag 5-6 területet vizsgáltak a kerületben, de hát hogy nem, pont a MOL vezér érdekeltségébe kerülő Fóti út 141 lett a befutó, hogy akkor ott fogják ezt megépíteni. És akkor gyakorlatilag ugye eltelt azóta két év, mi ugye 2024, hát ilyen nyarán, körülbelül durván egy kicsit több mint két éve értesültünk ugye erről, hogy akkor ott stadion lesz, hogy akkor mi civilek elkezdtünk szerveződni, sok olyan ember, aki gyakorlatilag ott lakott egymás mellett, és nem ismertük egymást, ennek folytán megismertük egymást, csináltunk chat csoportot, van Facebook oldalunk, blogot is indítottunk, tényleg itt több száz ember van például csak a chat csoportban, ahol például a napi, tehát az ügyel kapcsolatos történeteket, változásokat megosztjuk, eszmét cserélünk. Ugye rengeteg aláírást gyűjtöttünk, online is, offline is, online már 3500 környékén vagyunk, offline-ban is ugyan 1100 környékén gyűjtöttünk össze, ugye itt részben a stadionnak, ugye, mert stadiont ezt is ugye fontos kiemelni, hogy a maga a stadion az 2025 novemberében, még a Lázárék minisztériumsága alatt ugyanúgy kormányzati kiemelés kapott, mint sok más építkezés, és hát onnantól kezdve gyakorlatilag ugye az önkormányzat, mint ahogy az előbb ugye Gábor is mondta, föltette a kezét, hogy hát, hogy ő nekik ebbe úgy sincs beleszólásuk, mert egyébként is ugye a kormányhivataloknál dől el minden, így meg aztán pláne.
1: De úgy, mindig oda stadionot van egy szuszon.
2: Igen,
0: hát igen.
3: Ez a másik, hogy tulajdonképpen a... Tulajdonképpen ez is egy nagyon érdekes történet, mert amit látunk a hozzászólásokból, a fórumokból, nagyon úgy néz ki, hogy a legtöbb szurkoló igazából a Szuszát tartja az otthonának, és jobban támogatnák azt, hogy abból csináljanak valami szép átalakított újjáépített stadion, és sokan kritizálják, hogy el kell költözniük a Megyeriről az otthonukra. Úgyhogy érthetetlen ez igazából számunkra ezt a neres bizniszt magyarázza. Ezt
2: ja,
3: az
2: hogy az megszűnne a Szusza? Az a terv?
3: Nem tudjuk, hogy mire fogják használni.
0: De tudjuk, mert azt mondták, hogy a női csoportra, de hát ez,
3: igen. Szóval, hogy vannak ilyen hírek. De igazából egyébként azért is furcsa, meg nagyon szomorú ez a történet, mert amikor megcsináltuk ezt a lakossági fórumot, akkor derült ki számunkra, hogy súlyosan szennyezett a terület. Tehát addig ezt a két, pedig már 2021-ben a tulajdonos váltásoknak a kapcsán kellett készítetniük egy ilyen környezeti felmérést ott a területről, és ennek a záró dokumentáció 2021-ben novemberében elkészült. Erről az önkormányzat utólag megtudtuk, értesítést kapott, ennek ellenére csak most, nemrégiben szólt, illetve értesítette, vagy függesztette ki, nem is személyesen értesítette az érintett lakókat, mert hogy nem csak a terület szennyezett maga, hanem észak-észak-nyugati irányban, igaz, hogy egy modell által alátámasztva, tehát ez egy, csak egy modell, amit a készítő modellezett akkor éppen 2021-ben, de akkor is azt gondolják, hogy ott az észak-észak-nyugati lakó területekre elfolyt ez a szennyeződés. Ennek az alátámasztására egyébként néhány lakossági kutat, nagyon keveset, 5-6 lakossági kutat létesítettek akkor, és abból kiderült, hogy valóban szennyezett a terület, azok a területek is, és ez azóta sem, mert ezt rendszeresen vizsgálják fél évente, gyakorlatilag nem változott, illetve nagyon hektikus, hol egy kicsit visszavonul a szennyeződés bizonyos elemeket tekintve, más dolgok, más fémek esetében pedig föl erősödik. Szóval ilyen nagyon durva, nehéz fémek vannak a talajban, molibdén, alifás szénhidrogének, tehát rengeteg trikloretilén, tetrakloretilén, tehát ezek mind iszonyatosan rákkeltő anyagok, tehát króm, nikkel, higany, tehát rengeteg mindent kimutattak ezen a területen, és ez azért is nagyon durva, hogy ez így most terült ki nekünk 2025 nyarán, mert közben megtörtént a bontás is a területen, amit teljes védőfelszerelés nélkül csináltak a munkások, és a szállópor az mindent beterített a környéken, és ebben az dokumentációban pedig benne volt az, hogy egy javaslat a munkásoknak, hogy nagyon-nagyon durva védőfelszerelésben kellene csinálniuk, nagyon oda kell figyelniük, ugyanis voltak olyan épületek, amelyek higannyal, meg egyéb nehéz fémekkel voltak szennyezve maguk, az épületek is, a falak, a talaj, tehát az ajzat szintje is, és ezeket mind lebontották, nem tudjuk, hogy mi történt azokkal az épület törmelékekkel, mert hogy mindent ledaráltak, és most ilyen darált törmelékek vannak a területen, amikből szintén száll a por, ugye időjárásnak a következtében is, meg úgy egyáltalán, és nem tudjuk, hogy ezeknek a sorsa mi lett, ezeket a súlyosan fertőzött épületrészeket elszállították el területekről, vagy ott van.
4: Bocsánat, ez most direkt név nélkül, mert hogy Újpest miatt van kapcsolat is, és hogy nem, hanem így földolgozzák, és sunyi aljas módon valamibe visszaforgatják. Tehát, hogyha ez az alapba megy bele, akkor abba, ha kijavítanak egy útszakaszt, akkor abba megy bele, kényű kedvük szerint. Igen. Tehát hiába ez a sok jogszabály, ez igazából, ahogy már mondtam, ez csak azért van, mintha minket civileket kellene folyamatosan triggerelni ezzel vagy azzal, ők bocsánat, tojnak rá magasan, és véghez viszik azt, amit leosztottak egymás között. És bocsánat, ami neked visszareflektem. Hát ezért nincs különbség, hogy tök mindegy melyik kormány. Hogy amikor még nem is volt kormányváltás, az óbudaiak többször voltak bennálunk, és igenis kiderült, csak akkor nem mondták be, hogy valóban az új kormánynak az érintettje ott az egyik valaki, akivel így megy ez a deal, hogy ott föl legyenek húzva ezek a Big George épületek. Nem számít, leosztják egymás között.
3: Igen, tehát a kármentesítés egyébként elkezdődött a területen, mert a kormányhivatal előírta mindenkori tulajdonosnak, hogy kármentesíteni kell a területen, sőt a lakosság alatt is, és erre monitoringkutakat hoztak létre a területen, illetve ilyen tisztítókutakat is, amikből most a legújabb kármentesítési határozatból azt tűnik ki, hogy a három kútból, ami a területen működik és tisztításra szolgál, egyet már megszüntethettek, nem értjük, hogy miért, és a lakosság alatt pedig azt tervezték eredetileg, hogy a lakosságnál fognak még további monitoring kutakat létesíteni, de aztán nem így történt, mégsem keresték meg a lakosságot, hanem közterületeken akarják ezeket a monitoring kutakat létrehozni, és ott megvizsgálni a talajt, ezen a lakóvezeten, az észak-észak-nyugati lakóvezeten, lakóvezetnél, és ezután kezdődik majd a kármentesítés annak tükrében, hogy milyen valódi szennyeződéseket tudtak ott kimutatni. És ez 2027 március ez a határidő, amikor a monitoring kutaknak az eredményét fel kell dolgozni, de nem tudjuk, hogy van-e egyáltalán monitoring kut, ami már ott megalakult.
2: Tehát ennek fény...
3: Azt tudjuk, hogy szerződések vannak az önkormányzat és a tulajdonos között.
2: Tehát továbbra is szándékba áll a stadiont megépíteni Molnak?
3: Nem tudjuk. Tehát ez most egy nagyon kérdés.
0: Most egy pár hete, talán két hete volt ez a Brain Bar, vagy milyen valami rendezvény, ahol az Újpestnek az elnöke egy ilyen pódiumbeszélgetésen hát eléggé dühösen ugye megjegyezte, hogy hát hogyha a jelenlegi kormány és az önkormányzat sem támogatja ezt ennek a stadionnak a megépülését, akkor ezt a pénzt ők nagyon szívesen elköltik máshol is, mert ugye azért ez nem gondolhatjuk, hogy nem 2 forint lesz. Tehát, hogy most kicsit úgy érezzük, hogy lehet, hogy van egyfajta ilyen kitáncolásnak a kezdete, de hogy persze, hogy milyen háttéralkuk vannak a háttérben, akár ugye a MOL és a kormány között, azt nem tudja senki, illetve ezt ők
3: de tudják. Nagyon érdekes egyébként, mert hogy volt már két engedélyezési eljárás is elindult, az egyik a környezetvédelmi engedély iránti kérelem, a másik pedig az építési engedély iránti kérelem. Az építési engedélyezési eljárást leállították, a tulajdonos leállította, ez olyan fél évig lehet leállítva, és hogyha nem indítják újra, akkor gyakorlatilag újat kell majd készíteniük, tehát ez megszűnik, ez hatályát veszti. A környezetvédelmi engedélyezési eljárás pedig meglepő módon lezárult, és megkapták a környezetvédelmi engedélyt ennek ellenére, amit elmondtam, ilyen súlyos szennyeződéseket kimutatva. Rengeteg hiányosság van ebben a környezetvédelmi engedélyben. Nem vizsgálták a kumulatív hatásokat, a fényszennyezést, a zajszennyezést, amikor már meg fog valósulni a tevékenység, csak a normál technikai működésből fakadó zajszennyezést vizsgálták például. Nem vizsgálták a zöld felületek változását, nem vizsgálták azt sem, hogy katasztrófa védelmi szempontokból ez a terület egyáltalán így működhet-e, mert ugye, mint mondtuk, 4 darab kétszer egy sávos út veszik körbe.
0: Bocsánat, és csak annyit ehhez, hogy ez akkora lesz ez a stadion, hogy ez nagyobb lesz, mint a Fradinak a grupomája.
4: Komolyan.
0: Ez 18 ezeres ez alapból, és 22 ezeres a bővíthető. A Fradi stadion az 21 ezer valamennyi.
4: Bocsánat, csak egy kis ellenpélda, hogy évekig ment a lobbizás, hogy itthon Magyarországon legyen pályakerékpárpálya. Most csak azért is, mert Brünóba vagy Bécsbe járnak a versenyzők edzeni, szülők költségén, mert egyesület nótámogatás. És úgy jött össze a stadion, hogy a Vueta sportiroda elkezdett gyűjteni, több 10x-ek gyűjtötték a pénzt, és ciki volt az akkori kormánynak, hogy ők nem szállnak be, így szálltak be, így épült meg Kőbányán a pálya. Nevetséges, nem?
0: De.
3: Lehet, hogy akkor szerettek bele ebbe a stadion építésbe, nem?
4: Hát ez nem arról szól, hanem hogy ez az IPA-MAPA-m leosztás, hát meg minél több pénzt büntessünk el, tehát ez régóta szól, csak én azon töröm folyamatosan, hogy lehetne ennek tényleg úgy valamit így kihúzni, egy téglát így az övékből, hogy kicsit nem azt mondom, hogy az összes, mert az így
3: hát nem tudom,
4: mert... de valamelyik szinten rogyjon már össze ez az egész.
3: Nem tudom, mert nagyon durva ez a helyzet, hogy például ennél az esetnél, amikor megkapták a környezetvédelmi engedélyt, akkor fellebbezni lehetett ellene nálunk, az önkormányzat a füleboltját
4: lehozította. Ez kísértetesen hasonlít a Gödi példához, igen. Már nem iszunk a csapból, igen. Mert már azt hiszem egy 6-8 éve, és van ez a WWF környezetvédők, hogy már ott tesztekkel bizonyítva emberek saját költségükön hivatalos laboratóriumban végeztek el teszteket, mikor a vizet bevizsgáltatjuk, és
3: igen.
4: Olyan szintű magzatkárosító hatása van, és elkezdtem felfedezni, hogy fiatal emberek ott elkezdnek rákosak lenni. Ezt így kajak bemondom. Igen. Mitől mástól? Vagy hát az élelmiszer, vagy az íz. És nem csinálnak semmit.
3: Pontosan így van nálunk is, tehát az engedélyezési eljárást azt mi felleveztük meg, úgyhogy a közösség összedobott erre ügyvédi költséget, a jogászi költséget, tehát a jogorvoslat az elindult, erre választ még nem kaptunk. Egyébként még visszatérve a szennyeződés és amit mondasz, hogy saját pénzen igen. Vizsgálunk, mert hogy ez, amit elmondtam, tehát van a terület, attól észak-észak-nyugat irányba mutatta ki modellezéssel szennyeződést.
4: Világos.
3: De mi van a dél iránya, mi van a kelet iránya, mi van a nyugat iránya? Nincs megvizsgálva.
4: Magasabb, és azért azt ott elhallgatják.
3: Nem, nincs megvizsgálva, ezért ott mi a déli oldalon lakunk. Kétségbe esve tavaly csináltattunk vizsgálatot, akkor nézzük már meg az ottani vizeket. Szerencsére teljesen jó, tehát abszolút ivóvíz minőségű a kútvízünk, de ez változhat bármikor. Persze. Tehát ott, hogyha megmozgatják ezt az alap, elkezdik ásni az alap, állapot. Tehát nevetséges, a környezetvédelmi eljárásban a garázs szintet vizsgálták. Itt ilyen hatalmas cölöpöket fognak.
0: Figyelj, hát itt 20-25 méteres cölöpöket fognak leverni, ami majdnem ugye az
3: agyagrétegig
0: le fog menni. És ha az megsérül, akkor ott...
3: És egyébként nagyon vicces, mert hogy ez a mi kipárolog, tehát ezek a illékony, alifás szénhidrogének, amikről beszélünk, és nagyon súlyosan rákeltük, ezek elpárolognak a levegőbe,
4: és ott kóvályognak
3: a levegőbe, és akkor arról beszélnek, benne van a környezetvédelmi eljárásban, hogy előírás, hogy vizsgálják a garázsban a levegőt, és a szellőzést biztosítsák, mert majd a mély garázsban, mert hogy ott esetleg belekerülhetnek a levegőbe ezek az anyagok. De hello, tehát a lakosokkal mi van? Szóval ott senki nem vizsgál semmit, hogy akkor hozzánk mi fog elkerülni.
0: És akkor ez még egy jó kis adalék, hogy ugye az Újpest és a MOL nem csak stadion tervez oda, hanem képzeljétek el egy komplett sportparkot, illetve egy edzőpályákat, meg rehabilitációs központot, meg kereskedelmi egységet, mindent, de ebből az egészben csak a talajszennyezés szempontjából nekem a sportpark az, ami ráadásul van egy olyan tervük, tehát mi ugye megkaptuk a terveket is, hogy a MOL milyen terveket rakott össze, és ott például le van írva szó szerint, hogy a most kitermelt talajból szeretnének dombokat emelni. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a talajt, ami szennyezett, azt ott helybe szeretnék még felhasználni. Az tehát, hogy
3: abból akarják csinálni a kis dombocskákat, és azt akarják füvesíteni, és akkor elmondják, hogy az, hogyha le lesz betonozva ez a terület, ugye a különböző utaknak és különböző járdáknak, akkor már nem fog párologni semmi a talajvízből. Ha már ott lesz a fű, akkor már nem, és ha nem használják a kutat, tehát, hogy olyan feltételekhez van kötve a környezetvédelmi eljárás, ami és egyáltalán nem várható azok után, hogy a saját munkatársaikat, hát nyilván nem a tulajdonos munkatársai csinálták a bontást, hanem a Market ZRT, de nem értesítették az embereiket arról, hogy ez erősen veszélyes.
4: Jó, folytassuk innen, 2 órás a műsor, egy pár perc szünetet beiktatunk. Jó.
2: Egy számot, és mert aztán
4: igen, és akkor folytassuk.
2: Adjuk meg az új
4: budajaknak is. Mert őket még nem hallottuk.
2: Na, úgyhogy
3: hát
2: 3 perc.
4: 3 perces szám, és akkor folytatjuk.

0: Na, tilos, tilos rádió, FM 90.3, itt égnek a vonalak, meg tök jó beindult minden. Volt itt egy név nélküli telefonáló, aki azt javasolta, hogy most vannak ezek a új építési szabályzatok helyi szinten, amit 2027-ben el kell fogadni az önkormányzatoknak, és azt javasolja, hogy minden ilyen változtatást, például a Hősziget elleni előírást, azt most kellene lobbizni, hogy ezek bekerüljenek.
1: Hát ez így van, de folyamatosan ezt csináljuk. Tehát ebből állunk, 2 éve lobbizunk, folyamatosan próbáljuk meghatározni, eljuttatni a döntéshozókhoz a véleményünket, a lakosság álláspontját, javaslatokat, egyebeket, és ezek az akadályok, amikbe ütközünk, tehát ez attól nem fog megváltozni, hogy újra eljuttatjuk nekik. Már tehát itt teljesen más jellegű, hallom.
0: Igen, igen, bekapcsolom a telefonálót. Szia, Tilos Rádió, adásba vagy.
2: Sziasztok, nagyon gyorsan szeretnék Újpesthez reagálni, szóval nekem is volt csörtém itt az önkormányzattal, én azt látom, hogy ne legyünk támadhatóak, szóval mérhetetlenül a kormányzat, az előző kormányzat fele húzott, és adta el a telkeket, és semmi nem számított, és ugyanezzel jöttek tényleg, hogy ők nem tehetnek semmit, pedig hát igen, amit mondtak, tehettek volna. És akkor mindig megígérik, hogy ők majd segítenek, ők majd kiállnak, és akkor a végén nem sem minden beruházás mehet. Na most én azt szeretném kérni az újpesti stadion ellenesektől, hogy mert az lenne a legjobb, hogyha összefognának, én már, hogy mondjam, elfáradtam az egész ellenállásba, de hogy van egy ellenállás, ami a Flottila utcát és a környékét, kisházas beruházás, szintén 4. kerület, sorházakra akarnak rá szabadítani egy teljes lakóparkot, amit ugye a Petőfi laktanya helyére akarnak építeni, valami gigaberuházás, és meg akarják nyitni a Megyeri út fele a forgalmat, a kisházakon keresztül, itt zsákutcákat akarnak kinyitni. Itt ugyanez megy, hogy jaj, hát semmi, hát persze, nem, de már ott vannak a tervek, minden, hogy esetleg összefogni, és egy kicsit az önkormányzat fele, az tök jó lenne. Érintve vagyok családilag is a dologba, de én most már ebben nem tudok több energiát, viszont van egy lakossági összefogás, hogyha esetleg az önkormányzat fele együtt lépnétek föl, az tök jó lenne, és további sok sikert és kitartást, és mindent aláírok, és hajrá, hajrá.
1: Köszönjük,
2: jó?
1: Szépen.
2: Oké, sziasztok.
0: Köszönjük.
1: Hát igen, biztos, hogy nagyon sok ügy folyik a Újpesten is, és tudunk is róla, és több kiemelt beruházás is van, aminek a visszavonását kezdeményezik akár az önkormányzat részéről, de és vizsgálják a jelenlegi kormányzat. Valóban jó lenne ezeket az ügyeket összefogni, hiszen most pont ez a cél ezzel a műsorral, ha jól érzékelem, hogy összefogjuk ezeket az együttműködéseket, vagy ezeket a különböző civil kezdeményezéseket, és valahogy megosszuk a tudásunkat, ami nálunk azért elég bőven jelen van, úgyhogy nyugodtan keressetek többiek, akik most kezdték, vagy aki nem a védegylet. Mi a védegyletet majd keressük. Még egy mondatot hagyd mondjak, hogy nálunk is azért voltak támogatók, ezt most elsorolom gyorsan, tehát hogy azért voltak segítségeink, tehát a védegyletet is megkerestük, ők is támogatólag léptek föl, a Greenpeace is közérdekű adatigénylésben segített nekünk, az EMLA volt a jogsegélyszolgálatunk, de a legnagyobb segítséget szerintem a Kutyapárttól kaptuk, meglepő módon. Ők voltak azok ketten, az önkormányzati képviselőink, akik kiálltak végig az ügy mellett, az önkormányzaton belül is ellenszélben, tehát folyamatosan ellenszélben megyünk, és nagyon jó érzés volt, hogy valaki legalább ott eljuttatja az infókat az önkormányzati képviselőkhez.
0: Van még egy betelefonál a vonalba. Halló, halló, itt vagy?
3: Sziasztok, egyébként én is újpesti vagyok, de én egyébként Óbudán születtem. Ott mi a 26 hektáros parkunkat részben úgy mentettük meg részben időhúzással, tehát hogy
0: fontos,
3: gyakorlatilag fogjuk és addig éjesztettük a befektetőket, és szarakodtunk velük, míg gyakorlatilag egyszerűen eltűntek a ködben. A másik pedig az volt, hogy rögtön a finanszírozó szervezetekhez mentünk kártérítési igénnyel. Tehát nem foglalkoztunk se az építetővel, se az önkormányzatban, se senkivel. Ki a finanszírozó pénzügyileg? Na, oda le kell, őt támadjuk be személyesen, a bankot, azt az állami szervet, vagy és így tovább, aki támogatja ezt a projektet. Tehát mi gyakorlatilag ezt csináltuk, és igen, ez volt az egyik leghatékonyabb megoldás erre, hogy így már nekik nem volt annyira, úgymond, érdekükben ezt a projektet én nagyon könnyedén bevállalni. Nem tudom, hogy itt milyen lehetőségek vannak, mert én is egyébként itt lakom a szakrendelő mellett egy köpésnyire, tehát kb. ugye, hogy megmozgatják ezt az alapot, ez a szennyezés bármerre szépen eltávozhat minden irányba, szélrúzsa minden irányába. Tehát csak annyi, hogy, nem tudom, hogy ki az, aki igazából itt a fő finanszírozója lenne ennek a projektnek.
1: Hát
3: a MOL, hát akkor viszont ugye itt egyértelmű, hogy akkor az Interpol építkezik.
1: Igen, a MOL etikai kódexét is megvizsgáltuk, és azzal is támadtuk őket, tehát nagyon sokféle eszközzel próbálkoztunk. Ez, amit te mondasz, ez még eddig nem indultunk be, majd megkérdezzük a jogsegélyt, hogy hogyan lehet, vagy esetleg, hogyha elküldöd a telefonszámodat a műsornak, akkor megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, hogy elmond, hogy ti hogy, nálatok hogy sikerült ez, hogy támadtátok be a finanszírozókat, az érdekes
3: lehetne. Hát, ugye az a gond, hogy ahol itt én jövök, az egy brutál gazdag környék lett. Tehát ott gyakorlatilag a helyi lakosok legombolták a Manchester gombjukat, és megvették azt a ügyvédi irodát, ami kerületi meg egyéb ügyvédi irodákat megette reggelire. Tehát, bocsánat, ez tipikusan az, mert így, ugye, hogy kinek mennyi erőforrása van ugye ebben a témában.
1: Hát igen, ez is benne van.
3: De hogy mindegy, én akkor a oldalatokat megkeresem, akkor írok személyesen.
0: Csináltunk egy Facebookot. Csináltam egy Facebook oldalt, meg nagyon új, 5 követő már van. Civil ellenállás címen a Facebookon. Így meg lehet találni.
3: Jó, akkor osztom meg a többieknek, és mondom, hogy ők is ezt kövessék be.
0: Oké, köszönjük. Köszönjük.
1: Még egy dolgot hagy mondjak, és aztán tényleg lezárom, hogy nagyon fontos, hogy ezt így kihangosítsuk, hogy nem vagyunk a fejlesztés ellen. Tehát mi is szeretnénk, hogyha az a terület egy nagyon jó használható, mindenki számára kényelmes, kellemes környezetet biztosító területé alakuljon, de ez az kell, hogy esetleg meghallgassanak minket is, tehát hogy az ne csak a beruházó érdekeit nézzék, ne csak az önkormányzatnak a különböző egyezkedéseit nézzék, hanem igenis a lakosok véleményét ez kell kérni. És egyébként van sok ötletünk arra, hogy mi lehetne helyette ott, amit sokkal jobban el lehetne viselni, és akár még egyébként jó is lenne a beruházónak is, tehát még
4: illeszkedne
1: és esetleg tehát anyagilag is megérné neki valószínűleg.
5: Tehát az ott élőknek is abszolút egy pozitív változás lenne, és még a befektető is jól járna.
1: Így van.
4: Tehát egy dolgot azért ne felejtsünk el, egy stadiont fölépíteni, és utána azt üzemeltetni, az sosem lesz megkerülő beruházás.
5: Ez így van, és hány példa volt, és bocsánat, itt írtak egy kommentet a csettel, mert a cseteseket is meg szoktuk említeni. Egy kicsit szofisztikálom, jó, mert a csúnya szavakat nem mondom be. Tehát mi a túrónak, a lejtőn lévő csapatnak óriási stadion, ezt
1: pontosan. Ja.
5: Nem lehetne inkább pár szociális lakást építeni? Azt írja, hogy Hernádi körmérek kellene koppintani, és hogy az egész neres hóbelebanc, amit műveltek, azok ugye emberek életébe, életkörnyezetének, a minőségének a megromlását eredményezte. Hát igen, csak hogy én azt hangsúlyozom, hogy én itt már nem nézem tényleg, hogy kinek mi a címkéje, és hogy melyik politikai pártot képviseli, mert ez már nagyon régóta megy. A civilek most egy kicsit aktívabbak lettek, hál' Istennek, aminek nagyon, én például szerintem nagyon örülök. Itt mindig úgy ment, hogy itt nem számított, hogy kinek milyen színe van. Amit mondok, mert így elkezdtem kutatásokat végezni, hogy kövesd a pénzt. És akkor mindig abba torkolik ez az egész, hogy a harmadik szint után már nem számít, hogy hova tartozik, mert ezek egy katyvazban vannak, ezek egy bilibe ülnek, és egymás között osztogatják le, kinek hogy a likviditása, a beruházása szerint az érdekek.
4: Ismerjük a 70-30-as
5: tudat, ugye? Így van, pontosan, tökéletes, köszönöm szépen.
0: Akkor most térjünk át Új-Budára,
5: a 11. kerület.
0: Akik már elég sok, tehát ugye itt kép, van egy konkrétan a Karinti, Frigyes úti lakófejlesztés kapcsán.
6: Igen, hát mi a Lágymányos a miénk ilyen civil közösségtől jöttünk.
0: Így jó. A maja itt beállítja technikát.
6: Oké. Most hallatszod?
0: Igen, abszolút.
6: Szóval én a Lágymányos a miénk civil közösség képviselőjeként vagyok itt. A Gábor pedig a Védegylettől jön. Mindjárt át is adom a szót neki. Szóval mi igazából itt a karinti beruházás kapcsán kezdtünk el szerveződni, de aztán fokozatosan belefolytunk, vagy belemélyedtünk így a kerületi egyéb túlépítési projektekkel kapcsolatban, és hogy még itt konkrét beruházásokkal kapcsolatban szólaltak meg a többiek nálunk itt a kerületben, rengeteg ilyen van. Tehát hát csak most felsorolok egy párat, Budafoki út 70, 2500 lakás. Nincs építési engedély, nem kiemelt, de a településrendezési szerződést már aláírta az önkormányzat júliusban. Fehérvári út 89-95, nem kiemelt, nincs építési engedély, 509 lakás épül. Hausmann Alajos út, Barázda utca, ezek mondjuk kiemelt projektek, ott kollégiumi férőhelyekként alakítottak ki, tehát kollégiumi épületeket, aztán lakásokká most átminősítették őket, ott is most itt a legújabb településrendezési szerződés keretében belül 173 új lakás jöhetett létre. Akkor a Karinti-Frigyes úton egy ilyen zsebkendőnyi telekre beékelődve meglévő házak, és egyébként a dohánygyárnak a helyi védett épülete mellé 311 új lakást építene a beruházó, hogyha sikerül aláírni az önkormányzattal a településrendezési szerződést, akkor egy pár száz méterrel odébb 140 lakás, vagy 160, most nem is tudom éppen, hogy áll a történet, ledózerolnák a Pilányi út 11-13 alatt lévő egyetemet. Igen. Most lehet, hogy mégsem jön ez nekik össze, mert a civilek ilyen ideiglenes műemléki védelmet kértek erre az épület együttesre, vagy az épületre, úgyhogy az lehet, hogy mégsem fog olyan formában megvalósulni. Mi a Karinti Frigyes útra kaptunk egy változtatási tilalmat az önkormányzattól.
0: Na igen, ezt akartam.
6: De lehet, hogy átadnám most a szót a Gábornak, hogy ő is egy kicsit. Tehát csak azt szeretem volna ezzel elmondani, hogy itt a 11. kerületben tele vagyunk ezekkel. Tehát,
0: hát az egyik legsúlyosabb.
6: Igen. Szóval... Igen, majd egyébként itt elhangzott az is, hogy ugye a most jövő július 1-jéig kell a kerületeknek elfogadni, meg egyébként minden önkormányzatnak az országban elfogadni ezeket a településrendezési eszközöket és az építési szabályzatokat. Ezzel kapcsolatban is lenne egyébként hozzáfűzni való, mert ez nem olyan egyszerű, hogy most építsünk bele ezt, azt, amazt, de van olyan dolog, amiben az önkormányzat tudna segíteni a helyieknek, de mégsem teszi, illetve van olyan, amiben a kormány tudna segíteni, akár az ország összes önkormányzatának, de nem tudjuk, hogy teszi-e. Az építési minisztériumtól kaptunk már egyébként egy biztató visszaigazolást arra vonatkozóan, hogy ki fogják tolni ezt a határidőt 2027. július 1-ről 2028-ra, de ez hivatalosan még nem jelent meg, szóval ez az még csak egy ilyen pletyka, de majd erről esetleg később beszélek. Most átadnám a szót a Gábornak.
0: Jó, bár ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy Zuglóba volt már lakossági fórum, mert felszólaltak az összegyűjtött érvekkel a lakosok, hogy miket változtassanak a település rendezési terven. Szépen meghallgatták, bólogattak, és aztán gyakorlatilag teletettek egy tervet, amiben nincsenek ezek benne.
6: Hát igen, ez ismerős.
0: meg az építési szabályzat szigorításánál mindig arra hivatkoznak, hogy egyrészt meg kell felelni a fővárosi elképzeléseknek, tehát ez egy alárendelt, tehát nem lehet eltérni. Másrészt meg mindig jönnek azzal, hogy pereskedni fognak a
6: 7 év. Erről tudok mesélni egyébként.
0: Igen, de hogy pereskedni fognak az önkormányzattal szembe, ha sérülnek a jogok.
6: Igen, van egy 7 éves kártalanítási időszak, tehát onnantól fogva, hogy ugye jön egy új szabályozás egy adott telekre, ami valamilyen szinten érinti a te, mint tulajdonos építési jogaidat a telkeden, akkor onnantól fogva ketyeg az óra, és 7 évig te tudsz élni azzal a jogoddal, hogy oda építhetsz, hogyha van kijelölt építési hely a telkeden, meg ez egy építési telek. Hogyha ezt nem teszed meg 7 éven belül, akkor elbuktad olyan értelemben, hogy a 7 évvel elteltével már az önkormányzat bárhogy tudna akár átsorolni az adott telket, vagy akár korlátozni a te építési jogaidat az adott telken. Vannak példák a 11. kerületből, amikor ez a 7 év letelt, és történtek változások, hát olyan radikális változásokra azért ne gondoljál. Szóval ezt el tudom esetleg mondani, de talán most a Gábor...
0: Jó.
6: átadnám a szót neki.
7: Én köszönöm szépen, hát én a védegyletben vagyok, védegylet képviseletében vagyok itt, és hát a Zsoltnak a listáját tudom azzal folytatni, hogy Trupélyen van egy nagyon szép táj és természetvédelmi területünk, attól pár száz méterre egy monumentális betonmonstrum, egy szálloda épül. A hosszú rét, nem tudom, a hallgatók mennyire ismerik, ez Gazdagrétnél található, hogy az autópályáról felnézünk, ott van a Szent Angyalok plébánia is, és az alatt terül el ez a volt erdős terület, még részben az, de például itt is a Bayer Konstrukt egy gigantikus lakóparkot épít, és hát nagyon futott egy másik projekt is, ami a Lidl létesítéséről szólt, és hát ami szomorú volt, hogy hát gyakorlatilag nekünk a saját közösségi médiánkra kellett támaszkodni, hogy egyáltalán az információk eljussanak az emberekhez, mert mindenhol falakba ütköztünk, és hát persze természetesen minden kerületben vannak országgyűlési képviselőink is, akikhez szintén fordultunk, most is fordulunk, és Én azt sajnálom, hogy itt most ez a műsor azt a nevet kapta, hogy civil ellenállás, mert hát a képviselőknek minket kéne képviselni, miért kell ellenállnunk, mi nem állunk jelen semminek, hanem mindenben benne vagyunk, ami jó és zöld. Na most én a hármas számú választókerületből jövök, úgyhogy én például a képviselőnket többször is megkerestem, hónapokon keresztül ostromlom levelekkel, hogy jöjjön el beszélgetni, akár ide is. Őt Magyar Péternek hívják, a miniszterelnökünk, és ezen túl, pont ezek miatt a beruházások miatt írtam, és itt vannak a levelek, amikre nem kapok választ a Vitézi Dávidnak, Gajdos Lászlónak, Magyar Péternek, polgármesternek, és a Best of listán Karácsony Gergely van, akinek 7 éve írtam, a Bakcsópont kampusz beépítése ügyében, Gazdagréti tér lekövezése ügyében és a szálloda projekt ügyében, és a mai napig nem válaszolt, és akkor, és megmosolyogtam, amikor most megint azt a választ kaptam, hogy hát még csak most állt föl az önkormányzat, és hogy adjak nekik időt. Én szerintem adtam elég időt, de nem kaptam választ. Na most visszatérve a beruházásokra és az embereknél pont az a probléma, és a civil összefogásnál is az a probléma, hogy nagyon sokan egy virtuális valóságban élnek, és ez a fiatalokra érvényes, és én azt látom, hogy nagyon nehezen mobilizálhatóak bármilyen témában, mert egyszerűen nem értik a problémát. És ez a tájékozottságnak a hiánya. És például most ez a Lidl beruházást, mint példának mondjak, gyakorlatilag én úgy nevezem, hogy ez egy olyan közért, ami kiemelt állami beruházás státusz kapott. Na most ilyen Magyarországon nincs. Ez az egy, ami van. És még az előző kormány idején is próbáltam, és podcast műsorban a helyi országgyűlési képviselő jelölt, aki a Fidesz színeiben indult, próbáltam elérni, hogy ugye ezt vissza kéne vonni, hát ez egy értelmetlen dolog, környezetpusztító, környezetromboló, és amúgy meg nincs rá szükség. Valamiért mindig falakba ütköztünk, és hát a szomorúság az, hogy gyakorlatilag ez egy önkormányzati terület, ez egy erdős terület. 600 fát, vagy több száz fa van, 600 fa a Bayer Konstruktnál volt, de ez egy zöld terület, rekreációs céllal kellene használni, és ezt 99 évre a plébánia megkapta ingyenes használatra. És mivel a plébániának nincs pénze a rezsiköltségekre, ezért az az ötlet támad, hogy a Lidl-t behívják, és nem tudom milyen jogcímen, de a lényeg az, hogy építsen oda egy bevásárló központot, egy ilyen áruházat, mert én közértnek hívom, és hát hatalmas nagy ellenállás volt, és hát az önkormányzat is érezte a súlyát a dolognak, és hát húzták az időt, hogy az építési szabályzatot is kellett volna módosítani, meg minden, és nem csinálták meg. És hát ott a jóisten sem segített, ezért a kormányhoz fordultak, az akkori kormányhoz, és elintézték azt, hogy kiemelt státusz kapott a dolog, és tényleg csak úgy pislogtunk, hogy ez hogy is van. Na most természetesen a fővárost mindent megkerestünk, hogy hát azért álljon már meg a menet, hogy egy olyan helyre egy ilyen áruházat építeni, ahol se humán infrastruktúra, se közlekedési infrastruktúra nincs. Nem lehet sehol közlekedni, mert ennyi vonalas utak vannak. hogy ide hoznak egy ilyen beruházást, és arról nem is beszél, hogy milyen a környezeti terhelés. Itt ilyen nappali forgalom van, akkor csinálnak egy 150 férős parkolóhelyet, és még beépítik a beruházást. És akkor az önkormányzat azt mondta, hogy lesz lakossági tájékoztatás, nem volt, ezt ilyen hátsó úton módon a plébániában meg lett hirdetve, meg is bánták, hogy ez összejött, gondolhatjátok, hogy miért, és akkor utána pedig jött az, hogy na jó, akkor amit a lakosság akar, akkor az lesz, és akkor legyen egy szavazás. Természetesen mi civilek nem jutottunk be a média felületekre, sehol nem mondhattuk el a véleményünket, általában az önkormányzat propagálta azt, amit ő fontosnak tartott, mi nem azt tartottuk volna fontosnak, és hát olyan szóróanyag is megjelent, amiben az szerepel, és itt én először nem hittem a szememnek, hogy leírták, hogy a beruházás ideje alatt csökken csak átmenetileg a zöld terület.
5: Na most... Ez milyen csúsztatás és átverés.
7: Igen. Igen, és akkor megtörtént a szavazás, 71% a lakosoknak elutasította a projektet, és onnantól egészen más hozzáállás történt. Persze azóta sem jutottunk be a médiába, hogy erről beszélgethessünk, ide bejutottunk most, úgyhogy most ezt el tudom mondani, és most ott tartunk, hogy azért is írtam a országgyűlési képviselőnknek, Magyar Péter miniszterelnök úrnak, hogy járjon közben, hogy ezt a státuszt, ezt a kiemelt állami beruházási státuszt változtassák meg. Hát nagyon sokáig üldöztem, még végre valami kis levelet kaptam, amiben az volt, hogy rajta vannak.
4: Az ugyan.
1: Ez egy abszolút párhuzamos minden projekt.
7: És viszont annyi történt, és nem tudom, hogy minek az eredményeképpen, hogy elég nagy volt a civil nyomás, de a főváros felbontotta a szerződést a plébániával, és így visszakerül a fővárosi tulajdonba ez a terület. És ami szomorú, és azért legyünk önkritikusak is civil oldalról, mert hát rengeteg posztot kapok, és például tegnap felszaladt a szemöldököm, amikor valaki azt írja, hogy nagyszerű, hogy visszajött a terület, hogy oda kéne a GKH-t, a gazdagréti közösségiházat építeni, meg a könyvtárat. Na most innentől kezdve én azt mondom, hogy hoppá, itt nagyon komoly gondok vannak.
5: A toronyban,
7: és az a baj, hogy ez általános. Szóval belefutok abba is, hogy nincsenek meg a megfelelő tájékoztatások. És most, amikor küzdünk a klímaválsággal, és itt szóba került a stadion építéseknél is, hogy leütik azokat a cölöpöket. Az a cölöp át fog szakítani jó pár vízáró réteget. Nálunk a szállodaépítésnél ez történt, süllyednek az épületek egymás után, repednek, mert átszakították a területen a vízáró réteget, ami meg folyt víz, ami miatt leszakadt annak ide az egész Barackmag utca, meg a járda, erről előtte szóltam egy podcast műsorban, az önkormányzatnak nem vették komolyan, leszakadt az egész, most dréncsővel elvezetik a vizet. Na most e fölött van a tájvédelmi terület, növényekkel, állatokkal, mindennel, kész, annyi. Szóval éveken belül bekövetkezik valami, és a gond az, hogy azt nem látják, hogyha most valami csoda történne, és minden környezetszennyezést, minden pusztítást megállítanánk, ez olyan, mint egy tankerhajó, hogyha behúzzák a fékeket, valami a súlya, az viszi tovább. Itt is ugyanaz van, bármit csinálunk, már nem tudjuk megoldani azt, hogy visszacsináljuk az egészet, csak lassítani tudjuk a folyamatokat. És ezt sem értik meg. Szóval az a baj, hogy nem értik meg, nincsen cselekvés, nincsen akarat, és tényleg én azt látom, hogy 20-30 rendű ügyekkel foglalkoznak a parlamentben, ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy uraim, hölgyeim, klímaválság van, nincs víz, olyan hőhatás éri a várost, hőkupola van, amiről eddig még nem hallottunk. Meg most megmagyarázzák, hogy elkerülnek a nyugati szelek minket, és azért nincs csapadék. Hát persze, minden mindennel összefügg. És amikor itt tűzgyújtási tilalom van, meg tűzijáték ellen szólunk föl, hogy szennyezzük a környezetet. A szomszédba olajtározókat lőnek rommá. Az a füst ide is jön. Igen. És a klímaválságnál azt mondják, hogy a széndioxidnak köszönhetően egy üvegház hatás érvényesül, és korábban azért nem volt ennyire látványos a dolog, mert rengeteg trabant, meg mi egyéb ment, mert hogy ők meg a szállóport nyomták a levegőbe, és úgymond ez egy ilyen napszemüvegként a porszemcsék visszaverték a sugárzást, de most ez nincs. Szóval, és akkor eljutunk odáig, hogy hogy tényleg beépítésekről beszélünk mindenről, de senki nem mondja azt meg a főváros részéről, és ezt már többször föltettem kérdésnek a polgármesternek, főpolgármesternek is, hogy uraim, hogyha egy busznál meg tudjuk mondani azt, hogy 56 ember fél fel rá, akkor mondjuk már meg azt, hogy a városban hány ember tud élni, hány ember tudunk kiszolgálni zöld infrastruktúrában, közlekedési infrastruktúrában és minden egészben. És az történik, hogy építik orva szájba ezeket a betonkockákat, és nincs hozzá semmi. Nincs hozzá orvosi rendelő, nincs hozzá óvoda, nincs hozzá iskola, nincs hozzá zöld terület. És azt mondják, hogy, hogy nagyon jól áll Budapest zöld terület arányában. Igen, úgy, hogyha kimegyünk a Perem kerületre, ott nagyon sok van, de hogyha bemegyünk a városba, akkor vannak olyan részek, ami betoncsungel.
5: Így van, mert kivágták, bocsánat, csak egy szó, hogy mert kivágták a nagyon sok növényzetet, fát, mindent, és megy ez a projekt, hogy most ennyi fát ültettünk, utána néztem annak is, a fele kamu, tök kamu az egész, meg, igen, és hazudnak nekünk, és nem.
4: Meg azok ugyanúgy kiszáradtak most.
5: Így van, és nem ültetnek új fát,
1: mert akkor a fákat épp,
6: igen, kicsi fákat ültetnek, igen.
5: És arra hivatkoznak ugye, hogy mert a fa törzsén belül megy a korhadás, nagyon sokat láthatjátok is, hogy egy földarabolják, semmi baj a fának, hogy ez nem foglalkoznak, mondjuk ki, nem foglalkoznak ezzel, hogy visszaparkosítsunk.
7: Na most erre a visszaparkosításra, ugyanis a polgármester úrnak írtam egy olyan levelet, pont kint az utcai kertészt elkaptam, és gondoztott az utcai fákat, és beszélgettem vele, és olyan szaktudásról tett tanúvallomást nekem, hogy mit kéne ültetni, hogy kéne kezelni őket a fákat, hogy csináljunk akkor egy ilyen podcast műsort, hogy meghívjuk, és akkor...
5: Beszéljen ő erről, Bilános.
7: Igen, nem kaptam erre sem választ. Na most amire viszont választ kaptam, és emiatt megint meg kell kapaszkodni a székben, ugyanis föltettem az önkormányzatnak a kérdést, hogy van az, hogy kiszáradnak a fák, és nincsenek locsolva? És erre azt a választ kaptam, hogy mert azok a felelőtlen civilek elültették, és nem locsolják, mert az a fővárosnak a fája, és nem a miénk, és az meg azért az egyesület, és nem a miénk, és ezért nem locsolják a fákat. És ezért kiszáradnak.
0: Majd betelefonáló. Halló, Tilos Rádió adásban vagy.
3: Halló, sziasztok. Tehát úgy csak a fákhoz, hogy alapvetően az a rész például, amit mi megvédtünk, ott nekünk az a probléma, hogy túl sok fánk van. Folyamatosan nőnek a fák, ugye, mert van normális talaj, van víz, és egyszerűen ugye akarjuk a gyepes területeket tartani, hogy a fa közöttben védett orchideái meg egyéb dolgok megmaradjanak, meg legyen nagyobb biodiverzitás, de ott vannak fák, ott ez a dolog ez működik, tehát ha van normális talaj, van vízmegtartás, akkor lesznek fák is. Ugye viszont ehhez teljesen át kell aktani a teljes úgymond jogszabályi tervezetet, mert az a fő probléma, hogy ahol közművesítés van, ott gyakorlatilag a fák azok ilyen századrangú állampolgárok velünk együtt, és gyakorlatilag 3 darab kábel és 2 darab csővé elpusztítják az összes fát, és olyan brutális lombkoronavesztést prognosztizál a főkert a következő időszakra, hogy nekünk viszonyatosan fontos, hogy minden egyes gyakorlatilag hónap és év nagyon számít, hogy mennyi fát tudunk megtartani, és az újonnan ültetendő fáknak az élettartalma az 1 és 2 év között van jelenleg.
5: Így van, pontosan.
3: Ez az átlag, tehát hogy te mindig, amikor itt mókolnak számokkal, nem, tehát ami van, azt kell megvédeni, és gyakorlatilag ezt az állandó közművesítés, és bárminek a közművesítését, azt meg abba hagyni, azt tegyék helyre, ami jelenleg van, arra sincsen pénzük, de azt legalább kezdjék el, és egyébként még az összes ilyen területen, ami nincsen közművesítve, az meg egy aranytartalék a gyakorlatilag bármelyik településnek, mert ott lehet normális növényzet. És nem kell naponta 3-szor fölflexelni egy ilyen hatalmas gyémánt flexel, meg visszadöngölni rá a fát, és nem áll rá 4 dömper. Ha mindegy, csak ennyi, hogy kb. Ez a realitás, és nyilván ehhez viszont az kell, hogy kőkeményen bele kell állni gyakorlatilag ezekbe a jogszabályokba, ezt változtassák meg, és nyilván úgy, hogy ez egy parlamenti hatáskör, itt az önkormányzatok se tudnak sok mindent csinálni, muszáj, hogy a törvényeket megváltoztassák, mert anélkül így a fák terén is elég kevés esélyünk van.
0: Köszönjük szépen! Köszi!
5: Köszönjük!
0: Csak egy pillanatra visszatérnek a Karinti Frigyes útra, hogy ott ti hogy sikerült elérnetek ezt, hogy végül kimondták ezt a változtatási tilalmat? Meg ez most azt jelenti, hogy akkor leállt ez a projekt teljes?
6: Nem azt jelenti. Hát indítottunk egy petíciót, és látták, hogy sokan aláírják, és akkor emiatt megszavaztak egy változtatási tilalmat, amit egyébként most már nekik úgy érezzük, hogy egy kicsit nyűg nekik, szóval ettől próbálnak szabadulni, és nem is nagyon tudják, hogy mit kezdjenek most ezzel a helyzettel. Úgyhogy nem állt meg a projekt. Most jelenleg szüneteltetik az építési engedélyezési eljárás, de ettől még nem állt meg.
0: Akkor mindenfele ez van.
6: Igen. Egyébként még azt akartam mondani, igen, így ezzel a klímaváltozással, csak mert ez szerintem egy elég fontos téma, tehát hogyha megnézzük, hogy milyen sűrűségben épülnek ezek a házak manapság, akkor az hát elég durva. 1870-ben Budapest népessége 300 ezer fő volt, 1910-re ez 1 millió 100 ezerre nőtt, tehát 40 év alatt ez több mint 3,5-szeres változás. Hogyha ez most történne egy ilyen népesség növekedés, meg gazdasági növekedés, akkor ez olyan, mint hogyha 2065-re mondjuk 6 milliós lenne Budapest népessége. Akkoriban épült fel mondjuk Erzsébetváros. Olyan beépítési sűrűségeket használtak, amikben ezekben a házakban manapságban nem annyira szeretnek lakni a lakók. Az Budapest egyik legsűrűbb népsűrűségű városrésze. Most Újbudán vannak olyan területek, ahol ennél durvább beépítési sűrűségek vannak. Hol van ez a gazdasági növekedés? Mert ugye akkoriban 1870-től 1910-ig Magyarországon volt Európa legnagyobb gazdasági növekedése, mert ugye ide építették fel az új fővárosát a monarchiának, tehát ide ömlött az összes pénz. Amíg Nyugat-Európában válság volt, addig itt virágzott a gazdaság. Hol van a népesség növekedés? Tehát most egy olyan állapotban vagyunk, hogy 6 millióra fog nőni Budapest népessége? Hanem csökken, de nem egy éve csökken, nem öt éve csökken, hanem már évtizedek óta csökken.
8: Ez hozzászólnék.
6: Kinek épülnek ezek az épületek?
8: Ez egy picit hozzászólnék, ez az a probléma, amit említettem, hogy annak ellenére, hogy öregszik és fogy Budapest népessége, ennek ellenére zöld területeket ültetünk be lakásokkal gyakorlatilag. Ez a rossz lakáspolitikának köszönhető. Ugye voltak olyan, nagyon érdekes, a vízműveknek volt egyszer egy olyan nyilatkozata, hogy azért van elegendő víz Budapesten, mert hogy annak idején, 90-es években, ez több mint 2,5 millió lakosra tervezték a Budapest vízhálózatát. Viszont bejött az, hogy agglomerációba kiköltözöttek a budapestiek, és nagyon sokszor a vidékiek, akik jönnek fel dolgozni, ők is inkább a Budapest határain kívül keresnek még zöld területeket, úgyhogy ha jól emlékszem, ilyen 1 millió 700 ezeres lakosság számnál tartunk, és 6-700 ezer fő az agglomeráció, amelyik ugye kibejár Budapesten, mert ugye a munkahelyét van, a gyereket ide hozza iskolába, és én ezt mondom, hogy a támogatási rendszer is nem azt támogatja, hogy megvegyek egy használt házat és felújítsam, hanem azt támogatja, hogy vegyek egy házat három utcával arra, egy olyan telken, ahol egy fű nincsen, mert most építették, tehát ez az egész elment egy ilyen hitelre, hát a használt házaknak is elképesztő magas ára van, nyilván, de meg azt látni, hogy amikor megépülnek ezek a sorházak, ezek jellegzetesen sorházak, mert ugye ki akarja maximalizálni ugye a befektető, kimaxolja így van a beruházásban ugye a pénzét, tehát minél kisebb telkeken, minél nagyobb létszámú lakásokat építenek, tehát ezért vannak ezek a háromszintes, egy 100 négyzetméteres lakás, meg ilyen társadalmi, és utána meg beépítik a kertet az ott lakóra.
0: Van egy telefonáló, bocs, csak...
3: Sziasztok! Már telefonáltam ma, és akkor csak annyit, aki rám reagált, hogy nem, természetesen nincs iskolatáska a gyereknek Svédországban, nem kell semmit vinni, és én nem vinném be egyébként, összebeszélnék a szülőkkel. De nekem is a szülőfalunknak szintén Magyar Péter az országgyűlés képviselője, és akkor csak igen, nem megkérdezném, hogy a Rajmund, Junkansz Rajmund sem segít az ügyben.
0: Rajmund segít.
5: Kassz Rajmund.
3: Rajmund, igen, mert Rajmund mindenben benne van, amit a nép akar, ő nagyon populista ilyen értelemben.
6: Junkhaus Raimunddal mi kapcsolatban vagyunk, ő egyébként támogató velünk szemben, nem csak a Junkhaus Raimund.
3: De ő olyan, mindennel egyébként, amit a...
6: Vannak olyan önkormányzati képviselők, akik bennünket támogatnak. Na most nagyon érdekes ilyen dinamikák zajlottak le a július 9-én a önkormányzat testületi ülésé elé. Mi egy ilyen demonstrációt, egyfajta ilyen kisebb tüntetést szerveztünk, és aztán be is mentünk a testületi ülésre. És hát én itt kigyűjtöttem a, csak nem tudom mennyi időnk van, most még 8 mi percünk, most, vagy
0: 8 perc.
3: Mondjuk, 8 perc. Szóval, és aztán leteszem, és meghallgatom.
5: Köszönjük szépen.
9: mint hogy nekem ez a szűke pátiám, és akkor, hogy látható, hogy a fákkal kapcsolatban elmondanám, hogy azokat egyébként annak a két iskolának az úttörői és a kisbabosai tették élhetővé ezt a lakótelepet, és akkor ültem egy parkba idén nyáron, hűkupolában egyetlen elviselhető helyen a bejárnyékban, és megszámoltam csak úgy,

0: Ugye?
1: Ez egy kicsit összetettebb azért.
2: Igen, mert a csomó mindenre elmondják a barna, mert
1: nagyon leegyszerűsítjük szerintem itt a dolgokat.
2: Tehát,
1: itt van egy, most itt a Karinti esetében, de igazából...
0: Jó,
1: most...
0: én kiszállok, és folytatok. Én így értettem, hogy ez...
3: Köszi, bocs,
1: van egy hatályos építési törvény, van az építési törvényre épülő milyen jogszabályi rendszer, ez az OTÉK. Jövőre lép életbe elvileg az új jogszabályi rendszer, ez a TÉKA. Az új építészetiről szóló törvény, a 2023-as évi százas törvény, és egyébként az mondja ki azt, hogy 2027. július 1-ével az összes önkormányzatnak hatályba kell léptetnie a település szerkezeti tervét és az új építési szabályzatokat. Ezzel kapcsolatban írtunk a minisztériumnak levelet, hogy gondolják azért ezt át, ugyanis vannak ezzel problémák. Tehát még hogyha meg is akarja az országban minden egyes település nyilván tartaniuk kell lenne ezt a határidőt, de nem fogják tudni tartani, hiszen nincsen elég tervezői kapacitás az országban, hogy ezt az összes önkormányzat, eddig azt hiszem 3 vagy 4 önkormányzat csinálta meg a nem tudom 4000-ből.
3: Ja. Viszont vágy telefon, amit gyorsan, jó. Akkor egy rövidre hozzászólást kérünk. Szia!
4: Rövidre fogni, az egyik ez a 7 éves módosít, hogy mondjam, igen, ez a kártérítési kötelezettség. Most itt hát a Zsigmond ezt részben már megemlítette, hogy itt azt csinálják az önkormányzatok sokszor, hogy a 7 év lejárta után egy picit módosítanak, és akkor újraindul a 7 év. Aha. És itt nálunk a 11. kerületben már több ilyen hát telek, meg hasonló rész volt, ahol bőven módosíthattak volna, és valami picit módosítottak, de egész minimálisat, ami szinte semmit nem jelent, úgyhogy újraindul a 7 év, és kész, el is ment a lehetőség. Tehát azért ez nem lehet véletlen. A másik pedig az, hogy hát szerintem ez az egész ügy, ez a beépítés, hogy merre folynak így az egész településrendezési tervek, tehát ez már megérne egy népszavazást.
1: Abszolút.
4: Igazából az, hogy látjuk azt, hogy tényleg pártoktól, mindentől független mindig ugyanoda lyukadunk ki 36 éve. És biztos vagyok benne, hogyha itt a lakosságot ezekről a dolgoktól megkérdezték volna, akkor nem elfeleltek volna.
2: Hát ezzel nem kérdezik meg.
4: Igen, tehát hogyha itt ez be lenne csatornázva kerületi, fővárosi szinten az igazi nagy stratégiai tervek, utána nem lenne kérdés, hogy mit kellene csinálni. De nincs becsatornázva, és szerintem ezt kéne megoldani.
5: Szerintem egyébként...
3: Nagyon köszi a hozzászólást.
5: Igen, hogy erre reagálva, hogy ha lenne egy ilyen kötelezvénye mondjuk az önkormányzatoknak, vagy akár a fővárosnak, hogy mindenképpen meg kellene kérdezni a lakosság véleményét fórumokkal, vagy valamilyen
1: de
5: formában.
1: De van ilyen kötelezvény, csak nem csinálják.
5: Mondani, hogy akkor sem lenne, akkor ezek szerint van is, azt nem is tudtam egyébként, de hogy ilyen közmeghallgatás van? Tehát online közmeghallgatást azt is.
4: Ezeket engem minimális közmeghallgatás
1: nem ugyanaz, mint a lakossági fórum. De a lakossági fórum is van egyébként, tehát van jogszabályi kötelezettségük erre, de hogyha pontosan amit mond a betelefonáló, hogyha senki nem tud róla, senki nincsen kiértesítve. Nálunk például azt csinálta az önkormányzat, hogy december 23-án
6: szóltak a technikusok.
2: Nem lesz zene, nem baj.
6: Nem lesz zene, nem baj. Be kell rakjam a híreket, de azt mondták, hogy
2: de még van 3 perc.
6: 56 kor régen szóltak a technikusok.
2: Igen. Úgyhogy hát akkor féljetek, bocsánat, hogy belétek folytom a szót, akkor engem ez érdekel.
6: Hogy sorsávot szerezni, és akkor jó lenne, ha visszajönnétek.
5: Tök jó lenne, igen.
6: Mert ez nincs elbefejezve.
2: Várunk vissza mindenképpen.
7: Nem hívjátok meg Magyar Pétert.
5: Köszönjük
2: szépen. Minden
5: egyébként tényleg nagyon jó lenne folytatni, mert mindenki...
8: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal

0: töltötték fel. Ugyan...
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
0: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu.
2: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak egy 66 millió éves koprolitban, megkövesedett dinoszaurusz ürülékben, valószínűleg egy nanotirannusztól származott. 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban az amerikai Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr. több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy kihalt búvármadár Hesperornithiformus csontjait tartalmazta. A tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. A Current Biology-ban a kutatók tanulmányukban arra következtetésre jutottak, hogy ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek. Egyesek modernnek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek, a korábbi dinoszauruszokkéra emlékeztetnek. Ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért érték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A magyar nanacsírét hallottátok?
0: Az afrikai vadkutyák falkában élnek, szoros közösségük együtt vadászik. A mindössze 6000 vadon élő példány falkán belül nem párosodhat, ezért 2 vagy 3 éves korukban elhagyják szülőhelyüket, hogy új területet és párt találjanak. Egy 3 hímből álló csoport 8 hónap alatt összesen 4000 kilométert kutyagolt Zambián át, cikcakban kerülve ki a sűrűn lakott településeket, ipari övezeteket, Lusaka fővárost vagy a természeti akadályokat, számol be az Ecology folyóiratban Scott Creel professzor tudós csapata, akik GPS-es nyakörvvel követték útjukat. Légvonalban mérve valójában 420 kilométert tettek meg. Ők sikerre jártak egy másik vizsgált vadkutya csoport ellenben, orvadász csapdák áldozata lett, írja a 24.hu.
1: Ezek voltak a hírek.
3: I don't even know how you like.

Exist on lower levels, can't go on level.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu.
2: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak egy 66 millió éves koprolitban, megkövesedett dinoszaurusz ürülékben, valószínűleg egy nanotirannusztól származott. 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban az amerikai Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr. több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy kihalt búvármadár Hesperornithiformus csontjait tartalmazta. A tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. A Current Biology-ban a kutatók tanulmányukban arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek. Egyesek modernnek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek, a korábbi dinoszauruszokéra emlékeztetnek. Ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért élték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A magyar nanacsírét hallottátok?
1: Az afrikai vadkutyák falkában élnek, szoros közösségük együtt vadászik. A mindössze 6000 vadon élő példány falkán belül nem párosodhat, ezért 2 vagy 3 éves korukban elhagyják szülőhelyüket, hogy új területet és párt találjanak. Egy 3 hímből álló csoport 8 hónap alatt összesen 4000 kilométert kutyagolt Zambián át, cikcakban kerülve ki a sűrűn lakott településeket, ipari övezeteket, Lusaka fővárost vagy a természeti akadályokat, számol be az Ecology folyóiratban Scott Crail professzor tudós csapata, akik GPS-es nyakörvvel követték útjukat. Légvonalban mérve valójában 420 kilométert tettek meg. Ők sikerre jártak, egy másik vizsgált vadkutya csoport ellenben orvadász csapdák áldozata lett, írja a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

next bed.

Mm.

Ez a Tilos Rádió FM 90,3, és benne Elbusz a Bomgyi a végefeje járt a Banekkel. Sorozatban ez a harmadik alkalom, hogy a 1 3/4 évvel ezelőtt elhunyt Tilos hallgató és lemezgyűjtő Domokos Sándor alias Sánci emléke előtt tisztelgek, és igyekszem továbbvinni a szellemét azzal, hogy jobbnál jobb lemezeit játszom. 3 hete 15-et hoztam be azok közül, amiket én a gyűjteményeiből behúztam Bátyától. Múlt héten 9 John Coltrane és olyan Miles Davis lemezt hoztam be azok közül, amelyiken John Coltrane is játszott, ma pedig 16 ilyen többnyire Blue Note, Impulse, Atlantic és egyéb jó nevű kiadóktól jó jazz és funk lemezeket. Szokás szerint a chat.tilos.hu-ra írtam, hogy mik hallhatok, ha már John Coltrane, akkor jön Elvin Jones-tól a Dear John C., utána még Herbie Hancock-tól az Oliqui Valley, és utána a hírek és az Amiről nem lehet beszélni című műsorunk. Még egyszer nyugodjon békében Domokos Sándor alias Sanci. Köszönjük Beugró DJ-vel a lehetőséget, hogy a lemezeiből 90-et és 60-at beúszhattunk, és azokat játszhatjuk itt tovább nektek a Tilos Rádióban. Tilos Rádió.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren foszfor és nitrogén hiány lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezelt cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlézte a hvg.hu.
2: Két év alatt százszorosára nőtt a mesterséges intelligenciát használó felületekről a magyar weboldalakra érkező forgalom. A legnagyobb ugrást a híroldalak produkálták, amelyekre 6-7-szer annyi látogató érkezett mesterséges intelligencia felületekről, mint korábban. Egy marketing ügynökség AI Traffic Indexe szerint az elmúlt 4 hónapban most először csökkent jelentősen a vizsgált weboldalak hagyományos Google keresésekből érkező forgalma, és ennek csak töredékét pótolják a mesterséges intelligencia által hozott látogatók. Ez kevesebb, mint 2 év alatt legalább 100-szoros növekedés jelent. A változás azért figyelemre méltó, mert a mesterséges intelligencia használata már nem csupán szűk technológiai réteget érint. A felhasználók hírekről, pénzügyekről, utazásról, vásárlásról, egészségügyi termékekről és sokára a főzésről is kérdezik ezeket a rendszereket. A mesterséges intelligencia pedig egyre több esetben hivatkozik és közvetlenül is küldhet látogatókat a konkrét forrásként használt oldalakra. Írja a Telex.
1: Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Amiről nem lehet beszélni, a rádió filozófiai magazin műsora, és annak is a mai 2026. szeptember 28-i élő adása. Itt vagyunk hárman a stúdióban, csak rá kell jönnöm, hogy milyen színek vagytok. A zöld Kristóf.
1: Sziasztok!
0: És te pedig, Jenő, te pedig a kék Jenő.
2: Sziasztok!
0: Én meg a Májki, sziasztok! És hárman vagyunk a stúdióban, és tovább folytatjuk ma a két hete az előző adásban megkezdett témánkat, a okság, az oksági viszony a kapcsolatos filozófiai problémákról beszélgetünk. Előtte egy pár ilyen apróbb technikai, meg kevésbé technikai megjegyzés. Az egyik az, hogy úgy tudom, meg magam is tapasztaltam sajnos, hogy zavar volt a térben, mármint az, hogy nem lehetett hallani pár napon át időnként a FM-en a rádióadást, csak interneten, de úgy tudom, és azt is tapasztaltam, hogy már megjavult, úgyhogy hála Istennek remélem, hogy akik élőben FM-en hallgatják az adást, azok hallják. Hála Istennek. A másik ilyen technikai zűrarom már volt szó, és ez sajnos továbbra is megoldatlan, hogy valamiért eltűnt az adásaink, korábbi adósaink jelentős része a Spotify-ról, ugye a Spotify podcast oldalunkról, csak egy párban, és az is ilyen néha furán. Ez viszont nem oldódott meg, teljesen értetetlen a dolog, hogy ez miért történt. Csapataink harcban állnak.
2: És a Tilos Rádió oldalán?
0: Ott van. Ott is vannak zűrök, ilyen számítástechnikai nehézségek az archívummal, de azért úgy tudom, hogy ott onnan minden adás letölthető, szintén hálás, tehát köszönhetően az ezzel foglalkozók áldozatos munkájának. Reméljük egyszer a Spotify is helyreáll, de addig, tehát aki így podcaston szereti hallgatni, utólag letöltve, az leginkább a Tilos honlapja javasolt, illetve az Apple Podcast oldalon is ott van az
2: összes. Hát, ha
0: az
2: most összes. Hallja, akkor...
0: Így van.
2: Nem éljük, hogy most ezt hallja.
0: Így van. És még annyit szeretnék mondani, hogy egy ilyen kisebb lendületszerző akcióban vagyunk a műsor folyammal, ami azt fog eredményezni, hogy közeljövőben sok vendégünk jön, szerintem izgalmas témákkal, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fognak ezek nektek, kedves hallgatók, szerintem nagyon, nagyon jó vendégek, nagyon izgalmas témákkal fognak jönni. Na, a múltkori adásban ugye az okságról beszéltünk arról, hogy Hume indította el ezt a diskurzust egy némileg ilyen szkeptikus gondolatmenettel. Erről sokat beszéltünk, és aztán beszéltünk arról, hogy talán lehet úgy mondani, hogy a szemantikai kérdés, tehát hogy micsoda is az okság, mit értünk ezen, hogyha kicsit könnyebben érthető, vagy jobban világosabb, vagy jobban kezelhető fogalmakra szeretnénk visszavezetni, akkor mik lennének ezek. És ugye két ilyen nagy elméletcsomagot néztünk át, vagy arról beszélgettünk, az úgynevezett regularitás elméleteket, amelyeknek a központi tézise valami olyasmi, hogy az okság az, amikor két jelenség, ugye erről is beszéltünk, hogy ez egy nagy kérdés, hogy mik ezek a jelenségek, de mondjuk talán a legstandardebb megközelítés szerint két esemény típus az állandóan együtt jár, méghozzá nem is akárhogy, hanem úgy, hogy az egyik általában megelőzi a másikat, és akkor mindig a másik is megjelenik. És a másik nagy ilyen elméletcsomag volt az úgynevezett kontrafaktuális elméletek, amik meg azt mondanák, hogy akkor beszélhetünk okságról, ha az egyik esemény típus az, illetve itt kérdéses, hogy típusokról van szó, erről ma még beszélünk, lehet, hogy inkább konkrét egyedi események Miért? Tehát ha igaz erre a kettőre az, hogy mondjuk ára és bére, hogy B nem jött volna létre, ha A nem jött volna létre. Szintén valószínűleg időben korábban. Tehát egy ilyen kontrafaktuális, aszimmetrikus függés van a kettő között, mert fordítva ez meg nem igaz. Tehát ára nem igaz, hogy az nem jött volna létre, hogyha B nem jött volna létre, és ezért akkor A okozza B-t. Ezeket néztük, meg néztük a különböző ilyen problémás eseteket. Ehhez kapcsolódott egy kérdés, amit kaptunk a múltkori adás után, csak az az érdekes eset van, hogy nem találom a kérdést. A műsorunk Facebook oldalán hozzászólásként tette föl a kérdező. Egyébként ez egy reklám is akár, hogy a műsorunknak van Facebook oldala is. Keressétek, csatlakozzatok, és ott is hozzá lehet szólni, föltenni kérdéseket, akár üzenetként, akár hozzászólásként. Na mindegy, nem találom most már szó szerint a kérdést, de nagyjából az volt a lényege, arra kérdezett rá, ami az egyik ilyen problémás dolog ezeknél az elméleteknél, hogy ugye akár a regularitást nézzük, akár a kontrafaktoris elméletet. Ugye például a regularitás elméleteknél valójában mindig több jelenség, több tényező az, néha nagyon sok is, akár attól függ, milyen részletes felbontásban nézzük, akár a végtelenségig is felbontatjuk, az, ami együtt jár. Egy ilyen, hogy mondjam, tényező csomag, vagy feltétel csomag jár együtt egy másik csomaggal. Ugye, mit tudom én, az volt a példánk, hogy egy erdőtüzet mi okoz. Természetesen, mit tudom én, lehet, hogy az okoz, hogy valakik nem oltottak el egy szalonnasütés után a tüzet, de egyébként nyilván van egy csomó egyéb tényező is. Van a kiszáradt faanyag, az oxigén jelenléte a levegőben, a sűrűsége az erdőnek, hogy át tud terjedni, és így tovább még akár még több is lehet, és akkor mi azonban amikor hétköznapilag okról beszélünk, akkor szeretünk egyet azonosítani ezek közül, és nem egészen világos, ezek az elméletek nem biztos, hogy ki tudják azt hozni, hogy miért pont azt. A kérdező tehát azt gondolta, hogy valahogy, ha jól emlékszem, hogy három kategóriát lehet besorolni, feltételeket, körülményeket és az okot. Nem volt nekem egész világos, hogy ezeket mi alapján teszi, de ugye ez valódi probléma tényleg, és beszéltünk róla múltkor, és ugye azt beszéltük, hogy van az egyik ilyen ismert elmélet, ugye ez, ami betűszóval inus elméleteknek neveztünk, vagy inus elméletnek neveztünk, ez ugye a regularitás elméleten belül egy ilyen precízebb, vagy ilyen továbbfejlesztett verzió. Ez részben pont az a motiváció, hogy ezt megoldja, mert azt mondja, hogy csak azt számíthatoknak, ami az egész feltétel együttesben, ami önmagában elégséges a hatás kiváltására, de azon belül egy szükségszerű tényező. Tehát például lehet, hogyha egészen precízen le kell írni azt, hogy milyen körülmények voltak jelen akkor, amikor az erdőtűz keletkezett, akkor oda mindenfélét be kell tenni, például azt is, hogy mit tudom én, ősz volt, és már olyan vöröses barnák voltak a levelek. Ez is igaz. De ez valószínűleg nem szükségszerű eleme az őszínek.
2: Nem szükséges eleme,
0: igen, köszönöm, az így jobb. Nem szükséges eleme a feltétel együttesnek, tehát ha ez nem lett volna benne a feltétel együttesben, akkor is elégséges lett volna, ha más színűek lettek volna a levelek, vagy ilyesmi, vagy milyen színű volt az a kocsi, amivel elhajtottak utána a szalonnasütők, és így tovább. Szóval bizonyos elemeket ez ki tud éppen, az a motivációja az elemet, hogy ezt ki tudjuk zárni, mert hiszen csak a számítóknak, ami szükséges eleme ennek a önmagában elégséges feltétel együttesnek. Persze ez se tud mindent kizárni, ugye, mert mondjuk az oxigén jelenléte a szükséges eleme a feltétel együttesnek, azt meg mégse szoktuk hétköznapilag a tűz okának tekinteni. Ugye ez egy olyan típusú nehézség, amire ugye filozófusok hát kétféleképpen reagálnak, vagy komolyan veszik, hogy ez egy nehézség, és akkor tovább kell itt, hogy mondjam, fejleszteni az elméleteinket, kicsit még csűrni, csavarni. De az is lehet egy megoldás, ezt említettük a David Lewis kapcsán, a kontrafaktuális függés elmélet kapcsán, hogy azt is lehet mondani, hogy hát ennyiben a hétköznapi jogság fogalmunk az nem elég pontos. Tehát, hogy valóban az elmélet alapján nem tudunk ilyen különbséget tenni az otthagyott tábortűz, hogy miért az inkább az ok, miért nem a... Ugyanúgy ok lesz az otthagyott tábortűz, az, hogy még parázslik és meleg, mint az, hogy van oxigén a levegőben és kész. Ezt is lehet mondani, még ha hétköznapokban az utóbbit nem is szoktuk oknak nevezni. Szerintem nagyjából ennyit lehet mondani. Amúgy egyébként az egy baromi érdekes kérdés, részben filozófiai, részben talán ilyen kognitív pszichológiai kérdés, és magam nem is tudom, hogy milyen válaszok vannak erre, csak eltűnődtem rajta, hogy egyébként valószínűleg mi miért csinál? Tehát, hogy nekünk van-e valami, hogy mondjam, ilyen beépített elv, ami alapján mi elkülönítjük, kiszúrjuk azt az egy okot, amit oknak nevezünk.
2: Ugye erre pontosan nehéz válaszolni, de azért gyanús, hogy mert ugye az ok fogalma a magyarázattól különbözik, tehát nem azonosítható két fogalom, de mégis úgy gondoljuk, hogy azért a magyarázatnak meg az oknak nagyon sok köze van egymáshoz. Hogyha egy eseménynek megadom az okát, akkor meg is magyarázom, hogy miért történt. És ugye a szükséges feltételekkel ez a fő baj, hogy a szükséges feltételek fennállhatnak, de önmagukban még nem, tehát lehet, hogy van oxigén a levegőbe, de attól még nem lesz tűz. Meg lehet még csomó más feltétel, de attól még nem lesz tűz. És valószínűleg ez az intuíciónk, ami leginkább azt mondja, hogy önmagában a szükséges feltétel nem jó.
0: De hát, de ez igaz, tehát hogy mondjam, mondjuk most egyszerűsítsük le a helyzetet, és akkor mondjuk három, ugye ezt tanuljuk az iskolában is, emlékeim szerint még általános iskolában, hogy mondjuk egy ilyen erdő, egy tűznek, ugye három feltétel kell, a megfelelő hőmérséklet, az éghető anyag, meg az oxigén a jelenléte. És mind a három kell. Tehát, hogy itt nincsen valami fajta aszimetria a háromban, ha így nézzük. Mégis az oxigén jelenlétét azt nem szoktuk oknak tekinteni, azt viszont, hogy úgy hagyták a tüzet, nem oltották el rendesen, azt meg szoktuk oknak tekinteni.
2: Hát igen, azért mondom, hogy ez magyarázat.
0: Tehát az is magyarázat, érted? Tehát az is magyarázat, hogy miért azért volt tűz, mert volt oxigén, az is magyarázat.
2: Na jó, de csak azért, mert volt oxigén, nem lett volna tűz.
0: Hát jó, de ugyanígy igaz az, hogy csak azért, mert ott hagyták a tábortüzet melegen, nem lett volna tűz. Ha mondjuk
2: igen,
0: tök nedvesek
2: mondom,
0: a fák,
2: hogy,
0: és...
2: Hogy önmagában a szükséges feltétel azért nem jó, és ezért kell így az elégséges feltételt veszem, az se jó önmagában, és azért van ez a bűvészkedés, hogy akkor bevegyük, hogy a szükséges is kell, meg az elégséges is, és ebből lesz az ínus elmélet.
0: Jó, de az ínusban ugyanazt a státuszt kapja az oxigén jelenléte, az éghető anyag, meg a otthagyott tábortűz, és azt se tudja kiemelni. Nekem olyan így hétköznapilag az ugrott, hogy ami ilyen viszonylag állandóbb, tehát hogy azt szeretjük oknak tekinteni talán a hétköznapi gondolkodásban, ami nem nincs jelen úgy állandóan, hanem egy változás. Tehát oxigén az úgy szokott lenni a levegőben, az nem változik, illetve úgy tudom, földtörténetileg változik a mennyisége, de ilyen emberi léptékkel az egy állandó dolog, hogy van oxigén a levegőben elegendő. A jelenlévő száraz, gyúlékony anyag, az már kevésbé állandó, de azért az is viszonylag állandó ahhoz képest, hogy ott hagy valaki, nem oltja el rendesen a tüzet, amit rakott az erdőben. Tehát, hogy nem, szerintetek nem így van, hogy azt szeretjük oknak kiemelni, ami a legkevésbé ilyen állandóan jelenlévő, hanem a leginkább ilyen eseményszerű, konkrétan megadható, hogy mikortól meddig történt a dolog, és...
2: Lehet.
0: Valahogy nekem ez a... Én erre felé indulnék el, hogy Lehet, hogy ez a...
1: Hát már általában nem, tehát szerintem ennek egyszerű kommunikációs okai is vannak, hogy általában nem a teljes körű magyarázatot akarunk adni valamiről, hanem a legspecifikusabb részletét megadni, hogy miért történt.
0: Pontosan.
1: És teljes körű magyarázatot adni egy erdőtűznek, nyilván amúgy tudjuk, hogy a teljes körű magyarázat része az oxigén jelenléte, de nem akarjuk ezt, mert feleslegesnek tűnik amúgy ezt mindig elmondani minden esetben.
0: Nagyon köszi, ez átfelelő, hogy ilyen pragmatikai kommunikáció elméleti okai lehetnek. Ez egyébként a filozófiai pragmatika kezdetén, például John Searle mondogatja gyakran meg ilyesmi, hogy az, ahogy beszélünk, azt egy, és később ebből lett egy nagy elmélet, a relevancia elmélet, azt vezérli egy ilyen nagy elf, hogy olyan információt adjunk a másiknak, amiről azt feltételezzük, hogy az neki egy releváns, izgalmas információ lesz, amiről azt feltételezzük, hogy így is, úgy is tudja, azt fölösleges elmondani, és ez vezérli a mi kommunikációnkat. Uh-huh. Aha, ez például lehet, így van, mert az valószínűleg mindenki tudta, hogy van oxigén. Egyébként valószínűleg így is néz ki, tényleg most így belegondolok, hogyha van egy ilyen hír egy erdőtűzről, akkor azt megemlítik, hogy kirándulók ott hagyták, és nem oltották el rendesen a tüzet, amit raktak. Ha kicsit bővebb, akkor azt is megemlítik, hogy régóta szárasság van, és eléggé kiszáradt az erdő, azt már nem fogják, hogy van oxigén. Tehát
1: igen, de mondjuk egy űrlénynek akarnád elmagyarázni, vagy valami, nem igen. tudom, sci-fi szenáriót veszel, ami igen. olyan lénynek kéne elmagyarázni, aki nem ismeri ezeket a dolgokat, akkor elmondanád neki az oxigént
0: így
1: is.
0: Így van.
1: Ezt az emberi közösségnek nem annyira fogod elmondani, mert feltételezett, hogy nagy így többségünk van. Tudja.
0: Na, szuper, összehoztuk itt, de mondjad.
2: Még miért tovább mennék a feltétel, azért szerintem fontos, hogy szerintem a legnagyobb baj a feltételes elemzésekkel az, hogy oké, csinálunk egy ilyen feltétel, meg szükséges, meg elégséges, meg mit tudom én, de akkor még meg kell mondanunk azt, hogy jó, de tulajdonképpen ebbe a kontextusban mit értünk feltétel alatt? Mi az, hogy egyik dolog, egyik természeti jelenség feltétele a másiknak? És mert ez tulajdonképpen most egy szó, ami egy logikai szó, amit behoztunk, de hogy ennek mondjuk a fizikában milyen lefordítása van, az egy másik kérdés, és előbb-utóbb a regularitásnál fogunk kikötni.
0: Hát így van. Jó, úgyhogy nagyjából ezt tudjuk válaszolni a kérdésre, hogy egy nagyon izgalmas téma, és lehet, hogy átvezet, tehát hogy nem feltétlen metafizikai, hanem a mi, hát hogy mondjam, a kognitív, a megismerési és a kommunikációs elvekre vezethető vissza, hogy mit hívunk oknak. Jó, na most pont itt a regulatás elméletek egy ilyen, annak egy verziójaként fölfoghatóval lehetne folytatni, amit úgy szokás mondani, hogy ilyen valószínűsítési elmélet, amelyik azt mondja, hogy akkor nevezhető A esemény B esemény okának, ha A esemény bekövetkezte, növeli B esemény bekövetkeztének a valószínűségét. Ugye ez például tudja kezelni azt, hogy időnk, attól még lehet valami ok, hogy nem feltétlenül járnak ilyen teljes, hogy mondják ezt, ilyen kivétel nélküli szisztematikus együttjárás nem feltétlen van, mert előfordul, hogy ott hagyják a tüzet, és még sincsen belőle erdőtűz, és így tovább. Ezt tök jól tudja kezelni, hogy oké, nem feltétlen következik be az ok, nincs feltétlen mindig teljes együttjárás, de a valószínűséget növeli. Azon kívül viszonylag jól meg tudja oldani ezeket a párhuzamos, tehát a párhuzamos hatások problémát, ugye ott például az volt az együttjárás, a regularitás elméleteknek az a baja a párhuzamos hatások, ugye mi volt a példánk? A barométeres. Tehát, hogy ha a barométer leesik, és vihar van, vagy zuhog az eső, ezek párhuzamosan együtt járnak.
1: Hát de nem is, hogy először zuhan le a barométer.
0: Ráadásul időben meg is
1: és
0: előzi.
1: És utána jön a vihar.
0: De mégse gondolnánk, hogy a barométer mutatójának a lezuhanása okozza. És akkor ezt így a valószínűsítéssel meg lehet oldani, mert hogy az a helyzet, ugye a harmadik tényező a légnyomás csökkenése, és ugye az a közös oka mind a kettőnek, annak is, hogy a barométer mutatója lezuhan, meg annak is, hogy elkezd zuhogni az eső kis idő múlva. Szóval, hogy mi, hogyha lefixáljuk mondjuk a barométer mutatóját, valahogy megoldjuk, kiiktatjuk, akkor attól még igaz az, hogy a légnyomás csökkenése az valószínűsíti a vihar bekövetkeztét. De a másikat, ha meg tudnánk csinálni, hogy a fix a légnyomás, csak a barométer mutatója változik, és annak a zuhanása, az nem valószínűsíti a vihar bekövetkeztét. Tehát ezt így meg tudja. Ráadásul ugye egy előnye ennek az elméletnek, hogy hát itt mindig kiukadunk ide, és aztán itt én legalábbis soha nem értek hozzá, mindig csak úgy az általánosságot nem mondani, ugye azt szokás mondani, hogy a modern fizikában már nem determinisztikus törvények vannak, hanem valószínűségi törvények vannak, és ezt, hogy mondjam, ez jól passzol ez az elképzelés, hogy valószínűséget növel az ok, és nem pedig determinisztikusan együtt járnak. Na most ez eddig szép és jó, amit szoktak mondani ellene, hogy attól még, hogy két jelenségre, mondjuk két eseményre igaz az, hogy az egyik bekövetkezte növeli a másik valószínűségét, tehát ezt is regularitásként kell fölfogni, ezt azért hangsúlyozom. Tehát, hogy mindig, ha az egyik bekövetkezik, akkor nagyobb valószínűséggel következik a másik. Valaki mondhatná, de ezt ne nyissuk meg ezt a vitát, hogy ezt honnan tudjuk. Tehát hogyan lehet azt detektálni, hogy nő valaminek a valószínűsége a bekövetkezik? Ugye főleg úgy, hogy nem feltétlen következik be, attól meg lehet, hogy nőtt a valószínűsége. Ebben most nem menjünk bele.
2: Abban sem menjünk bele, hogy tényleg mit jelent az, hogy valószínű, mert az nem kevésbé problémás fogalom.
0: Erre akartam, ebben torkollana ez a kérdés, igen, és ez nagyon nehéz kérdés. Szóval, hogy ez még lehet igaz, és még sincs okság. Mit tudom, én ilyen példákat olvastam, hogy ugye a fogamzásgátló szedése, az csökkenti a teherbeesés valószínűségét, ezt megfogalmaztuk úgy, hogy a teherben nem esés valószínűségét növeli. De attól még nem biztos, hogy a fogamzásgátló csökkenése, vagy a fogamzásgátló szedése okozza egy nőnél azt, hogy nem esik teherbe, mert lehet, hogy valami más az oka annak, hogy nem esik teherbe, mint a meddő a férfi. De attól még igaz az, hogy a valószínűségét a teherbe nem esésnek növeli. És ezt tágabban nézve azt szokták ellenemotni, hogy itt az a probléma, hogy úgy tűnik az okság az egy speciálisabb, szűkebb, speciálisabb eset annál, mint hogy a valószínűségek így együtt járnak, ugyanúgy, mint az együttjárásnál, és nem minden együttjárás okság, nem minden ilyen valószínűségi kapcsolat, hogy az egyik bekövetkezte a másik valószínűségének növekedésével jár, okság, csak akkor beszélünk okságról, ha ott valamilyen ilyen előidézésszerű cucc van benne. És egyébként ez vezet át arra az megközelítésre, amelyik ezt akarja hangsúlyozni, hogy az okság fogalmunkba beleértünk, és az összes eddig tárgyalt elmélet ezt kevéssé tudja kezelni, hogy az okság fogalmunkba beleértünk egy ilyen előidézést, egy ilyen beavatkozást. Hogy ott történik valami, hogy ami magától úgy nem történne meg, hanem ott beavatkozik az ok, és előidézi a hatást. Kár, hogy nincs itt a Jancsi, ő ezeknek a megközelítéseknek a nagy pártolója, és tudna róla sokat beszélni. Szóval, hogy valami olyasmi van, hogy se a regularitás, se a kontrafaktuális elmélet, se ez a valószínűsítési elmélet nem tud erre mit mondani, mert ott valahogy nincs benne az, hogy az egyik az így beavatkozik, így kvázi csinál valamit, amitől keletkezik az ok. És akkor azt szokták mondani, hogy ezért van az, hogy igazából az okság fogalmunk paradigmatikus példája, ami ezt az részét jól megragadja, az úgynevezett ilyen ágens okozás, tehát hogy például mi emberek, meg mit tudom én, ilyen viszonylag fejlettebb élőlények, esetleg a mesterséges intelligencia, stb. ágensek vagyunk abban az értelemben, hogy így képesek vagyunk cselekedni, változtatni a dolgok mellettén, beavatkozni a dolgok menetébe, megváltoztatni, igen, és előidézni így dolgokat. És ez a érdekes mondom, tehát, hogy azt szokták néha mondani, hogy az okságfogalom az lehet, hogy sokkal inkább a saját ilyen, hogy mondjam, a környezetünket manipuláló tapasztalatból származik, nem pedig a természet puszta ilyen külső megfigyeléséből. Jó, ez izgalmas meg minden. A nagy kérdés, hogy ezt, de mégiscsak azt szoktuk gondolni, hogy a természetben ágensektől függetlenül is előfordulnak okossági folyamatok.
1: Igen, bocsánat, az előző az visszatérve, hogy filozófia történetileg ez mondjuk a kantiánus álláspont lenne. Tehát az, hogy maga az okság az elsősorban inkább egy magunkban, az elménkben benne lévő kategória, amivel már eleve úgymond a becsatornázódott, hogy mondjam, empirikus adatokat, vagy empirikus élményeket szemléljük.
0: De ez annyiban más, majd még erre visszatérünk itt Kantra, hogy én azt hiszem, hogy nem pontos így az analógia, hogy itt valósnak van elképzelő, tehát nem csak az elménkben van az okság, tehát ágensek tényleg okoznak. Anzich. De hogy az Anzich valóságban ágensek képesek előidézni. Tehát, hogy annyiban ez más, hogy legalábbis én úgy fogom fölkantod, de majd visszatérünk rá, mint aki valami olyasmit mond, hogy a valóságban Anzich tőlünk függetlenül nincs okság.
1: Itt nem, meg... csak nem feltétlenül tudhatjuk, vagy nem, arról nem feltétlenül állíthatunk.
0: Jó, oké. De itt meg nem erről van szó, igen, ez egy rendes
2: ilyen. Kantnál, meg Hume-nál, hogy a manipuláció, meg a közbeavatkozás azért nem lényegi elem. Tehát, ha csak igen. Megfigyelnénk a világot, igen. Akkor is lenne okságfogalmunk. Itt pedig az a lényeg, hogy úgy teszünk szert okságfogalomra, tehát lehet, hogy még van tényleg, de mi úgy teszünk szert rá, hogy tudunk manipulálni a világban. Most nem tudom, hogy jól emlékszem, mert Damatnak van egy olyan tanulmány, hogy van egy fa, és hogy aki nem tud beleavatkozni a világba, és hogy egy fának nem lenne okság. Most nem akarok hülyeséget mondani, mert nagyon régen olvastam, de valami ilyesmi, hogyha én mit tudom, egy fa lennék, akkor lenne okságfogalmam, hogyha én nem tudok beavatkozni a környezetembe. Lehet, hogy nem is tennék szert okságfogalomra.
0: Hát igen, abban a ősi, a görög filozófiában, ha én jól emlékszem, több helyen előforduló ötlettel rokon ez, amelyik azt akarja mondani, hogy pont ez a különbség élő és élettelen között, hogy az élettelen az egy ilyen tehetetlen valami. Uh-huh. Az élettelen önmagától nem tud oksági folyamatot elindítani, nem tud beavatkozni, magát se tudja mozgatni, világos. Csak akkor kapcsolódik be így kvázi az okság mellbe, ha őt magát előidézi valami. De az élő, az ilyen értelemben ágens, az tud beavatkozni. Szerintem valami ilyesmiről van szó, és azt akarják mondani, hogy innen ered az okság fogom. Ezzel szerintem nincs baj. A baj azzal van, hogy mégiscsak szeretnénk azért egy csomó megfontolás, egy csomó példa van arra, amikor úgy érezzük, hogy mindenféle ágenstől teljesen függetlenül lezajlanak oksági folyamatok, mit tudom én, a fém dolg, a vas rozsdásodik, ha nedvesség éri hosszú távon.
1: Meg azért az antik analógia, azt, tehát szerintem a múltkor ezzel kezdtük az adást, hogy azért szigorú értelmével az okságról tényleg a Hume óta szokás beszélni.
0: Jó,
1: tehát talán az antik analógia, tehát visszavetíthetjük az antikokra, de szerintem
0: csak annyiban volt analógia, igazad van persze, csak annyiban ugrott be nekem ez az asszociáció, hogy ennek a kiemelése, hogy itt az ágencia, mint valami fajta önerőből történő ilyen oksági hatás elérése az. Ez egy speciális dolog. Szóval nem tudom, és erre vannak kísérletek, és itt ér véget a kompetenciám, hogy valahogy ezt a fajta ilyen előidézéses, beavatkozásos okságfogalmat valahogy a nem élő, nem ágensekkel, tehát nem tart, ágens szereplőként nem tartalmazó ilyen oksági folyamatokat is valahogy ezt szerint értelmezzék. Nem egészen világos nekem, hogy meg mind. De talán ezzel kapcsolatos még az a gondolat, hogy az oksághoz hozzá szeretünk gondolni, hogy történik valami mechanizmus. Tehát valami fajta lejátszódik ott valami, egy ilyen beavatkozási mechanizmus. Ugye például ezért van az filozófia történeti ilyen közhely, hogy ugye Descartes a mentális okozásra gondolok, ugye, de Descartes határozott különbséget tett mentális jelenségek meg pusztán fizikai jelenségek között, és ugyanakkor azt is szerette volna gondolni, hogy a mentális jelenségek képesek fizikai változást előidézni, és ez nagy problémát okozott neki, hogy nem világos, hogy ez hogyan, és szerintem ennek az egyik aspektusa pont az, hogy nem tudjuk elgondolni, hogy történik az a mechanizmus. Hogyan képes az anyagtalan Descartes-i szellem előidézni valami fizikai változást. Hogyha így oda mennénk közel így nagyítóval, mikroszkóppal, hogy megfigyelni, hogy ezt hogy csinálja, akkor úgy nem, szóval ezt valahogy nehéz elképzelni. Mert a mechanizmust azt beleértjük, hogy ha okság van, ott valahogy ilyen beavatkozási mechanizmus zajlik. És ezt nem értjük, hogy egy ilyen anyagtalan
2: igen, ugye, tehát a végül,
0: lélek az
2: tehát,
0: hogy?
2: Az interakciós probléma, tehát ez a test hogyan
0: igen.
2: Szellem, ugye végső soron az okság ilyen ütközéses modellje van, tehát hogy az a prototípusa, vagy nem tudom mi az okságnak a fejünkben, hogy mint amikor a biliárdgolyó neki ütköz egyik a másiknak.
0: Igen.
2: És azt nem tudjuk elképzelni, hogy egy kiterjedés nélküli anyagtalan valami, az neki ütközzön az ideg sejtjeinek, vagy nem tudom minek. És hát fordítva is probléma, hogy hogyan tud a nem tudom milyen testi változás okozni az elmémbe valamit. Hogyha így fogjuk fel az okságot, meg az elmét.
0: Igen. Bár egyébként én a fordítottat soha nem éreztem olyan erősnek, de ebben most nem menjünk bele, szerintem közelebb áll a hétköznapi gondolkodásunkhoz. Mert a biliárdgolyók ütközésénél ilyeneket tudunk gondolni, és vannak ilyen elméletek, amik pont ezzel operálnak, hogy ugye ezeket tanuljuk is iskolában, hogy ott valami átadódik, energia, az energia megmaradás törvénye, ott átadódik az energia, ezt még úgy is képzeljük el, szerintem kisiskolásként lesz, hogy ott van valami furi cucc, ami így átmegy az egyik golyóból a másikba, az az erő, vagy az energia, és akkor az megmarad, meg ilyenek. Egyébként nagyon izgalmas filozófiai feladat, én emlékszem a ifjúkori filozófiai tanulmányozám, amikor először ezen így ráeszméltem, hogy hó, de hát ez valójában nem egy olyan dolog, nem olyan, mint a mit tudom én, a sejtek, hogy szabad szemmel nem látjuk, de mikroszkóppal látnánk, hogy ott az erőt vagy az energiát, azt mikroszkóppal sem fogjuk látni.
1: Sőt, meg a Billiard azért is jó, mert ilyen nyilakat képzelünk, ilyen vektorokat kvázi.
0: Igen. Na de mégiscsak annál van egy ilyen elképzelés, hogy értjük a mechanizmusát, hogy miért történik. Na de ugye ezek, hogy energia meg erő, ezek ilyen fizikai kategóriák, ilyenek elvileg a nem fizikai, ugye a Descartes-nál ez teljesen nem fizikai, a nem fizikai mentális szférában nincsenek, és akkor nem világos, hogy ők hogyan tudják ezt. Mi mondhatnánk úgy is, hogy a kérdés az, hogy hogyan tud erőt közölni a fizikai dologgal a mentális. Jó. Át lehet térni, ha ez nincs több észrevételtek, vagy kérdésetek, vagy ilyesmi. Persze várjuk a hallgatói észrevételeket, kérdéseket is a 061-215-3773-ra, ha jól emlékszem a számra, azt hiszem. Arra a kérdésre, hogy és ezt már azért sokszor érintettük, hogy kvázi ez az ontológiai kérdés, hogy a valóságban létezik-e az okság, mint olyan, és ha ilyen, milyen formában. Ugye itt szokás szerint, mint mindig ilyesmi, lehet realista és antirealista válaszokat adni. A realista szerint van, az antirealista szerint nincs. És akkor van mindig egy köztes, ezen mindig olyan jól elszórakozom, hogy ahány téma annyiképpen ilyen különböző helyeken húzzák meg a határokat, hogy ezt hol húzódik a realizmus meg az antirealizmus határa, mert ugye van az, amit ilyen redukcionizmusnak lehet hívni, hogy van, de ilyen nem önálló, nem önjogon létezik, hanem valamire visszavezethető. Illetve én már rögtön úgy fogalmaztam, hogy van, de ez kicsit ilyen témafüggő, hogy akkor ha visszavezethető, akkor van, vagy akkor inkább nincs.
2: Hát igen, meg nem csak témafüggő, hanem elmosódott is a határ.
0: Abszolút.
2: Tehát például azt lehet mondani, volt az a milyen atommodell, ilyen mazsolás puding atommodell, mindegy, másképp képzelték az atom magot, mint amilyen, és aztán kiderült, hogy nem olyan. De mégis nem azt mondtuk, hogy kiderült, hogy nincs atom, hanem azt mondtuk, hogy kiderült, hogy az atom nem olyan, mint amilyenek gondolunk.
0: Ja, ja, ja.
2: Viszont azt nem mondanánk, hogy mondjuk a betegséget okozó szellemek, kiderült, hogy nem a szellemek okozzák, hanem tudom, a baktériumok, és akkor kiderült, hogy a szellemek tulajdonképpen ilyen kísérő lények. Nem, az derült ki, hogy nincsenek szellemek, így hanem van. Baktériumok vannak. És
0: pontosan.
2: Hát vannak ilyen éles esetek, de valamikor nagyon nehéz megmondani, most tulajdonképpen az történt, hogy kiderült valamiről, hogy másmilyen, mint amit gondoltunk, vagy az derült, hogy nincs az, amit
0: pontosan, mondtunk. Pontosan, és erre nincsen recept.
2: Nem, nincs.
0: Ja, és ez az igaz az okságra is, hogy amit például beszéltünk, tehát hogy Hume azt mondja, és akkor itt vezessük be, hogy például ugye akik hajlamosak antirealisták lenni bármilyen értelemben is az oksággal kapcsolatban, azok, akik amúgy egy ilyen általános ontológiai nominalizmust vallanak, ami nagyjából azt jelenti, hogy a valóságban csak egyedi, individuális létezők vannak, tehát olyasmi, amiből nincs, pont olyanból nincs több. Mindenből csak egy darab van, egyedi. Egy ilyen asztal van, egy terítővel, és így tovább. Na most az okság az valami olyasmi lenne, amiből sok van. Ami ilyen univerzális. És hát aki nominalista, azt kell, hogy mondja, hogy hát ilyen így általánosságban nincs. És ugye valószínűsíthető, hogy Hume-nál is ez az egyik motiváció, hogy nem szereti azt, hogy legalábbis abba a telivér értelemben nem lesz realista, hogy igenis van a okság, mint univerzálé létezik. Hanem ugye azt mondja, hogy valójában regularitás van, és akkor itt jön, amit előbb, hogy most ezt úgy értelmezzük, hogy azt mondja, hogy nincs okság, hanem regularitás van, vagy úgy értelmezzük, hogy van okság, ami nem más, mint a regularitás voltak éppen. Na ez az, hogy hát attól függ, hogy szeretjük ezt meghúzni, ezt a határt. De általában ezek a szemantika, amiket tárgyaltunk, a David Lewis-nál is a nominalizmus az egyik fő motiváció arra, hogy valamilyen ilyen szemantikai redukcióját adja az okság fogalomnak. Tehát aki nominalista, az nem fogja szeretni, hogy okság úgy önmagában ánzik létezik. Oké. Okay. Aki realista, az szerint létezik, de azért annak is hát valamit mondania kell, hogy ugye itt a fő sztori, hogy ami ugye Hume-nál kijött, hogy Hume szerint az, hogy úgy telivér értelemben nem realista, és nem létezik okság, azt leginkább abban fogta meg, hogy az a fajta ilyen szükségszerű viszony, amit úgy gondolunk el, és amit egyébként azért el kell ismerni, hogy a hétköznapi okság fogalmunk valószínűleg benne van, hogy az ok bekövetkezte, az szükségszerűsíti a hatás bekövetkeztét, hogy az akkor már nem lehet ottan másképp. Ha ilyen volna, akkor ha ez egy valódi, szükségszerű viszony volna a valóságban, akkor ez egy ilyen reális jelenség volna, ami valami plusz ahhoz képest, mint hogy van az egyik esemény, meg van a másik esemény. És hát szerinte ugye ilyen telivér értelemben nem létezik okság, tehát, hogy nem létezik ez a szükségszerűsítési viszony. Sokan viszont úgy érzik, hogy ezzel valahogy akkor nem a hétköznapi okság fogalmunkat adta vissza, mert az szerint meg igenis az ok az szükségszerűsíti a hatást. És ezt próbálták meg azok, akik annyiban követik, bizonyos realista szerzők, annyiban követik Hume-ot, hogy valamifajta regularitás vannak, tehát az okság az bizonyos jelenségek együttjárása, de méghozzá úgy, hogy az első jelenség, ami ok, az szükségszerűsíti a másikat, és honnan tudjuk azt, hogy ez mikor van? Szóval mi tünteti ki mert mindannyian tudjuk, hogy ugye ez már Hume-nál fölmerül, hogy hát vannak olyan korrelációk, együttjárások, amik nem oksági viszonyok. És azt akarják mondani, hogy pont ezek a szerint, hogy pont ezzel nem tud normálisan elszámolni a szimpla regularitás elmélet, mert ugye neked mióta például hétfő mindig a kett követi.
2: Igen, biztos, nem tudom.
0: Eszem ezt mondtad a múltkori adásban. Valahogy az az érzésünk, hogy igen, de nem a... Ugye az előzőt is hozhatjuk a... Sem az nem igaz, hogy vagy a hétfő idézné elő a kedbe következtét, sem az nem igaz, hogy a hétfő az vagy szükségszerűsítené a kedbe következtét. Ezért ez egy nem oksági regularitás. Ez egy olyan regularitás, ami nem egy az oksági viszony egy esete. És akkor hogyan tudjuk ezeket elkülöníteni, és hogy mitől van ez a szükségszerűsítés? Na, és akkor itt vannak az olyan realisták, akik azt mondják, hogy hát attól, hogy valami természettörvény, vannak ilyen természettörvények, és amikor a természettörvények is két jelenségtípust kapcsolnak össze. Mit tudom én? Jó kérdés, hogy mondjunk egyet.
2: Mondjuk bizonyos tengerszint feletti magasságon a víz 100 fokon forr. Tehát ha 100 fokra melegítem, akkor forrásba jön.
0: Így van, vagy lendül, így van. Ráadásul három tényező, tehát három jelenséget kapcsol össze, mert nyomás, hőmérséklet, meg a halmazállapot változás, ezek egymással össze vannak kapcsolva egy természettörvény szerint. Így van, és akkor megkérdezik, hogy miért forrt fel a víz? Azért, mert melegítettem, meg azért, mert ilyen nyomás volt. Oké. Ha ilyen természettörvény van, és ennek egy partikulális egyedi esetet látjuk, akkor az oksági, valódi oksági viszony. Ha viszont valami olyan regularitásról beszélünk, amikor, vagy olyan regularitással találkozunk, mint mondjuk a hétfő kedv, vagy bármilyen egyéb, akár teljesen véletlenszerű, ez vicces egyébként. Biztos ti is láttatok már ilyen vicces korrelációkat, semmi köze egymásnak, mit tudom én, a Coca-Cola Company nyereségének növekedése, és a, nem tudom, a valami teljesen más, hogy a, nem tudom, mondjatok valami tök hülyeséget, a filozófusok, hallgatók számának alakulása, nem tudom milyen egyetemen, és akkor előfordulhat, hogy ilyen szép függvényszerűen tök egymásra illik. Szóval, hogy ezeknél meg, mivel nincsenek itt ilyen mögöttes természettörvényeket nem találunk, ezek ezért nem az oksági viszony esetei. És a szükségszerűsítést is jól megmagyarázzák, mert valahogy azt gondoljuk, hogy a természeti törvények, és akkor erre majd mindjárt kitérünk, szerintem szünet után, jó, mert most sokat el, hogy itt hát a természettörvények fogalmában, mintha beleértenénk valami ilyesmit. Szóval ez lenne, talán ez volt egy időben a legnépszerűbb ilyen realista elmélet, hogy a természettörvények tényleg azok tőlünk független valós összefüggések, mi csak felfedezzük őket, ugye, és akkor az okság is egy teljesen tőlünk független valós jelenség, a természettörvények hát esetei, megvalósulási esetei, vagy valami ilyesmi. Állászlót, nem mondtok még valamit, mert közben még zenét? Rájöttem, hogy be kell állítanom. Jó, addig akkor elmondom, hogy mi lesz a zene. Szerintem egyszer már mondtam, mert ilyen kislemezként egy-két szám kijött róla korábban. A remek magyar együttes, a D-Form Quartet készített egy lemezt, amiben jó pár számban közreműködik a világhírű amerikai gitáros, a Kurt Rosenwinkel, és most jelent meg nemrég ez a lemez, és akkor ezt hallgassátok szeretettel, mindjárt meg is találom, és el is indítom, és nagyon jó lesz nektek, és jövünk vissza, akkor nem sokára maradjatok, ne menjetek távol.

Elnézést, valamiért nem működik. Nem tudom, miért nem működik. Megpróbálom újra. Ah, most mintha menne.

0: Szervusztok, lassan jó estét, kedves Tilos Rádió hallgatók, továbbra is itt az, amiről nem lehet beszélni mai élő adással, és akkor folytatjuk a okságról és a természettörvényekről való beszélgetést. Várjuk továbbra is a hozzászólásokat a 061-215-3773-on. A maradék kevés időben jut eszembe, majd egy konferencia most már elindul, majd azt a végén elmondom, ha sikerül. Szóval, ugye, tehát ott tartottunk, hogy van egy olyan elképzelés, hogy az oksági viszonyok azok, amik a természettörvények esetei, úgy mondjam, konkrét egyedi megvalósulásai. És akkor itt persze az lesz a kérdés, hogy mik ezek a természettörvények. Na, Jenő, mik ezek a természettörvények?
1: Hát ugye ezt ugyanazt mondhatjuk el, mint az okságról, hogy ebben a formában a természettörvények kérdése nem olyan, hogy már az ókori görögök is foglalkoztak vele, mert így, ahogy az újkorban a filozófusok foglalkoznak vele, így nem foglalkoztak fel az ókori görögök. Talán ilyenfajta törvényfogalom, természettörvényfogalmuk nem is volt, bár ezzel lehetne vitatkozni, hogy pontosan miben különbözik a...
0: Igen.
1: A mi természettörvényfogalmunk, meg a régebbi természettörvényfogalom. De a lényeg az ugye, hogy az okság

0: magának az okság hétköznapi fogalmában benne van egy ilyen, hogy az ok valamilyen módon teremti vagy szükségszerűsíti az okozatot. És hát ugye ez a Hume képben nem fér bele, mert a legalábbis az empirista világképben, de nem csak az empirista világképben, ott a szükségszerű meg az a priori az egybeesik. Tehát a szükségszerű az, aminek a tagadás az fogalmilag lehetetlen. Tehát az szükségszerű, hogy nincs négyszögletű kör, tudom én. De ugye az ok meg az okozat közti viszony nem ilyen. El tudjuk gondolni, hogy felmelegítem a vizet, és nem melegszik fel. Tehát ilyen értelemben nincs szükségszerűség, és a Hume-ián is hagyományban pedig ez az egyfajta szükségszerűség van. Ez a fogalmi logikai szükségszerűség.
1: Igen.
0: És ugye a természettörvény fogalmunkban is van egy ilyen szükségszerűsítő elem, tehát azt gondoljuk, hogyha mint tudom, véletlenül úgy alakulna a dolog, hogy minden földön élő macska fekete, tök véletlenül így alakulna, akkor az egy általános igazság lenne, hogy minden macska fekete, de nem lenne természettörvény, azonban természettörvény lenne, hogy a macskák nem raknak tojásokat. Mert ugye lehetne nem fekete macska, de tojásrakó macska nem lehetne. És ugye mivel, hogy a törvényben van egy ilyen, a törvény fogalmában van egy ilyen elem, hogy az valamilyen módon szükségszerű, hogyha az okságot visszavezetjük a természettörvényekre, akkor úgy tűnik, hogy megoldottuk a problémát, mert akkor az okság szükségszerűsége innen származik, a természettörvényekből. Hát ugye csak az a probléma, hogy ez a Hume probléma a természettörvényekkel kapcsolatban is felmerül, mert az, hogy felmelegít a vizet, az sem egy a priori fogalmi igazság, hogy 100 fokon elkezd forni. Lehet, hogy 100 fokos a víz az azonos légnyomás mellett, és mégse for. Olyan értelemben lehet, hogy el tudom gondolni. Tehát akkor az lesz a kérdés, hogy jó, de akkor mi van a természettörvényekkel? És nagyjából ugyanazok a válaszok fognak jönni, mint az oksággal kapcsolatban, vagy azt mondom, hogy nincsenek, vagy azt mondom, hogy vannak, de ezek olyan speciális esetei az esetleges együttjárásnak. Tehát nem abba különbözik a minden macska fekete, meg hogy minden macska eleven szülő, hogy a minden macska eleven szülő az szükségszerű. Az is csak egy esetlegesen igaz univerzális állítás. Viszont egy speciális fajta az univerzális állításoknak. Az, hogy pontosan hogyan specifikáljuk, az más kérdés. De a lényeg az, hogy ez is egy ugyanolyan esetleges igazság, tehát abból a szempontból, hogy szükségszerűség, igazi szükségszerűség nincs benne, ugyanolyan értelemben esetleges, mint hogy minden macska fekete.
1: Bizony, de csak egy adalék, hogy tehát, hogy Hume ezt úgy látta, a hétköznapi jogozanászünkkel, szerintem az egy gyakori, hogyha valaki először találkozik a Hume-i gondolatmenettel az oksággal kapcsolatban, hogy mondjuk az egyik biliárdgolyó meglöki a másikat, ez egy regularitás és nem szükségszerű, hiszen el tudjuk gondolni azt, hogy neki megy, és az egyik a másiknak, és a másik mégse indul el, hanem helyben maradnak, vagy fölemelkednek a holdig, vagy bármit el tudunk gondolni. Hogy hát az azért nem igaz, szerintem elsőre ez gyakori gondolat, mert hiszen a fizika törvényei miatt muszáj. Igen. De Hugh fölteszi a kérdést, de mik azok a fizika törvényei, és arra jut, hogy azok voltak éppen csak, hogy mondjam, egyre általánosabb, abban az értelemben egyre általánosabb, hogy inkább ilyen általános típusokba sorolunk eseteket, és azok általános típusok közötti megfigyelt együttjárás. De az is csak megfigyelt együttjárás. Tehát, hogy a végső soron azt mondja valaki, hogy de az energia megmaradás törvénye miatt el kell, hogy induljon az a második golyó, de mi a fene az az energia megmaradás törvénye? Hát az valami szépen, hogy mondjam, elméletileg hasznosan, meg gazdaságosan, meg stb. Megfogalmazva az a dolog, hogy eleddig mindig azt tapasztaltuk, hogyha valami mozgás van, vagy hő van, vagy ilyesmi, az úgy nem vészel. Legalábbis eddig mindig ezt tapasztaltuk, és ugyanúgy ez csak egy megfigyelt együttjárás, ahogy ő mondja, hogy úgy mondja, ha emlékszem nagyon szépen, hogy a természet az elrejti az ő titkait, mert csak azt engedi nekünk megmutatni, hogy egyre ilyen általánosabb együttjárásokat figyeljünk meg, és ennek nem tudunk tovább menni. Egy idő múlva föl kell tennünk a kezünket, az elektron vonza a protont. Miért? Végén oda jutunk a legáltalánosabb. Hát ezek a megfigyeléseink.
0: Hát igen, ugye az ismeretelméleti probléma is ugyanúgy fennáll, tehát igen. Nem látom az okot, azt se látom, hogy valami természettörvény.
1: Így van.
0: Azt látom, hogy a víz mindig forr 100 fokon, de én nem látok egy olyat, hogy sem egy szükségszerűsítési relációt nem látok, sem pedig egy törvényt nem látok. És hát ugye egy empirista az azt mondaná, hogy akkor nem is tudjuk, hogy ilyen dolgok léteznek. És hát ezt talán még egy fokkal, tehát ugye sokan talán még egy fokkal nehezenben nyelik le azt a békát, hogy a természeti törvények nem szükségszerűek, mint azt, hogy az okság nem szükségszerű. És hát ugye ezen ment, meg megy is rengeteg vita, hogy valamilyen értelemben mégiscsak szükségszerűek a természeti törvények. Úgyis az a kérdés, hogy milyen értelemben szükségszerűek. És tehát vagy expressis verbis azt mondom, hogy van valamiféle másik típusú szükségszerűség a logikai szükségszerűségen kívül.
1: Bizony.
0: Aztán meg kell mondanom, hogy ez micsoda, ami egyáltalán nem egyszerű. Vagy pedig azt mondom, hogy jó, szigorú értelemben nem szükségszerűek, de mégiscsak van valami szubstantív különbség az általános, a véletlenül igaz általános állítások meg a természet törvények között, és hogy ez pontosan, hogy mondom meg, ugye erre egy csomóféle elképzelés van, hogy ez pontosan mi. És ugye az egyik ilyen például, az egyik ilyen elképzelés, az, hogy hozzuk be megint az univerzálékat, és mondjuk azt, hogy a természeti törvények univerzálék között fönnálló kapcsolatok. Tehát ugye az univerzálék, ugye a kérdés, hogy vannak-e tulajdonságok, és hogyha vannak tulajdonságok, azok mik, és az egyik válasz erre, hogy a tulajdonságok univerzálék. Tehát a víznek lenni tulajdonság, az van egy olyan univerzálé, hogy víz, és az minden vízben azonos, szó szerint numerikusan azonos. Tehát ugyanazt a vizet instanciálja minden partikuláris
1: darab víz. Igen.
0: És a 100 fokon forrás bizonyos feltételek mellett az is egy univerzálé, és valójában a természeti törvények azok nem egyedi esetek általánosításai, nem ezekről szólnak, hanem a víz és a 100 fokon forrás két tulajdonság, amik igazából önálló létezők, ezek közti kapcsolatot írnak le. És ezért van az, hogy valami, ami instanciálja a vizet, és is instanciálja a 100 fokos hőmérsékletet, az instanciálni fogja a forrás tulajdonságát is, mert hogy ezek az univerzálék össze vannak kapcsolódva. Hát persze, hogy egy csomó probléma van ezzel az elmélettel is. Most attól eltekintve, hogy egyáltalán vannak-e univerzálék, hogy milyen érvek hozhatók emellett, mit tudom én. De igazából nem fogja tudni megmondani, hogy jó, de akkor tulajdonképpen most mi ez a reláció az univerzálék között? Bevezet egy ilyen harmadik, vagy negyedik, vagy nem tudom hányadik univerzálét, hogy az univerzálék közti kapcsolat univerzálé? És ez milyen értelemben lesz szükségszerű? Vagy nevezhetjük ezt szükségszerűnek bármilyen értelemben? Hát ugye ez azt hiszem, hogy ez a fajta elképzelés a 70-es években ment nagyon, ugye Armstrong nevéhez kötődik.
1: 80-as,
0: igen. Meg van egy másik nagy logikai lehetőség. Most ez jó, tehát ez a logika lehetőség itt most kicsit félrevezető, tehát egy elméletek közötti fogalmi lehetőség, hogy ugye arról már több adásban különböző témák kapcsán szóltunk, hogy Kripkével megkérdőjeleződött az a hagyományos hume-ianus elképzelés, hogy az szükségszerű, ami fogalmi kapcsolatban, tehát ami a priori tudható, vagy analitikusan igaz, hanem vannak metafizikai szükségszerűségek, vagy a posteriori szükségszerűségek, tehát attól, hogy én el tudom gondolni valamit, vagy el tudom képzelni, nincs fogalmi kapcsolat, még nem biztos, hogy a világban az tényleg lehetséges. Ugye ez mindenféle nyelvfilozófiai, meg elmefilozófiai, nem tudom, milyen következményei vannak, de itt a természettörvények kapcsán is akkor felmehet az a lehetőség, hogy tulajdonképpen a fizikai, ha ezt elfogadom, hogy az elgondolhatóság az nem azonos a lehetséges, akkor lehet, hogy a a természettörvények azok igazi értelemben szükségszerűek, most attól függetlenül, hogy most univerzálék vagy mik között állnak fönn. Mert attól, hogy én el tudom gondolni, hogy a víz 100 fokon nem forr, még lehet, hogy ez nem lehetséges. És hogy empirikusan fedezzük fel ezeket a szükségszerűségeket, és tulajdonképpen az empirikus szükségszerűségek egy fajtái a természeti törvények is. Igen.
1: Igen, szokás ezeket egy metafizikai szükségszerűségnek.
0: Igen, metafizikai szükségszerűség.
1: Hívni. Így van, így van. Minden esetre, hogy aztán azon a vonalon tudunk tovább görögni, hogy amit mondtál, hogy a természettörvényekkel kapcsolatban ugyanazok a problémák fölmerülnek, mint az oksággal kapcsolatban, és talán lehet azt mondani, és lehet ennek a megközelítésnek a kritikája, hogy egy kicsit hát olyan adhok megoldásnak tűnik, tehát hogy nem tudjuk külön meg, vagy nehéz külön megmondani a természettörvényekről, hogy micsodák, mintha azt akarnánk mondani, hogy hát azok természettörvények, amik oksági viszonyokat eredményeznek, és akkor ez egy ilyen, voltaképpen egy verbális művelet csak, egy ilyen adhok megoldás, hogy bevezetek egy másik fogalmat, és ezzel nem adtam igazi magyarázatot, mert csak akkor lenne az, ha az oksági viszonyoktól teljesen függetlenül, és az oksáktól teljesen függetlenül jól értenénk, hogy mi az, hogy természettörvény.
0: Igen, de hát ugye ezek a fogalmak annyira összekapcsolódnak, hogy abból is látszik, hogy ugyanazok a fogalmak kapcsolódnak az oksághoz, mint a természeti törvényekhez is. Tehát például a magyarázat fogalma. Ugye beszéltünk, hogy megadni valaminek az okát, az legtöbbször azt jelenti, hogy megmagyarázni. Tehát a természeti törvények is azt mondjuk, hogy megadom egy természeti törvényt, és akkor megmondom, hogy miért megmagyaráztam, miért forr a víz.
1: Igen.
0: Vagy az előrejelzés fogalma is ilyen, hogy tudom, hogy a típusú esemény B-t okoz, akkor előre tudom jelezni a a meglétekor, hogy abból B lesz, de hát a természettörvények is ilyenek. Ha tudom, hogy a víz 100 fokon forr, akkor előre tudom jelezni, ugye, és így, tudom én, ez a mindennapokban is, meg a technológia is így, így tudunk technológiát csinálni, vagy természettörvényeket ismerjük. Tehát ezek ilyen baromira összekapcsolódó, nagyon mélyen összekapcsolódó fogalmak a törvények, meg az okság, és tulajdonképpen nem magyaráztunk meg semmit, mert nagyon nehéz szétszálazni, mert éppenség olyan elméletek is vannak, amik nem az okságot vezetik vissza a természettörvényekre, hanem fordítva a természettörvényeket vezetik vissza az okságra.
1: Így van.
0: És így hát van. Itt aztán rendet tenni, az egy igen nehéz feladat.
1: Ez így van. Na viszont ezt a problémát szeretném megoldani egy mostanában az utóbbi, nem tudom, 3 évtizedben elindult egy divatos elképzelés, amit diszpozícionalizmusnak szokták hívni. Ugye a diszpozíció az valami olyasmi lenne, mint egy dolognak az a tulajdonsága, hogy ő hajlamos valamire. Hogy igen, nem tudom ezt jobban mondani. Tehát ugye például a klasszikus példa, hogy egy váza, egy porcelán váza, az törékeny. Ez egy diszpozícionális tulajdonsága neki. Na most mondhatunk olyan típusú magyarázatokat.
0: Várjál, bocs, tehát az fontos, hogy az, hogy törékeny, az azt jelenti, hogy ha történik valami, összetörik, tehát ha ráüt a kalapáccsal, eltörik.
1: Hogy ezt jelenti-e, vagy nem ezt jelenti, de mondjuk...
0: De a lényeg az, hogy amikor nem törik össze, az a hajlam akkor is benne
1: ez
0: van.
1: Ez így van. Tehát ugye vannak olyan vázák, amik leélik az életüket anélkül, hogy összetörnének, de attól függetlenül végig törékenyek voltak. Ez egy nagyon erős intuíciónk. Egyébként, ha már, akkor inkább ilyen úgynevezett, hogy szokták ezt mondani, milyen, de mint eszembe a jó szó, hogy milyen kondicionálissal terjedik ki, tehát azt szokták mondani, hogy azt jelenti, hogy ha lejtenénk,
0: szubjunktív,
1: igen, ha lejtenénk, összetörne. Szóval van az az ötlet, hogy lehet végül is úgy magyarázni, és jó, most nem menjünk bele, lehet végül is olyan, ami megint a magyarázatok, tehát lehet végül is eseményeket, történéseket úgy magyarázni, hogy ilyen tulajdonságra hivatkozunk. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy miért tört össze a váza, amikor ejtettük, hát azért, mert törékeny volt. Na de, szerintem már ez a példa is mutatja, hogy az újkor kezdetén ezen sokat élcelődtek, hogy ez valahogy a nem igazi magyarázat. Ugye azt hiszem a Molière, azt hiszem a Tudós nőkben van az a híres, sokat idézett példa, hogy miért altat az altatószer, mert altató hatása van. Tehát, hogy érthető, tehát, hogy ezzel most aztán nagyon megmagyaráztuk, miért tört össze a váza, mert törékeny. Hát jó, ezzel nagyon megmagyaráztuk. És bizonyos értelemben a Hume-i, úgy mondjam, támadás is az okság hagyományos, kifejtetlen fogalma ellen ezen alapul, hogy nincs semmi az okban, mint dologban, mert semmilyen tulajdonsága, ami ilyen típusú magyarázat lenne. Ahogy ő fogalmaz, az ok és a hatás, az teljesen független két jelenség egymástól. Magában ugye van egy ilyen példája Hume-nak, hogy a Ádámék, hogyha ilyen elképesztően kognitíve felvértezett ember volna, és mindenféle a kísérleteket is csinálhatna, meg ilyenek, vizsgálhatná a vizet, akkor se tudna a víz tulajdonságaiből rájönni arra, hogy abban megfulladhatna, vagy hogy az felfor 100 fokon. De ez ugye az együttjárás tapasztalata kell szerintem. Magyarán azt akarja mondani, hogy nincsenek ilyen diszpozíciós tulajdonságok a valóságban. Amikor ilyesmit mondunk, hogy egy váza azért tört össze, mert törékeny, és a törékenységet tulajdonítjuk, ez csak egy ilyen leegyszerűsítő beszédmód, és ezt sokan gondolták, meg gondolják egyébként ma is. Hát hiszen valamit mondanunk kell, hogy miért törékeny. Mit tudom én, szerintem hétköznapilag azt szoktuk gondolni mi, akik valamelyes tanultunk fizikát az iskolában, hogy hát ez nem egy igazi fizikai tulajdonság, hogy törékeny, ott ilyen anyagszerkezeti tulajdonságok vannak, minden csak így leegyszerűsítve ezt mondjuk, hogy törékeny. Igen ám, de jöttek szerzők, ugye a 20. század legvégén lett ez ilyen izgalmas gondolat, akik azt kezdték el pedzetni, hogy jó, de akkor adjunk meg ilyen fizikai magyarázatokat, de ha megfigyeljük, a legvégén ezek továbbra is ilyen diszpozitív tulajdonságok lesznek a magyarázatban. Például az előző példám, hogy az elektron vonza a protont. Miért? És nem tudunk más mondani, lehet, hogy itt én nem értek a kvantummechanikát, lehet, hogy még tudunk valamit, de a végén egyszerűen azt tudjuk mondani, hogy ugye a diszpozíciós tulajdonságok azok olyasmik, amik így a viselkedését magyarázzák, hogy hogyan viselkedik bizonyos helyzetekben, hogyan viselkedne, ha ki lennének netéve abba a helyzet, annak a helyzetnek. A végső fizikai törvények, mintha ilyenek lennének, hiszen az elektron tulajdonságai azok valami ilyenek, hogyan viselkedne bizonyos helyzetekben, és azt akarják mondani, hogy de igenis higgyük el, hogy vannak nagyon is, hogy a végső tulajdonságok ilyen diszpozíciós tulajdonságok, és ami kapcsolódik a mi témánkhoz, na ezek magyarázzák, hogy mi az okság. Az okság az nem más, mint amikor egy ilyen diszpozíciós tulajdonság manifestálódik, azaz valóban bekövetkezik az a viselkedés, az az esemény, ami benne van abban, ahogy ő diszpozíciós tulajdonság, hogyha ez történne, akkor így és így kvázi reagálna ez, és ez történne. Ez tényleg megtörténik, az az okság. És ezt akkor vissza tudtuk vezetni a dolog valamilyen tulajdonságára, és azt akarják mondani, hogy ez egy teljesen reális, a fizikai valóság ilyen diszpozícionális tulajdonságokból áll, és ezzel meg tudtuk akkor magyarázni, sőt a természettörvények is. Valójában az a természettörvény, ami összekapcsolja az ilyen diszpozícionális tulajdonságokat.
2: Ezek igen, bár ezzel még nem mondjuk meg azt, hogy ezek a tulajdonságok szükségszerűek-e vagy kontingensek?
1: Hát abban az értelemben szükségszerűek, nagyon jó, hogy ugye a dolog fogalmának a lényegéhez tartozik, hogy ilyen diszpozíciós tulajdonságokkal rendelkezik. Tehát, hogy nem hívnád elektronnak, hanem vonzaná a protont. Vagy a proton nem vonzaná.
2: Hát igen, de tulajdonképpen azt mondta, hogy most fennáll az, hogy, és utána elmondod egy vesz diszpozicionális, hogy mondjam, kijelentést, vagy ezt a tulajdonságot tételezed. De ezzel még nem mondjuk el azt, hogy szükségszerűen ennek, ezzel a diszpozíciós tulajdonsággal kell bírnia egy-egy dolognak.
1: De annyiban igen, hogy a dolog lényegéhez tartozik, ez egy ilyen eszenciális tulajdonság, ez összekapcsolódik azért valamennyire az ilyen eszenciulizmussal. Tehát tehát az elektron meg a proton szükségszerűen vonzák egymást, hiszen ez a definíciójuk.
2: Hát empirikus megfigyeléseink alapján, igen.
1: itt azért nem csak empirikus megfigyelésről van szó, ez nagyon messze vezet, mert ezek ráadásul úgynevezett, tehát ezek nem közvetlen megfigyelhető entitások.
2: Tehát szerintem arra gondolok, hogy kifejtsem jobban, hogy attól még, hogy a törvényeknek, vagy a természettörvényeknek egy ilyen jellegű fordítását adjuk, vagy egy ilyen jellegű magyarázatát adjuk, hogy mit tartunk természettörvénynek, azzal még szerintem magában nem köteleződtünk amellett, hogy mit gondolunk arról, hogy a természettörvények maguk azok kontingensek, avagy szükségszerűek-e.
0: Hát szerintem ugye egy csomóféle diszpozicionális elmélet van, és szerintem erről különböző dolgokat mondanak, amennyire én, tehát annyira nem ismerem ezeket, de szerintem igen, tehát különböző dolgokat mondanak. De tehát szerintem itt a lényeg, ami talán közös ezekben, hogy a valamilyen értem, hogy ez a valamilyen értem, ez nagyon jó szó, ezt mindenre lehet
1: igen,
0: mondani.
1: Igen.
0: A valamilyen értelembe vett szükségszerűséget, azt beleviszi a tulajdonságokba. Mert ugye eddig, tehát egy ilyen humiános, ilyen szintiszta humiános világképben egyáltalán vannak tulajdonságok, azok között csak együttjárási kapcsolatok vannak.
1: Igen.
0: Most, ha valaki nem akart humiánus lenni, és még a diszpozicionalizmus előtt volt, akkor azt mondta, hogy van a tulajdonságok között valami kényszerítő erő, valami, mit tudom én, és az a természet törvény, egy ilyen harmadik dolog, hogy vannak a dolgok, a tulajdonságok, és van egy harmadik, a kényszerítő erő. És ahogy én látom, ezeknek a diszpozicionalista elmentek, az a lényeg, hogy ezt a kényszerítő erőt nem egy harmadik kívülállóként kezelik, hanem uh-huh. beleviszik magába a tulajdonságba. Uh-huh. És ennek a tulajdonságnak a lényege. Tehát ha van egy ilyen diszpozíció, diszpozicionális tulajdonsága valaminek, akkor uh-huh. tulajdonképpen analitikusan igaz, hogy azt fogja csinálni. Tehát a legklasszikusabb értelme is szükségszerű, hogy azt fogja csinálni. És ugye, amit a Krisztóf mondott, hogy akkor ezek a mindenféle dolgok, azok szükségszerűen rendelkeznek ezzel a diszpozíciós tulajdonsággal, ami miatt szükségszerűen ezt meg azt fogja csinálni. Itt jön a természeti fajták a képben, meg az esszencializmus, hogy valószínűleg ez a világkép, ez a legtermészetesebben az a válasz, illetve, hogy igen. Mert az a dolog, ami nem rendelkezne ilyen diszpozícióval, az nem az a dolog lenne. Tehát ha létezik, akkor szükségszerűen.
2: Igen, csak az nem szükségszerű, hogy az a tulajdonság létezik-e, nem?
1: Az nem. Az nem. Tehát ez ugyanaz, mint ebbe távoli analógiában, ugyanaz, mint a Kripkének a azonosság metafizikai szükségszerűsége. Természetesen az nem szükségszerű, hogy létezik a hajnalcsillag, az alkoncsillag, ami a Vénusz bolygó, de ha létezik az hajnalcsillag, az szükségszerűen azonos az alkoncsillaggal. Tehát, hogy igen.
2: Igen, azért akkor nagyon sok minden nyitom arra a természettörvények kapcsán, mert mit tudom én, az, hogy összeöntöm a meleg kakaót, meg a hideg tejet a bögrémben, az a termodinamika második tétele miatt, akkor úgy mond, hogy annak a tulajdonsága miatt szükségszerűen elegyedni fog, és lesz belőle egy ilyen, nem tudom, langyos kakaós tej. De aztól még, hogy ez a törvény maga a termodinamika második, hogy mondjam, törvénye, nem szükségszerű, hogy létezik.
1: Hogy létezik, az nem, csak a mi világunk olyan, hogy az alapvető létezők ilyen diszpozíciális tulajdonságai, ezt mondaná a diszpozícionista, azok olyan diszpozíciális tulajdonságokkal rendelkeznek ezek az alapvető létezők, hogy emiatt ez szükségszerű. Igen. Persze elképzelhető lenne egy másik, talán ahol nem léteznek. Ez egyébként tényleg szóval, hogy az a gondolat itt, ami egyébként egy nagyon hétköznapi gondolat, és hosszú ideig meghatározó volt az európai gondolkodás történetében ilyen Arisztotelészre visszamenőleg, hogy végül is az, hogy mi lehetséges, meg mi nem, ugye, mert a természettörvények is ezt mondják meg, hogy az nem lehetséges, hogy a biliárdgolyó felugorja hirtelen, azt a dolgok tulajdonságaiban horgonyozhatjuk le, az mondja meg, hogy így lehet viselkedni, úgy meg nem lehet viselkednie. Ugye Hume ez ellen lázadt, és azt akartam mondani, hogy semmi ilyesmi nincsen, csak eddig még nem láttunk olyat, és ezért azt gondoljuk, hogy nem lehetséges, de hát ugyanolyan lehetséges, csak hát az eddigi tapasztalatainkban nincsen. És ők meg azt mondják, hogy de nagyon is van ilyen, ez egy valós korlát, valós szükségszerű viszonyok ebben az értelemben. Jó, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas. De most nagyon, a hátrajövő nagyon rövid időben beszélgessünk kicsit azokról az elképzelésekről, amik azt akarják mondani, hogy ugye Hume, láttuk, hogy Hume-ot is lehet így értelmezni, hogy igazából nincs is ilyen, hogy okság. És akkor ezeket ketté választhatjuk, az egyik szerint nincs ilyen úgy a valóságban, ugye erről már egy fél szót ejtettünk, hanem ezt valahogy mi visszük bele. Ugye Hume-ot szeretik úgy értelmezni, hogy azt mondja, hogy ez egy ilyen pszichológiai jelenség, hozzászoktunk ahhoz, hogy milyen együttjárásokat tapasztalunk, és ezért elvárjuk már előre, és kvázi ilyen szükségszerűnek érezzük, de ez a mi pszichénk, a mi pszichológiai beállítottságunk. Ugye Kant, ő meg valahogy úgy gondolja, hogy a tapasztalatunk egy ilyen, hát ahogy mondja, ilyen a priori transzcendentális feltétele, adottsága. Mi nem vagyunk képesek másképp a valóságra ott felfogni, megtapasztalni, mint úgy, hogy minden, ami történik a valóságban, annak van valami oka, és az okok így együtt járnak, és szükségszerűsítésítem. Hogy ez tényleg így van-e a valóság, vagy nem, azt nem tudjuk. Leginkább talán ezt lehet mondani Kantnak. Ez nagyon érdekes, néha Kant úgy beszél dolgokról, ilyen, ugye az Ansich világban, mint ami azt mondja, hogy nincs úgy kifejezetten, hanem csak mi néha meg azt mondja, hogy nem tudjuk. Hanem hát az okság, ugye ezt a szlogen szerint, az az elménkben van. Ilyen transzcendentális feltétele. Egyébként szerintem nagyon hasonló valójában az, amit Hume mond, csak hogy mondjam, a hangsúly máson van, mert annyiban más, és ennyiben, hogy Kant valami olyasmit gondol, hogy így születünk.
2: Hát igen, azért ott ki van mondva, hogy ez egy a priori dolog, míg Hume-nál nincsen.
1: Hume-nál nincs, sőt, azt hiszem erre használta Kant azt a nem tiszta a priori, hogy tehát Hume-nál tapasztalat során kialakul, és onnantól kezdve már minden egyes új jelenséggel kapcsolatban ilyen, hogy mondjam, lokálisan a priori, uh-huh. Tehát a megtapasztok egy új jelenséget már eleve ebben az uh-huh. oksági hozzájárással oksági keretben gondolom el, meg tapasztalom meg, de ez a tapasztalat által alakult ki. Szóval, hogy minden végül is ez mindegyik azt mondja, hogy nem a valóságban van, nem a valóság jelensége nagy valószínűséggel, hanem valahogy mi látjuk bele. Egyébként úgy tudom, hogy kísérleti eredmények, ilyen csecsemő kísérletes eredmények, azok Hume álláspontját támasztották alá, hogy képesek újszülött vagy nagyon kis, nagyon fiatal csecsemők bizonyos, tehát az kijön a kísérletből, hogy tapasztalnak dolgokat, de sokszor még nincs bennük olyan típusú oksági elvárás, ami uh-huh. felnőtt emberekben lenne. Van, ami azt támasztaná, hogy nincs igaz a Kantnak, hogy ez egy a priori adottság, és lehetetlen nélküle a tapasztalat. Hanem ha így fogjuk fel, akkor inkább a Hume-i megoldást támogatják, hogy ez a, hogy mondjam, a sok-sok tapasztalat által kialakult ilyen kognitív adottság. És hát van olyan antirealista elmélet is, akkor ez az utolsó mondat, ami szerint nincs okság, és egyáltalán el is kéne felejteni, főleg a tudományra tekintettel mondogatnak ilyeneket, hogy az nem igaz, hogy a tudomány oksági összefüggéseket keres, a tudomány, ha úgy tetszik, természeti törvényeket keres, matematizálható összefüggéseket, és ennek semmi köze az oksághoz, mondjuk például gondoljunk abban, hogy a matematikai egyenletek azok szimmetrikusak, a legtöbb természeti törvény, és tudom, itt jön az entrópia probléma, de a legtöbb természeti törvény a szintén szimmetrikus, az okság meg aszimmetrikus, már ebből is látszik. A Bertrand Russell volt ennek a fő szószólója ennek az elképzelésnek, hogy valójában egy érett tudománynak el kell felejtenie az okság fogalmát, és egyszerűen csak ilyen törvényszerű összefüggésekkel dolgozik, és nem az, hogy okozza, az nincs benne abban a hétköznapi értelemben. Na jó, itt a vége, mert lejárt az időnk, és megjöttek az építészek is. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Két hét múlva vendéggel jövünk, szerintem nagyon izgalmas lesz. Minden jót, sziasztok!
3: A Tilos Rádió híreit halljátok.
4: Az afrikai vadkutyák falkában élnek, szoros közösségük együtt vadászik. A mindössze 6000 vadon élő példány falkán belül nem párosodhat, ezért 2 vagy 3 éves korukban elhagyják szülőhelyüket, hogy új területet és párt találjanak. Egy 3 hímből álló csoport 8 hónap alatt összesen 4000 kilométert kutyagolt Zambián át, cikcakban kerülve ki a sűrűn lakott településeket, ipari övezeteket, Lusaka fővárost vagy a természeti akadályokat, számol be az Ecology folyóiratban Scott Crail professzor tudós csapata, akik GPS-es nyakörvvel követték útjukat. Légvonalban mérve valójában 420 kilométert tettek meg. Ők sikerre jártak egy másik vizsgált vadkutya csoport ellenben, orvadász csapdák áldozata lett, írja a 24.hu.
5: Az emberekhez hasonlóan önkontroll gyakorolnak a kutyák, amikor megtiltunk nekik valamit. Tudatos erőfeszítésre és akaraterőre van szükségük ahhoz, hogy ne nyúljanak hozzá egy érdekes vagy ízletes dologhoz. Kutyák agyi aktivitása az emberi önkontroll idegrendszeri jellegzetességéhez hasonló mintázatot mutat, amikor visszafogják viselkedésüket. Derült ki az ELTE és a Hunan kutatóinak új tanulmányából. A kutatás bővíti ismereteinket a kutyák agyműködésével kapcsolatban, emberi jelenségek jobb megértésében is segíthet. A kutyák gyorsabban élnek és öregszenek az embereknél, de ugyanabban a környezetben élnek, egyes tényezőket hatékonyabban tudunk vizsgálni náluk, mint az emberi populációban. Az embereknél a homloklebeny működésének zavarai az ADHD-ban és az abnormális testsúlygyarapodásban is szerepet játszanak. Ha a kutyáknál mérni tudjuk a homloklebeny bevonódásának EEG korrelátumait, az lehetővé teszi egyes viselkedési és idegrendszeri hasonlóságok feltárását, írja a 24.hu.
4: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu.
3: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Szevasztok, itt a Tilos Rádió építészeti műsora, az építési terület, és neki is fogunk a mai adásunknak, nagyon izgalmas lesz. Két vendégünk van, Belec Péter és Kelemen Bálint, és persze Anna és Laszkó is itt van, úgyhogy ötösben ülünk. És a mai témánk, nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fantasztikus témánk van, mert hogy azt már megszoktuk, hogy itt az emberek tudnak nagyon okosakat mondani, de az, hogy tenni, az egy következő lépés, és általában ide nagyon sokan nem jutnak el, és most arról van szó, hogy egy rendkívül sikeres programról, projektről tudunk beszélni, amelyik jelenleg is folyik, úgy gondolom, tehát hogy van múltja, van jelene és van jövője, és Peti a programigazgatója a projektnek, és Bálint pedig az építésze. Az a neve, hogy Rom Vándor, de mielőtt elkezdenénk, arra szeretnék kérni, hogy egy pár szót mondjatok magatokról, illetve utána majd arra megkérnélek, hogy a Szádvárról mesélj egy kicsit, mert hát nyilván az egy előzménye ennek az egész ügynek. Sziasztok!
1: Szervusztok! Belec Péter vagyok. A Market Építő ZRT belül képviselem a Rom Vándor örökségmentő programot társadalmi felelősségvállalás keretében. Először is köszönöm a megtisztelő meghívást és a felületet. Követője vagyok a műsornak, meg a Tilosnak, úgyhogy több szálon is kedves nekem ez a lehetőség. Előadásban még nem voltam, úgyhogy ez egy kihívás, de várom
0: közös
1: egy órán. Röviden akkor bemutatnám tényleg csak a keretét a Rom Vándornak. Idestúva most már a ötödik, öt és fél éve indult a program. Alapvetően az volt a cél a vállalaton belül, hogy legyen egy olyan folyamatában végigkísért, tematizált, ütemezhető, országszerte kiterjeszthető, valódi közcélt szolgáló és építészethez gyökereit bekötő program, ügy, ami megfelel ezeknek a kritériumoknak, és bevonhatók a munkavállalók, a önkéntes kollégák, és hogy csináljunk, alkossunk valamilyen maradandót, fenntartható értéket, amit kicsit még nem nagyon nyúltak hozzá, vagy egy kicsit szűz terület, ezt lehet mondani. És akkor indult útjának a program. Durván volt egy éves ilyen inkubációs fázis, amikor feltérképeztük az egész örökségvédelmi folyamatot, a megvalósítást, ami sokkal bonyolultabb volt, mint gondoltuk nullpontba, de mégiscsak mondhatom, hogy mára egy ilyen metódus kialakult, egy nagyon elhivatott és komoly belső vállalati csapattal, tagokkal és külső partnerekkel. Ebből gyakorlatilag az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb a tervező, vezető tervező, a Bálint, akit igazából volt egy projekt, amikor néztük, hogy kikkel tudnánk együtt dolgozni, és elénk került a Szádvár projekt, és érdekes, akkor már Rom mint karakterről, meg mint építészeti jelenségről sokat beszéltünk, de nagyon érdekes összhangzat volt, hogy kiderült, hogy a Bálint effektív a Rom karakterológiából írt szakdolgozatot, és annak már évek óta mély fúrásokat végez a témába, úgyhogy egy nagyon szerencsés találkozás és időzítés volt, és akkor gyakorlatilag így nyakunkra vettük az országot, a romokat, és most már idén ősszel a nyolcadik helyszínt fogjuk átadni.
0: Csodaszép. És akkor neked hogy volt ez a Rom? Tehát úgy születtél, hogy romokkal szeretnél foglalkozni?
2: Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást. Kelemen Bálint vagyok, építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök. Gyakorlatilag amúgy igen, szinte így születtem, mert ugye, ahogy a családban elmesélik, én már nagyon-nagyon kiskoromban édesapámmal jártuk a családdal jártuk a várokat, és édesapámmal mindig kimásztunk a várfokára, romokra is, ahol nem lett volna nagyon szabad, de ez egy ilyen nagyon-nagyon régi élmény, mert akkor is volt bennem egy ilyen talán mély érdeklődés. Amit aztán elvégeztem a Budapesti Műszaki Egyetemet, építészkart, és utána gyakorlatilag, ahogy munkába álltam, rögtön az első munkaadóm Kálmán Ernő volt, és ők fölhívták a figyelmemet, hogy érdemes volna elmennem szakmérnöki képzésre. És akkor elvégeztem gyakorlatilag azonnal a műemlékvédelmi szakmérnökit, ahol az egyik tanórán Máté Zsolt tanár úr tartott egy előadást a karakterológiáról, meg annak az építészetben és valamennyire a műemlékek terén, de a városépítészetben is alkalmazott szerepéről és jóságáról. És nekem így bevillant, hogy ha már máshol ezt használták, akkor én most nekifutnék, hogy akkor ezt a romokra is nézzük meg, hogy mégis ugye minden helyzet más, ezt sokat hallottuk meg, azóta is sokat halljuk, hogy nehéz megmondani, mi egy jó recept egy beavatkozásnál, de hogy hát ha ezt valahogy meg lehet fogni. És ennek a kutatásnak az alapja az a Cságoli Ferenc és munkatársainak a Budapest karakterter metodikája volt, ahol nagyon jól már megjelentek, számomra jól ezek a dolgok, és jól érthetően, hogy vannak anyaghoz köthető karakterek, de vannak olyanok, amik nem látható karakterek, milyen a lelkülete, lelkisége, az érzelmi állapota, miért minket, amikor oda megyünk egy romhoz. Nem tudunk még semmit róla, csak egyszerűen sétálunk ott az erdőben, és kibukkan, és kicsi, nagy, drámai, vagy akármilyen, és ezeket próbáltam így leírni, és erre egy ilyen struktúrát felállítani, hogy Fejérdi Tamás volt különben ennek a szakdolgozatnak a konzulense, és utána én dolgoztam a Köztiben 18 évet, nagyon nagy projektekben is részt vettem, de mellette pont a Szádvár miatt a Péterék megtaláltak, hogy ők jártak ott kirándulni, hogy nem volna kedvem részt venni, vagy csatlakozni a Rombándorhoz, és a második helyszíntől, az Aszófőtől vagyok ennek a szerencsés tervezője. És a Szádvárról pedig annyit szeretnék elmesélni, hogy ez egy nagyon-nagyon szép sikertörténet, ugye most 20
0: menjetek
2: éves.
0: Menjetek el, tehát hogy az alap.
2: Igen, mindenki menjen, és most 20 éves az egyesület, lesz is egy ünnepségük, majd október 24-én. És ugye 2006-ban megalakult a Szádvárért baráti kör, akik egy ilyen internetes fórumon szerveződtek akkoriban, és így összejöttek, hogy na, mentsünk meg egy várat, ne csak beszéljünk. Hát melyik várat? Hát a legnagyobbat mentsük meg. Ez amúgy a Szádvár, ez az Aktele mellett található Szögliget külterületén, és ez az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb hegyi rombárunk. 200 méter hosszú, 85 méter széles, 10.000 négyzetméteres alapterület, ez nagyon nagy, ugye középkori eredetűre értve. És akkor szépen nekiálltak apránként lépésről lépésre NKA pályázatokból kisebb-nagyobb objektumokat megmentettek, amit tudtak. Én hozzájuk 2012-ben csatlakoztam, meghívtak egy feltárásra, ott részt vettem ilyen régész feltáráson is, köveket gyűjtöttem nagyon sokat, és apránként elkezdtem számukra is ilyen állagmegóvási terveket készíteni. És 2018-ban bekerült a vár a Nemzeti Kastély és Vár programba, ahol kapott egy az ő léptékéhez mérten egy nagyobb támogatást, és ebből a támogatásból végül is egy olyan 1000 köbméternyi falat lehetett fölfalazni, 440 folyóméter hosszon, a régészeti kutatás is társult hozzá, mivel ez hazai finanszírozásból volt, a tervezési programot is nagyon jól lehetett igazítani.
0: Igen, de gyorsan eredeti... nyugtassunk meg mindenkit, tehát hogy ez 1000 köbméter egy ekkora várba az észrevehetetlen majdnem.
2: Az nagyon kevés, igen, tehát hogy mert nagyon sok mindent itt van mit tenni, és emiatt így alapos kutatások, feltárások is előzték meg, hogy melyek azok a pontok, ahol mindenképpen muszáj beavatkozni. Tehát amikor akár a régészettől, akár a statikai vizsgálatokból kiderült, hogy bizony a német bástyát az sokkal jobban meg kell óvni, mint a délnyugati bástyát, akkor áthelyeződött a tervezési programban. Módosítás volt, és ezt meg lehetett tenni. Ugyanakkor a beruházási költségnek egy kis százalékáért ilyen látványosabb elemek is elkészültek, amik amúgy funkcióval is bírnak, tehát kőtár, gyilokjáró az alsóvárban, vagy egy 376 lépcsőfokos lépcső, ami az alsóvárból nyílegyenesen visz föl 110 méter hosszon, 80 méter vagy 100 méteres szintemelkedéssel a felső várba, tehát egy elég meredek lépcsőről van szó, a pihenőkkel, információs táblákkal, és hál' Istennek
0: a nyomvonalát hogy... elmagyarázod, mert szerintem nagyon izgalmas.
2: Nyomvonala?
0: Aha.
2: Hát nyílegyenesen megy föl a...
0: Igen,
2: megy föl a...
0: De miért nyílegyenes?
2: Azért, mert ott volt régen, az alsó várban volt a várnak az egyetlen friss vizet adó kutya. Fönt a felső várban csak ciszternák voltak, és ebből a kútból innen egy állati erővel hajtott kötélpályán húzták föl a szekereket, és ez vitte föl a vizet. És ez pedig egy egyenes, kötél egyenes mentén húzta föl a kocsit, a lóvontatta szerkezet, vagy a lovak hajtotta szerkezet. És ez egyenes. És ezen a nyomvonalon ennek helyenként megvannak a kis bekopásai a sziklában, ahol ment ez a nyomvonal, és erre a nyomvonalra készült el ez az új lépcső, ami el van emelve a tereptől, alatta a kis bogarak, csigák, minden át tud mászkálni. Ez nagyon fontos, mert nemzeti parki területen vagyunk. És ugyanakkor mellette, a lépcső mellett meg lehet figyelni ezeket a régészeti jelenségeket is. És akkor kilátópontok létesültek a várban, megfigyeltük, hogy a baráti kör és a turisták tagjai hol ülnek le szívesen, oda a padokat raktunk. Gyakorlatilag ezekből tevődött össze ez a program, és úgy tűnik, hogy nagyon szeretik is. A mennyitó utáni hétvégéken, akkoriban volt az első ilyen húsvét környéki hosszú hétvége, de beteltek a parkolók Szádvár környékén, beparkoltak a fűre, akkor meg akarták őket büntetni, de akkor azért mégsem, mert jó célból jöttek, akkor szabályozni kellett a parkolást is, tehát hogy hirtelen nagyon megugrott az érdeklődés.
0: És akkor azt mondhatjuk, hogy Peti, egy túrátok az alapja annak, hogy ti most együtt dolgoztok?
1: Igen, hogyha pontosíthatok, és egy kicsit ilyen személyesbe kell, hogy kanyarítsam, hogy én már most a 8. éve járom ezeket a templomromokat, vagy nevezzük szakrális épületmaradványokat, és volt egy konkrét helyszín, ahol ez megszületett, ez a vízió, ez a Szőci rom volt, Balatonfelvidéken, véletlenül jártam arra, túráztam, sokszor szeretek kitérő utakra menni, vagy olyat, amit nem annyira ismerek, és kicsit ilyen tudatos eltévedés, éppen annak adtam időt magamnak, hogy úgy bejárok egy területet. És annyira megérintett ez a hely, meg az a tér, hogy utána jártam az épületnek, vagy műemléknek, és majdnem biztos voltam, hogy ebbe úgy foglalkozik valaki. Nem tudom, volt egy ilyen benyomás, hogy milyen érdekes, hogy még ebben is valaki foglalkozhat, vagy ez... És akkor kiderült, hogy nem foglalkozik, és akkor addig kutattam, hogy mondom, biztos valaki kell, hogy ott nagyobb hiátus volt, mint gondoltam, és utána elkezdődött egy ilyen feltérképezés, és hát igen, valahogy egy kicsit ez a senki földje, mindenki földje téma. Aki volt, az nem tudott róla, vagy nem annyira akart, meg váromnak néznek mai napig nagyon sok ilyen templomromot, és az egészben volt egy ilyen furcsa, és akkor ez így kezdett behúzni, hogy egyszerűen ez nem, és akkor eljutottam több helyre, ahol ki volt rágva, hogy veszélyelhárítási tábla, vagy körbe volt, és az egészben jött föl valami. És akkor ebből született egy nagy anyag, és akkor ennek a, igen, kétségtelen, hogy az legelső helyszín a Töki templomrom, a Zsámbéki medencébe, ott még nem a Bálint volt a tervező, hanem a
0: Mezős Tamás.
1: Mezős Tamás tanár úr, és akkor ott nevezzük azt kicsit, ez a teszt üzemmód volt még, és amikor ezt átstruktúráltuk meg kicsit így hosszabb távra, akkor jött be a Bálint. És akkor igen, így találkoztunk. Én eljutottam igen a Szádvárhoz, és tényleg ilyen elemi élmény volt. Sokáig volt, hogy akkor magyaráztam, vagy még ilyen csapaton belül is, hogy lehetne az, hogy nem nyúlunk hozzá a romokhoz, és akkor ezt ugye azért sokan így hirtelen nem értik, hogy most mit nem kell hozzányúlni, ha már nagy nehezen hozzányúlunk. És akkor egyszerűen ott találkoztam ezzel a dologgal, és ott így álltam, hogy aki ezt érti, és ez volt ezt a nyelvet, vagy hogy mondjam, és akkor ez volt a Bálintnak a... Úgyhogy örültem, és tényleg ez tényleg egy ilyen jó szakmai találkozás volt, meg ember is.
3: És akkor így említetted, hogy ez így senki, meg valaki, mindenki, ezek a romok, hogy hogyan működik, hogy általában ezek a romok ilyen műemlékvédettek, vagy igazából tényleg csak így az ember jár körbe Magyarországon, és akkor felfedezi a romokat, utána elkezd kutatni, és akkor utána lesz mondjuk műemlék, hogy mi a menet ennek, hogyha az ember mondjuk talál egy romot az erdő közepén, és mondjuk ezzel szeretne valamit kezdeni.
2: Volt ilyennel, olyannal is tapasztalatunk, általában műemlékek már ezek a helyszínek, de volt olyan, például a Tatabánya melletti Csákányos puszta, ami régészeti örökség volt, de nem volt műemlék, és pont a program után indult el a műemlékké nyilvánítása, már előzetes védelmet megkapta, de talán már a végleges védelmet is megkapta. Tehát, hogy volt olyan helyszín, ahol úgymond mi indukáltuk ezt, hogy kerüljön műemléki védelem alá. Alapvetően ezek állami vagy önkormányzati tulajdonok, néhány esetben, amivel találkoztunk, van benne egyház is, illetve volt egy magántulajdon, például ez a Csákányos pusztai helyszín, ahol Sármány Zoltán tulajdonos volt, ugyan a toromnak úgymond a tulajdonosa, És van egy alapvetése azért ennek a programnak, hogy alapvetően magántulajdont azt nem támogat. És ez úgy lett megoldva, hogy a Sármány Zoltán úr oda ajándékozta az önkormányzatnak, kiszabályozott a telkéből egy megfelelő romterületet, és ezt ingyen odaadta a Tatabányai önkormányzatnak, hogy ez a program elindulhasson, és ez ne legyen akadály. Tehát, hogy ilyen nagyon jó felajánlások is történnek, de amúgy majd minden helyen azok a közösségek, ahova eljut a romvándor és megszólítódnak, igyekeznek hozzátenni, amit hozzá tudnak tenni. De az, hogy milyen dolgokkal és hogyan találkozik a romvándor, mondjuk egy tulajdonosi dolog, amikor bekopog az ajtón, azt a Péter tudja jobban elmesélni, ő van ott az elejétől kezdve.
1: Igen, szóval sokszor az emberben van egy ilyen, főleg, hogyha vagy valami építészeti művészet érintettsége van, hogy olyan kicsit olyan kézenfogható látszólag kézenfogható tűnik egy helyzet. Tehát, hogy például ott is még, amikor volt ez a feltérképezés, hogy hát ez biztos valaki, akkor van valami területhatár, és akkor igen, védettek ezek a műemlékek, az le lehetett hívni azokat a tulajdonlapokat, kivett rom, kivett műemlék. Csak utána, ahogy ugye közeledik mondjuk egy engedélyeztetés, és mondjuk még nullpontnál is azt gondoltuk, hogy hát, ha lehet valami olyan könnyített pályát, hogyha van ilyen elszántság, hogy ezek tényleg hamarabb mentsük meg, és ne szakadjon be az a falazat, meg legyen egy hozzáférhetőség, egy minimális keret, és hát kiderült, hogy minden végig kell járni, ami persze jó tanuló pénz, meg egy órát sem adnék utólag vissza, de hát kőkemény menet, igen, hogy sokszor rendezetlen volt a tulajdoni lap, vagy akár a megközelíthetőség nem volt kiszabályozva. A rendszerváltás után sok műemléket úgy jelöltek ki, hogy kontúrba jelölték ki az épületet, kvázi nem volt semmi puffer területe. Elviekben, hogyha most szigorúak vagyunk, akkor nem is lehet, hogyha egy magántulajdonom van, anélkül rámenni. Tehát itt olyan érdekes helyzetek voltak, amiket mind egyszerre kellett megismerni és azt kezelni. És a védettségre még egy mondatot, hogy igen, szóval, hogy egy örökségvédelmi engedélyeztetési folyamatba kell átmenni az egész projektnek, mindegy, hogy 3 négyzetméter vagy 1 négyzetméter, és bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy maga a papírmunka, maga a folyamat az ugyanúgy végig kell csinálni, mint mondjuk egy váromnál, csak kisebbe, úgyhogy ez most már egész biztos.
0: Ja. Bálint, és elmondanád, hogy ahhoz, hogy itt az első, nem tudom én, ilyen nem kap a vágást, de végül is gyakran kap a vágást kell, hogy előkerüljenek a romok, megtörténjen, hogy hány embernek mennyit kell dolgozni, hogy ez végül is egy hiteles végeredményi projekt legyen?
2: Ez pontos számot azt nem tudok mondani, de sokat. Tehát ha azt veszük, hogy onnan indult az egész történet, hogy a Péter ugye kitalálta ezt a romvándort, ami nagyon jó talajra talált és támogatásra találta.
0: A névadó is te vagy, Peti? A névadó is te vagy?
1: Igen.
2: És amikor én még be sem léptem ebbe a jó táptalajra talált és támogatásra ugye a marketen belül, és én amikor még be sem léptem ebbe az egész folyamatba, már akkor nem tudom, 100 valahány helyszínt legyűjtöttek, abból nem tudom, 50-et a Péter ugye végigjárt, voltak ott vállalaton belüli segítői is nagyon sokan, akkor abból született egy 12-es gyűjtemény, legyűjtés, hogy akkor ezek a szűkített lista, és akkor abból elkezdtünk adott esetben válogatni, és most úgy néz ki egy helyszín kiválasztás, mert azzal kezdődik gyakorlatilag minden, hogy 4-en a Péter, illetve a Jómagam, illetve a Krent Tamás projektvezető, műszaki vezető, és Arnót Ádám a műemléki tanácsadó, így fölkerekedünk 4-en, és bejárjuk ezeket a helyszíneket, utána ebből teszünk egy javaslatot, hogy mi melyikeket támogatjuk, és akkor megszületik utána egy döntés a romvándor programon belül, hogy na, akkor ez a helyszín. Akkor utána jönnek azok a részek, hogy Péter fölveszi a kapcsolatot a tulajdonossal, ott beszélgetnek, hogy egyáltalán mi ez, valahol így furcsálják, hogy ez tényleg igaz, igen, igaz, oda fog menni a program, és akkor utána eldördül a startpisztoly a tervezésre. Ott is van egy jól bevett csapat, legelső pillanatban szkennelés, illetve a felmérés történik meg, ugye a látható fizikai állapotnak, ezt Szapanyos Tibor szokta elvégezni, már teljesen jól egymásra álltunk, hogy én miket kérek, milyen

0: És elég hamar az úgy ki szokott derülni, hogy mondjuk kell-e régészet, vagy roncsolásos kutatás. Ugye, hogyha kell régészeti feltárás a helyszínekhez, eddig majd mindenhol kellett, akkor ugye nyilván az adott múzeummal kell fölvenni nagyon gyorsan a kapcsolatot, és megszervezni a kutatást általában, sőt, eddig minden esetben nagyon-nagyon gyorsan reagáltak, és ők is hozzátették a sajátjukat, hogy ezek gyorsan megvalósulhassanak. De van, hogy régészeti geodéziai felmérés, tehát georadar készül ezekről a területekről, a Stibrányi Mátéval szoktunk együtt dolgozni, így derült ki például a szófőn, hogy mi van a föld alatt, ott arról majd lehet, hogy lesz később szó.
1: Aha, mindenképpen.
0: Azt most akkor nem lövöm le ezt a poént. Akkor anyagtani vizsgálatok, ezek természetesen a szükségességnek a fokát nézzük, hogy minél több, tehát minél többet tudjunk a romról, műszakilag is, ne nagyon menjünk mellé, mert azért költségekre nagyon kell figyelni, de derüljön ki minden inkább, minél több minden a tervezés során, és ne a adott határidőben történő megvalósítás során, tehát anyagtani vizsgálat is, ha szükséges, akkor az van, meg tartószerkezeti szakvélemények készülnek, utána tartószerkezeti tervek, ha kell, mondjuk nyilván egy méter magas romra nem kell, de mondjuk egy magasabbra igen. Talajmechanikai vizsgálat is adott esetben szükséges, mint a tornyoknál, Ádánnál, Regőnél, ugye magasabb romoknál, illetve ugye tartószerkezeti tervezés, építészeti tervezés, ha magas a torony, akkor villámvédelem, és a műalkotásoknak a kérdése, amit szintén általában a Péter szokott így koordinálni, tehát olyan az együttműködésünk, hogy az építészeti terveket, koncepciókat az mondjuk itt tőlem jön, ő konzultálja, korrigálja részletekbe menően, ha megvan egy műalkotás, akkor megfordul a kocka, akkor a Péter áll elő a farbával, és akkor én szoktam véleményezni.
1: Aha, nagyon jó.
2: Egy gondolatok, engedjetek meg így felsorolás után, én is így, ahogy így újra mindig visszamantrázom, hogy ez nagyon van az egészben egy ilyen, tényleg egy ilyen sziszifusziság, szóval gyakorlatilag neki megyünk egy falnak, és ugyanazt, amit kvázi látunk, igazából azt stabilizáljuk, és valaki oda megy madártávlatból, akkor reményeink szerint nem fog különbséget találni nagyon, csak egy kicsit persze, de hogy lényegileg azt őrizzük meg, és miközben át kell ezen menni, úgyhogy tényleg minden követ ismerünk, ez nem túlzás, a berajzolástól kezdve a illesztésekig, meg néha vére menő harcok mennek, hogy mentsünk meg egy csomó pontot, vagy egy ilyen kiosztást.
1: De éppen a madártávlat az szerintem elég fontos, mert hogy madártávlatból jelentős változások vannak. Hogy elmondasz egy pár koncepciót, aminek ilyen madártávlati következményei lettek?
0: Hát mondjuk...
3: Hogy előzzek be egy kérdésre, jó, mert ez részben érinti, és szerintem tök fontos egy ilyen általános tudásunk legyen, legalábbis vagy ismeretünk erről a dologról, hogy ugye egy klasszikus műemlék rekonstrukció az azon belül is a mondjuk egy ilyen rom, hogy szoktátok, hogy hívjuk rom rekonstrukciónak?
0: Konzerválás.
3: Rom konzerválás, ugye az önmagában is speciális terület, hogy egy élő műemléknél, amikor sorra kerül és a rekonstrukció mint maga aktus bekövetkezik, akkor ugye ott viszonylag egyszerű a helyzet, ezeken a fázisokon végig kell menni, felépíteni ugye azt a tudástárat, amiből aztán neki lehet menni. De ugye romnál ez egy kulcskérdés, és ugye számtalan negatív példát, vagy rossz példát lehet találni, hogy van-e, vagy létezik-e arra koncepció, vagy létezik-e arra módszertan, hogy lehet helyzetbe hozni a romot. Mert szerintem ez egy kulcskérdés, mind a mellett, hogy műszakilag, történettudományilag, meg szakmailag egy nagyon korrekt helyzet álljon elő, de az, hogy helyzetbe jön a rom, tehát hogy mondjuk a befogadó számára is egy érdekes helyzet le, hogy erre már van-e valami kifolott módszertanotok az évek során, vagy évtizedek során?
0: Igazából tapasztalat van, meg itt van a szádvári példa például, ami jó példa volt. Tehát, hogyha van egy közösség e mögött, akkor működik, és akkor lehet egy romot fenntartani és megőrizni. A romvándor nagyon sok esetben azt is tapasztaltuk, hogy van, hogy olyan helyre érkezett, ahol már volt egy közösség, és ott arra kellett mondjuk figyelni, a szófőn, hogy olyan helyreállítás történne, amit ők továbbra is elfogadnak, mert már használták ezt a romot. De van olyan eset is, például Varjaskéren, vagy Regőjön, Ádándon, ahol gyakorlatilag, ha úgy tetszik, mi raktuk fel a térképre ezt az elfeledett műemléket, és közösséget is épített

0: maga ez a jelenlét, csak azáltal, hogy oda ment ez a program. És ez valahol ez is az alap, egyik alapvető célja, hogy ezeket az ismert, vagy kevésbé ismert emlékekre is újra ráirányítsa a figyelmet. És emögött, ami módszertan és eszköz van, hogy gyakorlatilag a marketing, amit, meg a PR, amit csak lehet, az ki van maxolva. Tehát van neki egy saját honlapja, hogy utána ezek is ugye számba vannak véve, ott le van listázva, hogy mi történt, hogy történt, Facebook posztoknak a tömkelege, ezekben sokszor beállnak a helyi kezdeményezések is, vagy a helyi tulajdonosok is, tehát például a Szófőn is most a évforduló alkalmával, amiről majd beszélünk, ami nemrég volt, ott is megjelent nagyon sok híradás. Tehát, hogy ez inkább ez az eszköz erről az oldalról, hogy megszólítani, meg tudni szólítani az embereket, és odafigyelni arra, amit ők szeretnének. Tehát például a Szófőn is előálltunk egy tervvel, de elvittük lakossági fórumra, mert az volt az igény is, hogy vigyük el lakossági fórumra. Tehát ezek az ilyen eszköz darabok vannak, és mindig a helyzet adja, hogy ebből melyiket húzzuk elő.
1: Akkor meséld el a Szófőt, mert most annyira
2: igen, szó, most szó, szó,
1: majd, igen.
0: A Szófő, hát az a, ugye nekem az első tervezési helyszín volt a Romvándoron belül, ez Tihany mögött található, és a Kövesdi templomról van szó, ugye a Szófő Kövesdi templomról, itt annyit előjáróban, nagyon sok romnál ez a neve, hogy Áldánt, Hetye, Regöly, Somoly. Ennek az az oka, hogy régen sokkal sűrűbb volt a település hálózat, most ezek a Szófő külterületén található az egykori Kövesd település, ez annak volt a temploma. Az egykori településből csak ez a templomról maradt fönt. Ez egy késő román, koragótikus templom, elpusztult 1552-ben, a tatár török járás során egy rabló hadjáratban végigdulták, vagy bosszú hadjáratban a Balaton felvidéket, és ott rájutották az onnan menekült lakosokra. Aztán 1960-as években mentette meg Zádor professzor úr ezt a romot, ez az ő nagyon kevés megvalósult rom konzerválásainak az egyik helyszíne, és az az érdekesség, hogy 14 különféle falazókőből épült föl, és amikor először oda mentünk, hát így ránéztünk, áll a falak, szépen meg van csinálva a romkorona fedése, és ennek semmi baja az ég egyet a világon. Aztán amikor a török Ákos professzor úrék ezt megfúrták roncsolásos vizsgálattal a falat, kiderült, hogy a betonvasat így át lehet dugni az utolsó kiegészítésnek a falain, tehát nagyon-nagyon rossz műszaki állapotú volt. De ezen kívül is azért volt valami tudásunk az előzményéről, lehetett tudni, hogy a környéken voltak római kori maradványok. Meg az is lehet, hogy a névadásában, hogy Kövesd, ez is szerepet játszik, ugye, hogy elpusztultak a római kor után, az Árpád korban, amikor megtelepedett a falu, akkor még sok kőtörmelék volt. Fejegyzések vannak arról, hogy ahogy szántottak, vetettek, ott a eke kiforgatta a köveket. És akkor csináltattunk egy georadar vizsgálatot, ugye volt egy légi fotó, hogy a közelben van egy római kori villa, és kiderült, hogy itt, ez alatt a templom alatt is konkrétan van egy római kori épület, egy háromkaréjos épület, egy Cella Trichóra. Ez a negyedik ilyen ismert helyszín, mint Cella Trichóra Magyarországon, amit így a romvándor során felfedeztünk, és kiderült, hogy mellett amúgy van egy fürdőépület is, tehát a közvetlen közelében valahol a föld alatt, illetve hogy e körül a templom körül volt egy cinterem fal, tehát egy temető fal, aminek ez esetben falazott fala volt. És egy ligetes területen helyezkedik el a rom, és ezek voltak az inputjai magának ennek a tervezésnek, mint tudományos előzmény. Tehát, hogyha ott van a cinterem fal, akkor azt gondoltuk, hogy ezt a területet a mentén újra lekerekítjük, lezárjuk, egy sövényfal készült, hogy a külső világ, ahol megérkeznek az emberek, a turisták, ott van egy forrás, van tűzrakója, le lehet ülni, de magába erre a területre már az megy be, aki elmélyedésre, ilyen kontemplációra vágyik. Na, de nem ez adta végül is a tervezésnek a vezérfonalát, találkoztunk a Tihanyi Perjel atyával, Jaromos atyával, és egyszer beszélgettünk, és ő megkérdezte tőle, megmutattuk neki a terveket, és megkérdezte tőlünk, hogy néztük-e, vizsgáltuk-e, hogy a nyugati körablakon van egy 50 cm-es körablak, az oromfalon, hogy biztos, hogy nem az adta a természetes fényt a templomba, hogy van-e valami speciális hely vagy időpont, ahova ott besüt a nap. És akkor beraktam az építészeti szoftverbe a modellt, pontosan tájolással földrajzi helyszínen, és elkezdtem próbálkozni, és az derült ki, hogy pontosan napi egyenlőség idején az oltárra süt a nap, a lemenő nap fénye, tehát egy évben kettőször az oltárnak a közepére. Teszem hozzá, ez a középkori templom pontosan a Cella Trichóra nyugati falára épült, és a középkori oltár előtt, aminek az egykori Cella Trichórának a keleti apszisa ott helyezkedik el, ott volt egy római kori oltárkő is. Tehát, hogy lehet, hogy már akkoriban is, de ez egy erős hipotézis, a tájolását már arra forgatták, lehet, hogy ott is volt egy bevilágító, és ugyanezt a jelenséget használták, és végül is ebből lett az építészeti koncepciónak a vezérfonala, amit úgy neveztünk el, hogy a fény útja, ahol a nyugati körablakban egy nagyon filigrán kis fémgyűrű került be, illetve egy nagyon filigrán másik fémgyűrű az oltárban, ami nem eredeti, ezért oda bevághattuk, és rá van írva, hogy ez a hely ez micsoda. A nyugati körablakban pedig a Péter talált egy nagyon jó jelmondatot, szól omnibus lucet, a nap mindenkire süt, kezdőbetű kirakják, hogy szól, tehát nap, és ez amúgy az információs táblán is el van magyarázva, és erre az aszófői helyiek, önkéntesek, önkormányzat folyamatosan meghirdeti már ezeket az alkalmakat. Idén is kaptuk a Péterrel a fotókat, hogy kimentek és nézték az emberek, és fotózták, ahogy a fényfolt jön, és pont eltalálja telibe ezt a kis jelölést az oltáron. És amúgy ebben az a csodálatos, hogy ez a fényfolt most csak 20 centis, nem 50, mint az ablak, azért, mert előnőtt egy fa. De az a fa az pont úgy nőtt Y-alakba, hogy pont az ablak előtt kimaradt a két törzse, tehát maradt egy 20 centinyi lehetőség, hogy ezt így észrevegyük és megfigyeljük.
2: Kicsit így ráköltöttek egy kedves történetet. Nyilván nagyon sokszor bejárunk egy ilyen helyszínt, a pont ennél eszembe jutta a polgármester helyettes asszony, a Katalin, aki nagyon segített az egész projektbe, és akkor egyszer volt én már nem is tudom, hogy ott vizsgáltuk még a naplementét is. Igen. És nem tudtunk lemenni, és akkor hívom a Katalin, hogy Katalin, most oda kéne, hogy menjél a Rómhoz, és ő is mindenki nagy rohanásban volt, és hamarabb ért oda, és akkor hívott, hogy Péter, hova álljak, mit kell nézzek, és ugye tehát, hogy hamarabb ment oda, mint elmondtam volna, hogy mit csináljon, és akkor ott beforgattuk, és akkor lefotózta. Szóval ilyen együttműködések is vannak. Kicsit engedd meg, hogy reagáljuk erre, mert eszembe jutott egy gondolat, hogy nincsen kikövezett út, hanem van ez a keret, és nekünk is mindig új minden hely. Ugye itt azért ezek a szakrális emlékek, itt azért többnyire itt fontos a megvalósíthatóság, amiről legelején szó volt, hogy itt ezek ilyen kisebb léptékűnek nevezzük. Hát persze mi a kisebb, most nehéz, de hogy azért valahogy ezt így pozícionáljuk, hogy nyilván a kivitelezés meg az egész kapcsán ahhoz, hogy felújítsunk, meg mentsünk minél többet, van egy léptékhatár, és ebből a kis tömeg, meg kis léptékből próbáljuk kinyerni a legtöbbet, úgyhogy nevezhetjük költséghatékonynak, meg fenntarthatónak. Nyilván ezek most nagy szavak, meg kikerülhetetlen szavak, de tényleg ezeket így igyekszünk így végig rágni, és végigvitázni, és nagyon sok opciót végignézni. Azért az nagyon izgalmas mindig, hogyha van egy ilyen erőtér, egy ilyen örökség, és mondjuk egy gesztus az ember tehet, akkor az micsoda. Szóval nagyjából vagy innen indul mindig, hogy mi az, amit megtehetünk, hogy az legyen megalapozott, de ne szálljunk el, meg legyen reális, úgyhogy ez nagy kihívás, mert ezek azért sokszor olyan kültéri területek, hogy hiába azt gondolja az ember, hogy jó, azt majd valaki kezeli, azért ezek az nehezen megközelíthetők sokszor, tehát hogy nem akarunk kiszúrni senkivel.
3: Hát én ezért feszegettem ezt a kérdést, mert én, mint építész is számtalanszor álltam a gyerekeimmel úgy egy romba, amikor én csak téblább voltam, és fogalmam nem volt, hogy itt most miről van szó, és akkor ezt valahogy át kellett volna adni, hogy most itt éppen mit fogunk látni, vagy mit kell látni, és ez pont azoknak a negatív példáknak a sorába illeszkedik, amiről beszéltem. Tehát szerintem az egy kulcskérdés az, hogy ez a bizonyos helyzetbehozás, amit mondjuk a szófön ilyen kicsit ilyen, már több mint lírai módon sikerült megfogni, hogy ebbe hogy lehet módszertan kovácsolni. Ugye nyilván nem akarok ilyen pátoszos lenni, hogy ugye mit tudom én, azt hiszem, talán Michelangelo volt, mondta, hogy ugye a kőbe benne van az, hogy ebből egyszerűen mit lehet tehát mi van benne a kőbe, milyen hulladék fog lejönni róla, hogy ebből aztán alkotás váljon, hogy egy romba, mondjuk ilyen gyakorlat szemmel, ti már látjátok-e azt, hogy hol lehet rajta fogást találni?
0: Még a módszertanhoz...
1: Bocs, csak hogy ebbe fűzd majd bele a galambot, mert
0: galambot, jó, rendszerűen.
3: Szóval, hogy vannak... Segítünk abból, hogyha egy ilyen módszertani kis kalauz kell összeállítani, mert akkor ezt most így megcsináljuk.
0: Jó, rendben.
3: Van 18 percünk.
0: A módszertan az annyiban van, tehát, hogy minden, vannak állandó projektelemek, ami kicsit ezt a célt is szolgálják, amit itt elmondtál, tehát, hogy mindig van egy információs tábla, vagy egy QR kód, amihez ugye az a honlap is csatlakozik, tehát a mögöttes tartalmakat is meg lehet ismerni. Van egy pad, van egy romfüzet, ami romfüzetnek hívjuk, ilyen kőpapírból van, ilyen, ami ilyen időjárás álló, és akkor lehet üzeneteket hagyni. Tehát, hogy vannak ilyen elemek, amik ehhez a programhoz így kötődnek, de maga a tervezési módszertan az pedig az, hogy mindig úgy próbálunk meg választ adni, hogy mindig az adott helyszínből jöjjön ez a dolog. Tehát, hogy nagyon van egy ismétlődő dolog, hogy mondjuk a vízelvezetést hogy kell megcsinálni a rom mellett a földön, hogy 5%-ot lejtsen, vagy a falkronát hogyan képezzük ki, hogyha az kompakt, vagy ha töredékes, hát ezek vannak. De nem tudjuk sohasem előre, sőt az aszófőn tanultam meg azt, hogy nem szabad előre skiccelni, mert akkor jó dolog, csak annyi idő nincsen, hogy minden új információnál új koncepciót gyártsak, ott meg ezt megcsináltam. Most már megvárjuk az összes kutatást, az összes inputot, és akkor nézzük meg, hogy na mi az a sajátosság. És például ezzel egy kicsit portfóliót is építünk, ugye az aszófő a fényútja, Varjaskér a kapu, ahol egy statikai problémára kellett adni egy választ, ugyanakkor volt a falban már egy kapunyílás, ami kapuszerű volt, de erre erősítettünk rá, tehát összegyúrunk több dolgot is. Ádándon az a hangtorony, Lajos Mizse az oltárfal, a aszófő ugye a fényútja, a Csákányos puszta 144 gyertya, ahol az egykori feltárt síroknak a helyére, az ott eltemetettekre emlékeztünk egy installációval, és akkor van maga a regőj, ami amúgy messziről is jól látszik, tehát madártávlatból is jól látszik, és van benne egy madár. Tehát, hogy annak a helyszín, az pedig az Édenkert elnevezést kapta, ennek az az oka, mert ilyen koncepcióalkotó néven, hogy egy ilyen végeláthatatlan kukorica mezőben bandukoltunk oda, 700 méter hosszan, azóta már az út ki lett hozzá taposva, és mint egy ilyen kis zöld sziget helyezkedik el, mint egy ilyen kert. Tehát ott nőttek virágok, fák, gyümölcsfák, mindenféle, és akkor ott állt egy téglatorony, 11 méter magas, Hán Ándori Klára különben a 60-as években ezt már az ő tervei alapján már konzerválták, téglából van ez a torony. És ismert volt a templomnak az alaprajza is. És mivel ismert volt az alaprajza, és egy kertben vagyunk, ezért mi azt találtuk ki ezen a helyen, hogy akkor itt adekvát lenne az, hogy virágokkal ültetjük ki a templomnak az egykori nyomvonalát. Tehát ott egy ilyen fehér színű virággyűjtemény készült, ami májusban háromfajta virágból áll, és folyamatosan gyakorlatilag virágzik, és egyszer kirajzolja, hogy hol volt a templom, és azon belül hol volt az oltár. Aztán itt szembesültünk azzal a dologgal, hogy 11 méter a torony, és erre bizony kell villámvédelem, mert 10 méternél magasabb, és akár rom, akár nem, de azt műemlék, ezt nem tudja a szabvány megkülönböztetni, és kell rá villámvédelem. És ezt próbáltuk előnyünkre fordítani, hogy akkor nem egy egyszerű szívócsúcs vagy több, hanem egy magasra föltartott hatalmas kereszt került a templomnak a templomhajó felé eső oldalára, és a madár az utána, mint műalkotás pedig berepült a toronyba. Annak pedig a Péter volt igazából a szellemi atya ennek a koncepciónak, úgyhogy talán ezt te mondd el, Péter, hogy ez hogy alakult ez a madár.
2: Igen, hát itt is a Ott ez a kürtő, ugye ez egy 2,5x2,5 méteres kis belső teret, képzeljetek el, toronyteret, tényleg az ember oda megy, tényleg, hogy mondjam, egy ilyen zarántokút, vagy egy ilyen komoly vándorlás végén úgy megérkezik, és beáll is fölnéz. Szóval igazából ott ez a ergonómiája a dolognak, hogy egy hosszú út után megérkezik, és fölnéz, és hát ez azért a tartalomhoz illő ilyen performance, és hogy ezt akartuk majd lezárni, ezt a dolgot, hogy persze az is fantasztikus, hogy végül is egy legszebb freskó az égbolt maga, de hogy esetleg próbáljunk meg valamit ebbe belehelyezni, és akkor így került be a gerle, mint a Szentlélek szimbóluma, ezt láttattuk, hogy egy meghajlított vékony rúdanyag, egy pozícióból nézne kirajzol egy kontúr galambot, gerlét, hogyha középre áll a ember a térbe, amúgy ha széléről nézi, vagy egyébről, akkor egy krix-krax, vagy egy ilyen absztrakt vonalat lát. Tehát ez is kicsit ez a fókuszáltság, meg ez a tengelybe tartás. Ott ez egy mondatot még ez tényleg egy megközelíthetetlen rom volt. Persze minden rom megközelíthető, mert nem tudom, hol vagyunk, éppen nagyon-nagyon olyan területeken, de hogy nagyon nehezen, általában kukoricát ültettek, 3 méteres, nem is lehet látni távolba, tehát mi satszoltuk, odébb mentünk, tehát hogy ez sok-sok évig úgy is volt, vagy azért kerülték ki az emberek, mert hogy egy ilyen lápos részen kell átmenni, ami nagyon kicsit ilyen veszélyes is. Úgyhogy ez is csak azért mondom, hogy itt is rendeztük a megközelíthetőséget a tulajdonossal, és itt most már ez is bejárható biciklivel, akár kocsival, lóháton van ott minden szerencsére.
1: És szabad-e arról beszélni, hogy mi folyik most? Vagy ennek is van egy maga rendje, hogy hogyan derül ki, hogy mi készül el?
2: Most jelenleg van egy élő kivitelezésünk, egy folyamatból lévő kivitelezés. Ez, amit talán elején említettem, ez a 8. helyszín lesz, és ezt, ha minden igaz, novemberben átadjuk. Ez Mezőnyárádon van.
1: Na hát ez önmagában is halál izgalma.
2: Itt, amit kicsit ez a romkarakterológia, hogyha egy mondatot, hogy ugye ezek többnyire 7-800 éves emlékek, szóval mindig itt az autentikusság az a kiválasztásban egy fontos szempont, hogy beszélt a Bálint egy-kettő, hogy adott pillanatban hozzá nyúltak itt az évtizedek alatt, de azért azoknak a nagy része eredeti falazat, nevezzük így, szóval hogy azért ami megmaradt, az többnyire az, ami a középkori. És hogy a tájegységek is nagyon színesítik ezt, hogy ugye van, ahol tényleg a puszta, van az erdő szélén, vagy egészen különös és különböző tájegységben találhatóak. A Mezőnyáradi az első, ami egy falu szélén van, annyira, hogy tényleg oda lehet menni, és körül akkor falusi közeget lát az ember, úgyhogy ez kicsit ilyen értelemben nekünk ez egy újdonság lesz. Bálint, kicsit azért fordulok rá, hogy nyugodtan most ugye a sajátosságát, a kis előéletét, az talán érdekes lehet.
0: Az az érdekessége ennek a templomnak, hogy ebben 1964. szeptember 8-án még miséztek. Hát akkor ez még egy barokk templom volt, állt, tornya volt, oratóriuma volt, sekrestyéje volt, és működött, de 1930-as években fölépült Mezőnyáradnak az új plébánia temploma, és ez egyre inkább használaton kívülre sodródott ez a templom. Olyannyira, hogy a végén már nem tudta az egyház fönntartani, ő volt a tulajdonos, gyakorlatilag most a Rombándornál volt egy tulajdonosváltás, hogy odaajándékozták az önkormányzatnak. És a lényeg az, hogy megpróbálták műemlékké nyilvánítani, de akkoriban még a barokk az nem volt értékes. Úgyhogy az volt a válasz, hogy nem, ez nem értékes, le lehet bontani gyakorlatilag. Úgyhogy eladta az egyház bontási anyagnak, megkapta egy helyi építési vállalkozó, ezt megvette, elkezdte bontani. És arra felé járt Décsi Mihály, és észrevette a bontások során, hogy bizony ebben egy középkori templom rejtőzködik. A középkor az viszont értékes volt már akkor is, úgyhogy a bontást azonnal leállították, műemlékké nyilvánították, és utána készült 1969-ben egy régészeti feltárás, és utána pedig Komjáti Attila tervei szerint 1971-ben elkészült a műemléki helyreállítása. És akkor már a templom nagy része vissza volt bontva, tehát mire ez a terv készült, már addigra nem volt meg a torony, de azért még a barokk részekből nagyon-nagyon sok minden megvolt, a szentélyt utólag beboltozták, meg ilyen fallizénák voltak, meg vakolatok a falakon. És az volt a koncepció, hogy a barokk részeket, tehát a toronybővítményt, a sekrestyét és az oratórium részt, azt teljesen visszabontották, gyakorlatilag bokamagasságig, tehát egy 30 cm-es falat jelenítettek meg ezekből a részekből, és a középkort hagyták meg gyakorlatilag abban a magasságban, ahogy a bontás előtt, vagy a bontások végén pontosabban megkapta a tervezés. Volt egy fal, ami hiányzott, azt újra felhúzták a középkori templomnak a nyugati falát. Tehát, hogy gyakorlatilag a középkort emelték ki, talán mondhatni az akkori elveknek megfelelően az értékes, az dominánsan azt szerintették meg. Illetve Komjáti Attilának az volt a koncepció, hogy a műleírásokat elolvasva derül ez ki, hogy ez egy tárgyszerű rom volt, ahol egy ilyen szallagszerű romkrona lefedést csinált, ami billeg finoman jobbra-balra, hol jobban, hol kevésbé, és ez így szépen így a rom tetejét, a középkori rom tetejét így keretezi. Meg egy kicsikét a habarcsot ott meg is színezték így mással, hogy kiemelték ezt a szallagszerűséget. Úgyhogy gyakorlatilag ez ennek az érdekessége, ennek a helyszínnek, hogy ez 55 éve lett rom gyakorlatilag, és gyakorlatilag egyből egy, ha úgy tetszik, egy műrom, nem ez a klasszikus műrom fogalom, amiről itt beszélünk, de egy rommá bontották vissza, és csinálták meg, és konzerválták.
1: Amúgy... És Péter, amikor először láttad, akkor most milyen állapotban volt? Mert én, ami fotót láttam, azon olyan, mintha sosa lett volna ez rendbehozva.
2: Igen, amúgy ez egy érdekes dolog, mert az aszófőt is, hogy mondta Bálint, hogy hogy nagyon óvatosan lehet itt kijelenteni bármit, ami úgy tűnik, az pont az ellenkezője, meg fordítva. Tényleg itt minden változik, ez a szépség az egésznek, hogy itt ez a megragadhatatlan dolog. A műszaki tartalomra is, de amúgy tényleg a mezőnyárád is mondhatni, hogy rosszabb állapotban volt, mint gondoltuk. Ezt most ezt így mondhatom, és amúgy igen, leszakadt részek. Az ember úgy kerülgeti szürkületbe, szinte biztos, hogy elbotlasz, és kimegy a bokáca, hogy voltak olyan részek az egésznek, hogy lehetett látni, hogy kritikus, és ez még meg is erősítette az anyagvizsgálat, hogy itt tényleg nyilván 800 évnél vagy 700-nál nem mondjuk azt, hogy 24. órás, de nem túlzás azt mondani, hogy én azt szívesen használom az amúgy, kicsit akkor hamarabb mindenki fölfigyel, hogy erre foglalkozni kell, úgyhogy jókor jött a beavatkozás, igen.
4: És mi az ilyen keretrendszer ezeknek a beavatkozásoknak? Mert azt figyeltem meg így, amivel foglalkoztatok romok, hogy mindegyikhez csak nagyon finoman volt hozzányúlva, vagy amit említettél, hogy a kaput oda tettétek, azt is olvastam, hogy valami statikai megerősítés miatt, akkor volt, az nem emlékszem, melyik volt, ahol ez a fekete téglákból került oda egy ilyen kiegészítés, hogy ugye igen, manapság beszélhetünk ebben emlékvédelemről itt a városban, de hogy az országban körben, de hogy a romok tekintetében, hogy mondjuk mit jelent egy konzerválás, ha találtok köveket, az meg lehet-e találni annak a helyét, hogy hol volt, az még visszatehető-e, szóval, hogy mik az ilyen határok, amiben lehet mozogni?
0: Mondjuk az a kettő részre bomlik, ami beavatkozásunk van, az egyik az a lehető legszigorúbb konzerválás. Tehát, hogy azt úgy érdemes érteni, akár a kapus helyszínen, a Varjaskéren, vagy az Ádánnál, ahol ez a tégla kiegészítés készült, hogy értékesnek gondoltuk azokat a bemosódásokat, bevéséseket, azokat az erővonalakat, amik az évszázadok alatt kialakultak a pusztulással, ez pusztulás karakter, a romon. És nem akartuk egy egyszerű kismakkolással, kifalazással ezeket eltüntetni. Tehát itt a restaurátornak nagyon-nagyon nagy szerepe van, hogy egy ilyen téglaromot például ezt hogyan tud úgy megóvni, hogy ne változzon meg az a befűződés. Persze ez az is kell, hogy előtte van egy nagyon komoly statikai vizsgálat is, hogy erre lehetősége van, és nem kell plusz kiegészítés. Ugye Arjaskéren ez nem volt lehetséges, oda be kellett rakni egy kaput, de akkor is az eredeti emlék az egyben megmaradt. És itt jön a másik, a hozzátételünk, az addíciónk, amit próbálunk nagyon visszafogni, és én azt szoktam mondani, hogy ugye a csatikusoknál van egy mondás, hogy egy csavar, nem csavar, két csavar, egy csavar. Nálam az ilyen esetben, hogy egy indok, nem indok, két indok, egy indok. Tehát ha valamit beavatkozunk, akkor annak legalább kettő, de inkább három indoka legyen, és legalább annyi funkciót sűrítsen, és minél kevesebb helyre összpontosuljon ez, mert valójában a lényeg továbbra is az eredeti rom. Tehát Ádándon azért lett a fekete tégla, vagy ez a sötét színű tégla, hogy az árnyékba húzódjon az eredeti rom sziluetthez képest.
2: Egy kiegészítés, hogy ebben tényleg elég radikálisak vagyunk, tehát gyakorlatilag most hirtelen nem is tudnék olyan helyszínt, ahol nem küzdöttünk meg egy olyan depókövekért, vagy autentikus kövekért, amiket begyűjtöttünk a környékről, vagy ott volt kicsit a föld alatt volt, hogyha a múzeummal Csákányoson például be tudtuk emelni a múzeumi faragott köveket, visszaépítettük. Lajos Mizsén elindult, két civil megjelent, hoztak nekünk kövek, hogy ezt biztos, hogy innen van a kertükből, összeszedték, mert hogy ők ezt tudják, elhittük, amúgy tényleg nagyjából be is azonosítottuk. Tehát, hogy ebbe tényleg igyekszünk mindent visszaépíteni, mert sokszor például nem látja egy túrázó se, hogy ott a föld alatt sok, vagy külön akár depóban vannak kövek, amit benőtt a gaz, és az ott maradt az eredeti falazatból, vagy elszórtan vannak kövek. Ez csak így egy részlet. A másik meg, hogy igen, nyilván ilyen építészeti körben teljesen normálisan, ilyen reflexzerűen fölmerül egy, hogy mondjam, akár még látványosabb, vagy léptékbe egy erősebb beavatkozás, és ezt teljesen adekvát, hogy akár funkcióban miért nem lehet nagyobb. És én még a nullpontban is, hogy mondjam, én is bátrabban gondoltam ezt, és amikor mindig úgy eljutottunk a végére, míg realizáltuk, kiszámoltunk egy megvalósítást, és itt tényleg akár forintokról beszélünk, akkor már számomra abszolút teljesen egyértelmű volt, hogy menjünk tovább és mentsünk meg, mint hogy most csinálunk ott egy...
4: Ja, igen, én erre gondoltam, hogy szerintem ez a nagyon pozitív, hogy nem próbáltuk meg hozzáépíteni, igen, meg kiegészíteni, meg soha, igen, nem tudni, hogy valaha volt ott olyan rész, vagy hogy nyilván a kutatások egy ideig azért terjednek, de hogy szerintem pont ez a nagyon pozitív, hogy a romot rom, hogy csak konzerválás történik, és
0: minél többet mentsünk meg az, igen, eredeti materiálból, ami számára is ez volt, hogy ott is az, ami hozzátétel, ez a költségeknek az 5-10%-a volt az, ami, és aznak is volt funkciója, tehát ezek a fából épült dolgok. és ott is a nagy része ott is a kőfalba ment, vagy itt is, ahogy a Péter mondja, ez is egy oka, de még a visszahozatalra még egy érdekes dolgot szeretnék elmesélni. Csákányos pusztán például a Tatabányai Múzeum visszaadta azokat a sarokvád elköveket is, amik eredetileg a templomból tárták föl régészeti feltárás során, és bekerült a múzeumba, és nagyon nehezen, de meg lehetett oldani, hogy onnan kivezessék a katalógusból, és az eredeti helyére oda vissza lehessen rakni, mert amúgy az a kő az bírja. Tehát azt nem kell bevinni feltétlenül múzeumba.
1: Nagyon kevés időnk van, úgyhogy még azt szeretném megkérdezni, hogy mennyiben drog ez? Tehát, hogy a rászokás az full? Tehát, hogy erre rá lehet szokni.
0: Teljes mértékben.
1: És ugye, tehát, hogy nincs menekvő, és ez...
0: Ebből nincs.
2: Nincsen, és nyilván ez a én, hogy mindenki, én is elfogult vagyok a saját tevékenységem, a tevékenységükkel kicsit ez, de hogy ez a fajta szerep, ahol többször több helyen kiderült, hogy tényleg nincsen, egy légüres térben vagyunk, és vagy itt vagyunk, vagy elsétálunk, és nem jövünk vissza, és itt senki nem fog, ez senkit nem érdekel, ennek van egy drámaisága, engem ez nagyon motivált, tehát az, hogy tényleg, amikor ott voltunk, reggeljön, bementünk, és azt mondtam is a bányoknak, ide vissza kell jönnünk, tehát ezt nem hagyhatjuk így. Tehát ez, és persze egyből rákapcsolódott, hogy jöjjünk vissza, csináljuk, Peti. Ez ilyen, ezt tudom mondani, ezt a részét.
1: Csodálatos. Majd megkérünk, hogyha közelít a november, akkor szóljatok, hogy mikor lesz az átadás mezőnyáradon, és mindenképpen be is mondjuk, meg igyekszünk elmenni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Ugye jól mondtam, hogy mennyire izgalmas az egész dolog, úgyhogy minél több megvalósult projektet kívánunk, meg hát mások is remélem, hogy látják, hogy érdemes nem csak beszélni, hanem megvalósítani dolgokat. Mennyi köszönjük kézzel. Szépen.
0: Köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Vitorlázni tanulnak testnevelés órán a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola ötödikesei. A képzésben 43 tanuló kapcsolódott be, akik péntekenként az utolsó két órán sajátítják el a vízisport alapjait. A program, amely a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg, szeptember 11-én vette kezdetét. Az első két, még elméleti tanóra az iskola falai között zajlott. Szeptember 18-ától pedig kerékpáron hajtanak át a nebulok Káptalanfüredre, gyakorlati oktatásra. A rangos építész Györgyi Dénes nevét viselő iskolába járt korábban a Sporták 2026-os világbajnoka Vadnai Jonatán és testvére a vitorlázó olimpikon Benyámin is, írja az Edulány. Enyhe mágneses vihart kavarva a nappól kiszakadt plazmafelhő éri el a Földet szeptember 24-én, jelezte a Euronews. Eféle koronakidobódás során a nap külső légköréből löködik ki nagy mennyiségű forró, elektromosan töltött gáz az űrbe. Az AR 4528-as régióból indult kitörés felhője az Amerikai Óceán és Légkörkutatási Hivatal számításai szerint részben a Föld felé vette az irányt. Egy koronajukból származó napszél által felgyorsítva hatásait egymás után fejtette ki. A geomágneses viharok zavart keltenek a műholdaknál, a navigációban, távközlésben vagy az áramhálózatoknál, sőt, sarki fényt is gerjesztenek. Ám a mostani vihart a legenyhébb G1-es fokozatúnak valószínűsítették, ami érzékelhető műszaki fennakadást nem okoz. Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren, foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezett cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlézte a hvg.hu.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Sziasztok! Ez itt az FM 90,3-on a Tilos Rádió, és kezdődik a Budapest Eklektik című műsor. Én Erdély András vagyok, mai műsorvezetőtársam Latorcai Balázs.
1: Hello.
0: És a vendégünk Jank, I am Jank.
2: Hello, sziasztok!
0: Hát itt vagyunk.
1: Mi legyen, András, zenéljünk, vagy rögtön beszélgessünk?
0: Hát kezdjünk el beszélgetni, mert eddig zenéltünk.
1: Hát itt volnánk, nem is tudom, melyik Vonnegut film könyvben volt ez mindig így. És itt van velünk megint I am Jank. Te vagy az egyik legrendszeresebb vendégünk, aki mindig egy kicsit más.
2: Igyekszem.
1: És ezért változatosak a veled készült beszélgetéseink. A mostani apropónk, hogy akkor ezt gyorsan le is lőjem, november 7-e, jól emlékszem?
2: Így van.
1: Amikor a Dürer kertbe kell elzarándokolni hozzád.
2: Így van. Ennek a specialitása most az lesz, hogy múltkor is, meg mindig, amikor voltam, beszéltünk, hogy én ilyen hitfelégető vagyok, hogy ha új lemez van, akkor soha többé nem játszok a korábbiakat, csak az az új lemezt egy-két-három évig, amíg el nem készül a következő. Most viszont, mivel az első lemezem 10 éves, ezért visszahallgatgattam a régi dolgokat, és valahogy sikerült olyan nyugalmi állapotba kerülnöm így az elmúlt fél évben, hogy így beláttam, hogy azért nem olyan rosszak azok, amúgy szívesen újra játszanám, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezen a november 7-es koncerten az elmúlt 10 évből az összes lemezről válogatunk össze dalokat, és azt fogjuk játszani a zenekarral, amin így magamban megmosolyogtam, hogy amúgy ez egy zenekarnál egy tök normális dolog, szóval ennek a nagy speciális repertoár koncert, hogy ennek elvileg olyan nagy trúvájnak nem kéne lennie, meg nem is az, viszont nekem igen, mert soha nem csináltunk ilyet.
1: Mondtál egy érdekeset a nyugalmi állapotról, hiszen nem erről szóltak a korai dalait sem.
2: Bizony.
1: Hogy valamit meg kellett nyugodnod ahhoz, hogy vissza tud hallgatni a 10 évvel ezelőtti dolgaidat?
2: Azt hiszem, hogy ilyen összegyűltek bennem dolgok, amiket ki kellett magamból írni, hogy ilyen közhelyesen fogalmazok, de így most utólag tényleg azt érzem, hogy ez történt, hogy könnyebb vagyok most már, nem nyomasztanak azok a dolgok, amik belekerültek az előző 2 lemezbe, és most már egy kicsit úgy érzem, hogy nem annyira látom ezt a mindent vagy semmit dolgot, hogy most akkor megint valami újat, és megint töröljünk ki mindent, és...
1: Elmulasztasz ezen túl belehalni a dolgokba?
2: Igen, mert belehaltam szerintem eléggé, de pont annyira, hogy még így vagyok. Sőt, tán újjá is születtem.
0: Hát ugye valahol pont itt hagytuk abba az előző beszélgetésünket tavaly, úgyhogy tök jó, hogy itt felvesszük a fonalat. Ez akkor még ugye javába ment most az utolsó, amit te is láttál, Balázs.
2: Igen, az is STNT-en.
1: A temetőbe.
0: Igen, én is láttam egyszer a Dürer-kertbe. És akkor azóta, amióta ez megtörtént, azóta elképesztően sok minden történt körülöttünk, meg gondolom veled is.
2: Yeah, abszolút.
1: És akkor most a 9 életedből elment 7, és ebben a maradék 2-be vissza is mersz már tekinteni?
2: Nem, én úgy érzem, hogy a 9-ből elment 7, viszont nyertem 4-et, úgyhogy most több van, mint előtte volt.
0: Végtelenül rohanós időszak volt. Mi az, ami így emlékezetes volt neked, vagy kiemelnél abból, ami történt itt az elmúlt majdnem egy évben?

0: Igazából azt hiszem ez ami egy ilyen érdekes dolog, mert semmi nem terv szerint volt egy ponton, ugye az STNT ellen című lemezt bemutattuk a Műpában, aztán a Zeneházában, aztán a Dürerben, és közben ugye volt a Fiumei is, és úgy éreztem, hogy ez így tök kerek, ez így abszolút működött, viszont egyszerűen olyan az anyag, hogy nem ismételhető, egyszerűen így lelkileg nem esne jól mondjuk 30-szor vagy 40-szer játszani egy évben. Úgyhogy erre nem is törekedtünk, és hagytam egy kicsit így elszabadulni az úgynevezett I Am Young Rave ami igazából ilyen 6-7 éve, amikor a nehéz súlyú munkáim elől egy kicsit el akarok menekülni az energikus rituális táncolás irányába, akkor csinálok ilyen acid techno cuccokat, és ezeket elkezdtem játszani élőbe. 6 évvel ezelőtt csak évente egyszer, hogyha volt valami alkalom, aztán most idén már elég sok volt. Idén több volt a révszet, mint koncert.
1: Emlékszem, a Tilos Maratonon még ott mutattad is, hogy van egy titkos WhatsApp csoport, és akkor ott
0: Ja.
1: szervezed a révpartikat, vagy ezzel mi
0: Igen,
1: történt azóta?
0: ez van, ez egy utolsó pillanatban találtam ki, mert egyrészt egy kicsit még azért van, ugye a zenekaros dolog, meg ez a november is, amiről beszéltünk, és nem akartam kifelé a kommunikációt nagyon összekeverni, illetve van egy olyan fura aggályom, amit egyszer egy nagyon régi VHK interjúban hallottam, ahol igazából az nagy feszültség volt a zenekaron belül, hogy ugye, hogy hát mégiscsak kéne rögzíteni valahogy, de aztán nyilván a zenekar, leginkább a vezetők nem szerették a felvételeket, ha jól emlékszem, mert hogy ugye nem lehet azt a milliót, vagy azt a történést, ami ott egyszer lezajlik, azt nem lehet rögzíteni, és visszahallgatva ugye nem történik meg az a magic, ami annak a koncertnek, vagy az anyagnak így a sajátja. És ez úgy megragadt a fejembe, és ez jutott eszembe egy a részletjeimmel kapcsolatban is, hogy megvannak persze a hanganyagok, meg publikálhatnék már belőle két lemeznyit is, mert rengeteg van, de úgy érzem, hogy kicsit ilyen fél, mint hogyha mondjuk úgy raknék ki egy filmet, hogy nincs hangja, vagy úgy raknék ki egy, nem tudom, vagy úgy jelentetnék meg egy könyvet, hogy a fele hiányzik minden második mondatnak, és emiatt úgy voltam, hogy viszont már elég régóta csinálom ahhoz, hogy már vannak visszatérő arcok, akik szokták kérdezgetni, hogy hát azért ezt szívesen hallgatnák otthon, én meg úgy vagyok, hogy jó, biztos lesz majd valami release, de hogy tudnám úgy kiadni, hogy nem adom ki, és akkor erre találtam ki ezt a WhatsApp csoportot, amit nem publikálok sose sehol, hanem csak koncerten, a koncert után, akik ott vannak, azoknak így a QR kódot így kirakom, és akkor akit érdekel, az oda jön, beszkenneli, csatlakozik, és oda szoktam ilyen kis szeleteket kirakni ebből a szedből, és akkor annak van egy ilyen kis privát hangulata, ilyen nem tudom, 200 ember van benne kb., és arra épül majd ez a következő, szerintem 2 év, hogy így a kicsit kikényszerített underground feeling lesz belőle.
1: Úgy sejtem, hogy nem sok olyan zenét hallgatsz, mint amilyet a Révszetten játszol.
0: Ezt hogy találtad ki? Abszolút, amúgy abszolút ez van, hogy nem. Sőt, mi több, a tök gyakori, hogy azok az ismerőseim, akik rám írnak, hogy ott voltak, vagy tetszett neki, vagy ilyesmi, azok hangszeres zenészek. Tehát, hogy igazából a klasszik ilyen technó bulikba járó embereket nem nagyon látom ezeken a dolgokon. Nem tudom pontosan, hogy miért, de azt gondolom, hogy én sem járok technó bulikba, sőt, szerintem tehát életemben nem is voltam. Viszont ennek az acid technónak a közösségi ereje az nagyon tetszik, és valami olyasmit hoz nekem is, meg a közönségnek is, amit más zenei anyag vagy kontextus nem tud így unlockolni, és lehet, hogy az van, hogy olyan, ja, hogy olyan technót csinálok, amire szívesen elmennék, csak hogy nem tudok ilyenről, vagy nincs, úgyhogy megcsinálom, és akkor elmegyek, és talán a közönség is így van ezzel, de tényleg nem hallgatok ilyen zenét alapból.
1: És akkor így elkapott egy kicsit ezzel is a music industry, hiszen egy fesztiválon tök jó program.
0: Volt egy-kettő elég jó meglepetés, például a Művészetek Völgye, ahol hát azért az nem egy ilyen technós kontextus, és egy ilyen kis árok, vagy valamilyen árok,
1: Gástja.
0: gástya árok, igen, ott volt az én szettem, és még a beállás alatt hallottam, hogy hogy hívják azt a nagyon-nagyon finom akusztikus gitáros énekestek, ilyen nagy tévéreklámban is volt a zenéje, amikor így pattognak azok a színes kis labdák, ezt nem emlékeztek rá.
2: Nem tudom.
1: Nekem sincs.
0: Egy szál akusztikus gitárral énekel, mindegy, de hát José González.
1: Á, igen, tényleg ott volt, igen.
0: José González volt a nagy színpadon éppen, és hát én a beállás közben még így hallottam is, hogy az volt, hogy amikor elkezdtem a szettet José Gonzálezről, a levezető út mellett volt az én helyem, és ott jöttek az emberek. Szóval teljesen abszurd volt erre a kis szofisztikált emberközeli cuccra az iszonyat zakatolást ráindítani, és én azért a kezdés előtt néhány percig még úgy voltam, hogy itt nem vagyok benne biztos, hogy így a völgy oldaláról így tényleg megnézték, amit küldtünk, hogy most itt mi lesz, de mire kimentem elkezdeni, addigra már vagy 300 ember ott volt, szóval így megérkezett ez, hogy ilyen este 10 környékén azért a fiatalok szeretnének már topogni, felvették kis réver napszemüveget, este 10-kor nagy szükség volt rá, de hogy feeling miatt biztos kellett, és akkor fölvertük ott a port elég rendesen, és a völgy is nagyon szerette, amúgy jó a feedbackje, és ez nekem egy nagyon jó élmény volt.
3: Érdekes, hogy már nincsenek a stílusok úgy elkülönülve, mint a 90-es, 2000-es évek, vagy akkor ők a rockerek, ők a réverek, ők a nem tudom mi, hanem például egy ilyen művészetek völgyén az ember délután 3-kor népzenei érdeklődésű, 5-kor klasszikus zenei, és hát 10 után pedig mindenki technós.
1: De hát ez így eszik, nem 4-kor pedig üvölti a dalokat egy gitár.
3: Igen, már ezt a napszakok határozzák meg az identitásunkat, nem a korszakok.
1: Neked amúgy a te személyes világodban a technónak hol a helye, vagy mi a funkciója?
0: Nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert a technónak azt a fajta habitusát vagy hozzáállását, ami a futurisztikus, GPS, unhuman attitűd, hogy attól technoid a zene, hogy technológia központú és monoton és zakatoló. Ez azt mondanám, hogy egy kicsit távolabb áll tőlem, mert az ilyen kifejezetten csak az industriális hatásra rámenő technozenéknél azt érzem, hogy hiányzik belőle nekem egy kicsit az érzelem, de ugyanakkor mondjuk a tánczenének a másik vége, hogy hatalmas ilyen super cheesy trance óriási dallamok vannak, azt meg túlzásnak érzem. Szóval valahol azt hiszem, hogy benne van a kettősség, hogy szeretem ezt a földet megmozgató, dübörgő őserőt, de ugyanakkor a táncos részek közötti kicsit elengedő részeknél ott azért vannak olyan melodikus részek, amik valamilyen homályos érzelmet kicsit így sejtetnek, és aztán utána visszalépünk a zakatolásba, úgyhogy én ugyanazt az érzést érzem benne, mint mondjuk amúgy a Láttam jövőt meghalninál, ahol az ilyen nagyon heavy basszusok vannak, és nagyon ilyen sziklaszirtre kiállsz, széttárod a karod, és ilyen összecsap előtted a tenger jellegű ilyen hatalmas, monumentális pillanatok. Ugyanezt hozom igazából a technóban is, csak nem bólogató, hanem ugráló tempóval.
1: Ezt az ilyen hullámvasút érzést szereted akkor benne, hogy így megvan a csúcs, és akkor így elszállunk?
0: Vagy? Abszolút, meg igazából a tempót, amire lehet ugrálni. Uh-huh. Tehát, hogy konkrétan ez, hál' Istennek olyan a kis közeg a révszeteken, hogy tényleg így abszolút ugrálunk együtt, és így nagyon, nagyon nagy high energy van, meg úgy játszom mindig, hogy bent van az asztal a közönségben, szóval nem játszom színpadról sose. Így nagyon, nagyon ilyen lételememmé vált, hogy körbevesznek az emberek, és mindenki ilyen karnyújtásnyira van. Az nekem így nagyon fontos. Volt egyszer egy tavaly, ahol nem lehetett megoldani, és akkor így bevállaltam, hogy színpadról játszom, de hát az ilyen nagyon-nagyon más volt, úgyhogy azóta így meg is beszéltük a menedzserem, hogy csak olyan helyen játszom, és csak úgy, ahol ezt meg lehet oldani technikailag, hogy bent legyen az asztal a táncoló emberek között.
3: Mondtad, hogy küzdesz egy kicsit, hogy ezekbe úgymond nincsenek érzések, vagy nehezebben felelhető. És akkor elgondolkodtam, hogy hát mindent érzésekkel tudunk leírni, de ez az industrial techno, meg hogy ennyire népszerű, hogy van-e valami az érzések mögött, vagy előtt, mint ahogy a tudatunknak is van alatta, fölötte néhány dolog, hogy van ilyen érzés előtti állapot?
0: Aha, ez jó kérdés. Szerintem Az én oldalamról, ahogy én csinálom, van egy sejtetés, hogy lehet érezni, hogy itt majd lesz egy olyan rész, amiben kibomlik egy valamiféle érzés, és ez a sejtetés nekem igazából a filmzenére hasonlít a legjobban, ahol a filmzenének az a funkciója, hogy nem magyarázhatja el a képen lévő érzelmet, mert akkor túl van magyarázva. Szóval a filmzene az mindig sejtett csak. De sejtetni sejtett. És ha kép nélkül is meghallgatod, akkor van egy ilyen látkép, hogy körülbelül ez milyen, de nincs teljesen megmagyarázva, és én úgy érzem, hogy a révszetteknél ez az alaphangulat, amire építek, hogy felépítem azt, hogy lehet sejteni, hogy ide, innen valahova majd eljutunk, ahova felmegyünk, és onnan meg lejövünk, és ezzel való játékot szeretem a nagyon, hogy a sejtetésből mennyire kell kilépni ahhoz, hogy még épp, hogy azt érezze az ember, hogy most már van valami érzelem, de ne legyen túl magyarázva, hogy hú, most akkor itt nagyon meghatódtunk, vagy nagyon szomorúak vagyunk, vagy ilyesmi.
1: Ez kicsit olyan, mintha ugye az előzőre mondtad, hogy az előző albumra ez olyan volt, mintha egy filmnek a komplett zenéjét megírtad volna, és akkor ez most egy kicsit olyan, mintha átmentél volna az Örejesek munkájához, akik úgy teszik a film alá, az izé, ilyen a mindenféle, tudod ezeket, most nyikorlok egyet, jót a székem,
0: tök jó.
1: Valakik
0: igen, ilyenket. Tök jó. Abszolút. Igazából abszolút. Ezek, szó szerint ezek a hanghatások nem nincsenek jelen, viszont a mindset az abszolút ez, hogy, hogy mi az a lehető legkevesebb, amivel már lehet sejtetni valamit, de nem annyira kevés, hogy még hogy annyira üres legyen, hogy gyakorlatilag csak dobokat hallasz, vagy ilyesmi.
1: Ez nagyon tetszik, mert én nekem a techno megélésem az eddig a pillanatig mindig arról szólt, hogy de jó csönd van. Mm. Mert hogy a világ tele van gondolatokkal és narratívákkal, és hogyha bemegyek egy techno buliba, akkor nincsenek narratívák.
3: Igen, ahogy itt kutatom az érzések előtti dolgot, ezen a lépcsőn mentem én is, hogy először van egy ilyen létállapot, ami lehet ilyen nagyon egyszerű, hogy még érzés se fér bele, utána az érzések világa, utána meg a kognitív világa, amikor arról éneklünk, hogy jaj, a kenyér drága, vagy nem tudom.
0: Igen. Igen.
3: És ebbe azért nem tartozol bele a kognitív világban, nem a gondolkodó emberek a célközönséged tulajdonképpen.
0: Nincsen általában elmagyarázva, sőt, sosincs elmagyarázva, tekintve, hogy ugye instrumentális a zene, de az valahogy mindig úgy éreztem, hogy főleg amikor nehéz érzések megzenésítése a feladat, akkor nagyon vékony az a jég, amikor egyszerűen ha átléped azt a határt, és már nagyon el akarod mondani, hogy mi az, akkor teljesen érvénytelenné válik az egész, és ilyen karikatúrája lesz önmagának. Ez...
3: Vörös Sándor mondta, hogy amit kimondunk, azt meg is öltük.
0: Abszolút.
1: Akkor most nagyon vékony jégen mászkálunk, hogy kimondjunk-e dolgokat, vagy nem.
0: Igen.
1: Lehet, hogy legyünk ellenére inkább egy kicsit.
3: Mielőtt betesszük az egyik számot, az első lemezőben.
0: Igen, a Heroes.
3: Amikor láttam, hogy lesz november 7-én ez az esemény, akkor bennem kigyulladt egy lámpa, hogy elkezdtem érted aggódni.
0: Na hát.
3: Mert állítólag a nosztalgia ellen nincs orvosság.
0: Hát én azért nem tartok a nosztalgiától, mert ezek sose voltak kimondottan sikeres albumok, tehát hogy valójában nincs olyan, hogy na jó, a nagy slágerek, tehát hiába van az, hogy 10 éve rengeteg zenét csináltam, alapvetően sláger nincs egy sem. Tehát én azt gondolom, hogy most például, aki erre a koncertre el fog jönni, annak nagyon nagy része ezt a lemezt biztosan nem hallotta még élőben, és valószínűleg még lemezen sem, mert az elmúlt 2-3 évben csatlakozott be, és ez meg 10 éve volt, és maximum nekem lehet ezzel személyesen egy régi, mert emlékszem rá, hogy milyen volt megcsinálni, de a nosztalgiában szerintem, vagy én azért nem tartok a nosztalgiától, mert nagyon-nagyon jól érzem magam ott, ahol most vagyok. És nem azért játszunk régit, mert elfogyott, vagy vissza akarok menni, vagy úgy érzem, hogy akkor jobb volt.
3: Nem emlékezni adod elő.
0: Nem egyáltalán. Meg ráadásul ugye párhuzamosan az van, hogy mellettem egy a révszet is, vagy meg a jövő. Uh-huh. Tehát, hogy én ezt így látom. Inkább úgy érzem, hogy annó nagyon siettem előre, és nem adtam meg ennek a lemeznek azt, amit megérdemelt volna, hogy játsszuk eleget. Hanem így nagyon úgy voltam, hogy jó, játszottuk, párszor haladjunk következő lemezcső, és szerintem ez az anyag, ez így megérdemelné, hogy rendesen el legyen játszva párszor, és ezt meg akarom neki adni.
3: Jó, feljátszottátok, úgyhogy hallgassuk meg róla.
1: Jó, akkor van, amit most így...
0: Az ezután, első szám.
1: Az első szám, Breathe In, vagy tényleg ez...
0: Ja.
1: Valami ilyesmi.
0: Valami ilyesmi.
1: Jó, akkor elindítgatom.

0: Itt vagyunk újra, közben egy teljesen új etemboros kísérlettel próbálkozunk, ugyanis felhagyjuk egy kicsit a zenét, és úgy fogunk tovább beszélgetni.
1: Inkább csak Jank.
0: Inkább csak Jank.
2: Igen. Alá narrálom magamnak, azt mondtam itt a skacoknak, hogy az a számomra a viccesebben a lemezben, hogy visszahallgatni azért egy kedves dolog, mert azt hallom benne, hogy kétségbe esettem, próbálkozom kitölteni az időt, mert hogy nincs se tapasztalatom, se tudásom, se eszközöm arra, hogy olyan zenét csináljak, amilyet szeretnék, szóval mindenbe kapaszkodok. Például, hogy csörgő hangot csináljak kávéskanalak morzsolgatásával, meg ilyesmi, és hogy csak így a remény van ott, hogy hát, ez sok lesz ebből valahogy zene.
0: És azt mondod, hogy ez 10 évvel ezelőtt.
2: Igen, igen. Ez kereken 10 éve.
0: És itt mibe kapaszkodsz ebbe a dalba, már most már a második?
2: Igen, ez már a Nowhere vagy a No Light?
0: No Light.
2: No Light, igen. Ebben igazából ez sikerült egy, azt hiszem, 3 hangból álló basszus csinálni. Ezt. És ennek nagyon örültem, hogy jó, akkor legalább ez van, ez lesz a fő rész. És viszont az egész számomra olyan, mint egy ilyen vázlat, az egész lemez olyan, mint egy vázlat, és valójában azért vannak ilyen hatalmas terek benne, mert nem volt több ötletem, csak 2-3 sáv is valahogy ki kellett tölteni.
3: Lehet valami kép a következő 10 évedre is?
2: Ez egy jó kérdés, lehet, igen. Nem tudom. Egy kicsit most aggaszt az, hogy azért sajnos most már tudom, hogy mit csinálok, meg hogy megvannak az eszközeim, meg a tapasztalatom hozzá, és az a veszély fenyeget, hogy emiatt kevésbé érdekes zenét fogok csinálni a jövőben, de valahogy ezt el kéne felejteni.
0: És akkor most visszanyúlsz a nyers vázlathoz.
2: Abszolút.

Ennél amúgy nem is lehet kevesebb szerintem. Tényleg csak basszus, meg dob, és cső. Ez amúgy a kedvenc részem ez a lemezről, hogy hát akkor az volt.

0: És azért csináltál lemezt, mert lemezt akartál csinálni, vagy azért csináltál lemezt, mert zenét csináltál, és azt mondták, hogy lemezt kell csinálni?
1: Hát, aki szereti ezt a lemezt, ne adj Isten rajongom, ne adj Isten valami nagyon komoly érzelmi kapocs fűzi ez a lemezhez, az most ne hallja ezt a választ. Most egy 10 másodpercig fogja be a fülét. Nyertünk egy ilyen káos pályázatot. Egy első lemezes ilyen induló pályázat volt, és igazából egyszerűen az volt, hogy megnyertük, és oda már nem volt visszaút, meg kellett csinálni. De nagyon hálás vagyok ezért, mert szerintem sose csináltam valami nagy lemezt, ha ez nincs.
2: Akkor mégiscsak köszönhetjük neki valahol, hogy elindultál, és hogy így indultál el?
1: Hát abszolút, mert ennek köszönhető volt az, hogy egyáltalán el tudtam menni stúdióba, hogy a Somló Danival, illetve a Mohácsi Matyival hárman tudtunk hangszereket felvenni, egy tényleg egy high-tech stúdióba. Arra nem lett volna nyilván egy fillérünk se, illetve az a nyomás, ami határidővel járt, hogy tényleg 5 napra beköltöztem egy profi stúdióba, az elérhetetlen lett volna anyagilag, és viszont nagyon-nagyon jót tett. Amúgy nagyon nehéz volt, és van egy olyan, azt hiszem ezt a sztorit még sosem mondtam el, mert ezt nem akartam így a mítoszt rombolni, meg ilyesmi, de hogy így az volt, hogy a hangmérnök, akitől a bérbe vettük a stúdiót, ő abszolút így magunkra hagyott, vagy magamra hagyott, már ez volt megbeszélve, hogy ő nincs is ott. Én meg bekölt ezek szó szerint, és ott lakok egy hétig, és ez tök jó volt, hogy egyedül voltam, viszont így 3 nap ilyen hatalmas lelki, mentális nyomás után a 4. nap úgy ébredtem, hogy úristen, ezt nem bírom, ezt a nyomást, hogy be kell fejezni ezt a lemezt, meg nem tudom, és hogy konkrétan volt egy 1/2 nap, amíg nem csináltam semmit, mármint rendeltem pizzát, meg filmeztem így a stúdió időben igazából, iszonyat bűntudattal, és ezt eltitkoltam mindenkire, hogy ez nehogy kitudodjon, hogy én ott a stúdió időben csak lógattam a lábam, de muszáj volt, mert így nem bírtam, úgy kellett egy kis szünetet tartani, meg ugye ez egy pincében volt, így kb. Nem volt napfény, meg nem találkoztam senkivel, úgyhogy azért egy ponton ott kicsit így el kellett lustulnom, de ott tanultam meg azt, hogy abszolút ugye klisésen a határidő a legjobb múzsa, de hogy kifejezetten rám nagyon jó hatással van, szóval olyan amikor a stúdióval végeztünk, és visszahallgattam az ötleteket, egy csomó mindenre nem emlékeztem, amit csináltam, viszont azt éreztem, hogy objektíve, és igyekszem nem szerintelenül megnyilatkozni, de hogy tényleg az történt, hogy ez alatt, a nyomás alatt olyan ötleteket hoztam létre, amik az akkori képességeimben túlmutattak. Tehát egyszerűen jobbak voltak, mint azok, amiket otthon szoktam általában csinálni. Nem értettem pontosan, hogy jutott eszembe, de hogy azt éreztem, hogy ez a pressure olyan kreatív tápanyagot, vagy üzemanyagot mozgatott ki, amiről nem is tudtam, hogy ott van, de kellett egy ilyen emergency kontextus, hogy azt mondja az agyam, hogy na ez most élethalál kérdése, úgyhogy dobjuk be az igazi nehéz fegyverzetet.
2: Ez az, amit azóta nagyjából elsajátítottál, most már halálfélelem nélkül is képes vagy ezeket előhozni magadból.
1: Ez az, ami nem változott egyáltalán. Uh-huh. Tehát valójában most már annyi változott, hogy kell továbbra is kell a halálfélelem, viszont most már ennek tudatában vagyok. Szóval, ha akarok csinálni egy lemezt, akkor...
0: Módszered ez az, hogy a jövőben ilyenkor gyilkos csapdába csalod, amiből
1: abszolút,
0: nem tud kimenekülni.
1: Abszolút, sőt, publikus megaláztatásnak teszem ki. Általában azon, hogy ha be akarok fejezni egy lemezt, akkor a lemezbemutató helyszínt kibérlem, leszerződök, és publikálom a dátumot, hogy egyet lehessen rávenni. És akkor fogom tudni befejezni.
0: Ez egy kiváló munkamódszer, én
2: nem hangzik, én ismerem kedvesnek, vagy ilyesminek azért.
1: Nem egy békés ügy, de
0: egy ponton nagyon fellázott az egyik felem ez ellen, amikor ezt csináltam vele állandóan, és egy végtelenül parázs vitába kerültünk, hogy mit szabad, és mit nem csinálni egymással.
1: Igen, őszintén szóval azt gondolom, hogyha két nagy ilyen projekt között az ember hagy egy kis lélegzetvételnyi időt magának, akkor ez működik, de nekem ez már 10 éve működik, abszolút.
2: Nem akarok túl nagy tártérést, de ugye idén volt egy, nem tudom, állami felkérés, ezt talán így nevezzük meg.
1: Ja, végül is
0: az
1: állami rendezvény.
0: Ez furcsán hangzik.
2: Arra se lehetett túl sok időt, gondolom.
1: Nem, de alkalmazott zenében már hozzá vagyok szokva, azért a filmreklámnál is ugyanez van, hogy azért mindig ilyen hűha, azért tegnapra kérne, úgyhogy alkalmazott zenei szituációban általában nem lep meg az ilyesmi, meg nem is tartok tőle. Ez ugye az augusztus 20-ai rendezvényre, illetve hát annak a 30-35 perces AV fény drón akármi showjának a zenei anyagának egy részére kértek fel, ugye a DJ Bucival és a Zságer Balázzsal, ami hát ugye mindkettőjüknek a koncertjeire jártam konkrétan rajongóként, amikor még üzemelt a Zságer, meg ugye a Bucikor, tehát ezek nekem azok a meghatározó élmények voltak, amire úgy mentem el, még mindig létezik ez a fogalom, ami tök rossz, de létezik, hogy amikor tudod, úgy vélem, hogy ez annyira jó, hogy mintha nem is magyar lenne. Tehát, hogy ez így van. Talán most már kopik egy kicsit, de azért mondjuk egy 15 évvel ezelőtt még ez bőven létezett, ez az élmény, hogy ez mintha nem is magyar.
0: Ennek mindensége van.
1: Igen.
2: Egy kicsit tett helyre a lelkemet. Valami olyasmi volt bennem, hogy leültél, és még hogy mondjuk egy ugyanolyan pince próba hely, meg ilyesmi, és akkor így átment rajtad a mi ezer évünk, és akkor belelovaltad magad, és ott voltál. És akkor azt mondod, hogy alkalmazott zene, hát ez csukló.
1: Nem. Az alkalmazott zenét az csak azért aztán, hogy maga a szituáció, hogy rövid idő alatt kell hatékonynak lenni, de nem tudok úgy zenét csinálni, hogy nem érzek közben semmit, szóval, mert az olyan is lesz. Próbáltam ilyet is csinálni, de hát azon hallatszódik, hogy ez nem az én világom. És itt viszont az volt, hogy amikor megérkezett a telefon, hogy ebben a trióban vállalom ezt az anyagot, ugye a fél órás műsornak az első 7 perc az enyém, és az utolsó 4, és hogy ezt vállalom-e, akkor rögtön az első kérdésem az volt, hogy egész biztosak vagytok ebben már, mint hogy én nem néztem, szerintem soha jelentem meg 20. tűzijátékot, de annyit tudok róla, hogy ez azért az a széles népközönségnek szól, alapvetően a célja az, hogy egy felemelő dolog legyen, hiszen ünnep, és hogy azért ezek közül a széles kör sem, meg a felemelőség sem a védjegyeim közé tartozó tulajdonság, és hogy biztosak vagytok ebbe, és valójában az volt a koncept, hogy a műsornak az eleje az annyira ilyen ősi időszakból indul, ami még nem is az ősi magyarság, hanem gyakorlatilag ilyen földmozgás, víz eredés, ilyen ősterem szitu, aminek semmilyen kultúrához meg hagyományhoz nincs köze, és abból megyünk át egy olyan ilyen univerzális törzsi hatásba, ami még mindig nem a magyar kultúrához köthető.
2: Ez rímel, amiről beszélgettünk az érzések előtti világra.
1: Ja, abszolút. És ez a rész, erre azt mondtam, hogy ja, hát igen, ezt csinálom most, tehát, hogy összességében ez a rituális, szakrális törzsi dolog, ami nem köthető exakt kultúrához vagy hagyományhoz, ezt kóstolgatom már amúgy is egy jó pár éve, szóval akkor mondtam azt, hogy oké, ezt tudom hozni, ez nekem menni fog.
2: És rájöttél, hogy testhez áll? És...
1: Persze.
2: És azért mégiscsak egy, nem tudom, egy ezer éves történelem van emögött, vagy nem tudom, hogy megszeppentél el, hogy akkor ez most így augusztus 20, és...
1: Szerencsére nem volt rá időm, de akkor, amikor leadtuk az anyagot, hát egy héttel a rendezvény előtt kellett leadnunk a hangot, és kb. És akkor, amikor leadtam, akkor esett le az a tény, hogy ezt több mint 1 millió ember fogja hallani. És az is, hogy én soha életemben nem csináltam úgy zenét, hogy tudtam, hogy amint megjelenik, lesz egy alkalom, amikor egyszerre 1 millió ember hallja majd.
2: És ráadásul a nagy része nem hallott rólad.
1: Eddig, abszolút, tehát nincs kontextus.
2: A bulidra úgymond, akik valahogy hallottak
1: igazért
2: rólad.
1: Jöttek, igen. És ezen a ponton egy picit úgy voltam, hogy hűha, ez azért még bármi is lehet, de akkor meg már nem lehetett mit csinálni, úgyhogy ki kellett tolni, hogy hát akkor már éles volt a helyzet, és szátszer nagyon-nagyon sok, ami nagyon érdekes, hogy baromi sok turista van ilyenkor, én ezt így nem realizáltam, hogy akik éppen akkor a városban vannak, nyilván nekik egy marha jó program, ez egy ilyen baromi látványos dolog, és hát az ilyen social csatornákon rengeteg külföldi arc talált meg így, hogy én persze ügyesen másnap meg harmadnap raktam ki ilyen reeleket, ami ilyen hát hozzám képest várva lett, hogy ilyen több mint 200 000 látták egy videót, amit nekem általában 5 000 szokták, szóval azért nagyon meg volt a lépték, de hogy emiatt így tök sokan írta, hogy hú, most értem haza Brazíliába 2 nappal később, de hát ez volt a Budapesten töltött nem tudom, nyaralásunknak az utolsó momentje, és hogy ezen ott beszélték is, hogy mi lehet ez a zene, meg ilyesmi, és így rengeteg ilyen külföldi arc talált be, meg természetesen magyarok is, ott az látszik így a statisztikámon, az a peak.
2: És rád ez...
0: Ez ilyen kilépés a törzsiségből, nem? Hogy ugye akkor itt vagy, csinálod a bulikat, ahol ez ezt akarod, hogy ott legyél az emberek között, és akkor így egyszer csak állsz, hogy jó, akkor 200 000.
2: Megbelépés abban a törzsbe, ahol miben brazilok is vannak.
1: Igen.
2: Rád milyen hatással volt? Úgy mentél el a rudas fürdőbe, hogy na, most már engem Brazíliában is
0: örökre megváltoztál, most már ilyen AI szemeid vannak, és abszolút. Csak a lájkokat nézed. Hogy...
1: Na hát igazából annyit tudok ezeknek a dolgoknak a működéséről, hogy ezek nagyon gyorsan eltűnnek, szóval hogy igaz, hogy mondjuk nem tudom, 200 000-en látták az egyik videómat, de mondjuk akik bekövettek, azok mondjuk 800 ember, aki egy-két nap alatt aki bekövetett, és abból mondjuk 40-50 lett olyan, akiről látom, hogy visszatérő, és ír, hogy most emiatt visszahallgattam a korábbi lemezet, az is tök jó, legközelebb megyek, tehát egy picit növekedett ez a dolog, de azért örültem neki, mert tök jó volt, hogy egyáltalán egyszer az életemben megtörtént ez, hogy egy nagyon széles közönséghez jutott el az, amit csináltam, és nem dobták le magukról, hanem érezték, hogy ez így kb. Mi akarna lenni.
0: Ezt egyébként meg lehet valahol hallgatni, vagy ennek volt?
1: Abszolút. Igen.
2: Ez
1: most
2: ment a műsor előtt.
1: A műsor előtt, ami van, ez az 1000 éves, nem tudom pontosan mi a lemez címe, mert Jegyzetei. A Balázs találta ki. Ezt megjelentettük igazából, és akkor sorrendben úgy van, ahogy a műsorban is volt igazából az én dalaimmal kezdődik, és akkor a Zságer Balázsaival folytatódik, és a Bucié az utolsó blokk.
2: Szóval zavarba vagyok a témától, amit fel fogok hozni.
1: Nagyon jó. Végre.
2: Mert végül is Magyarország
0: történelmihez,
2: tudom, Magyarország történelmihez képest csak egy apró kis bulvár esemény, de amikor felhívtak téged, hogy lenne ez a meló, és lerakták, akkor benned azért az úgy megfordult, hogy húha, előttem azért ezt más arcok csinálták, most nem tudom, hogy a Kovács Ákos, de mondjuk így ő szimbolizálja, hogy na most egy ilyen, mondjuk a Kovács Ákos most ül otthon, hogy ki a krumpli, az az I am young.
1: Igen.
2: És hogy így a helyére
1: Persze, mindenképp. Amúgy megnéztem a tavalyit, meg a tavaly előttit, és ott sajnos a nevét nem jegyeztem meg, de egy nagyon jó klasszikus zeneszerző írta végig, és az egész fél órát amúgy ezt rendesen feljátszották szimfonikus zenekarra, tehát ez egy proper műsor. Most ízlés szempontból nyilván lehet csavargatni, hogy az kinek tetszik, kinek nem, de azt hiszem, amikor Ákos meg ilyesmi volt, az még egy pár éve korábban volt, de kétségtelen, hogy a vonalvezetésben most így bekerültünk mi is. Nyilván...
2: Bekerültél, vagy a helyére álltál?
1: Hát ez ma jövőre kiderül. Ha jövőre is én csinálom, akkor a helyére.
2: De nem volt benned egy ilyen zavar, hogy...
0: Hát én inkább úgy kérdezem, hogy 16 évig, vagy még régebb óta arra tanítanak minket, hogy az állami ünnepségeknek a közelébe sem menjünk,
1: mert
0: akkor valaki ránk fog sütni valamit.
1: Összepolitizálja magát.
0: Összepolitizálja, és ez egy ilyen, igen, most ez tényleg egy különleges pillanat talán a magyar köztársaság, vagy hogy hívják ezt most történetében. Hogy itt most valami lehetőség van, de igen. Hogy nem fértél ettől, hogy összepolitizálod magad?
1: Igazából, kétségtelen, hogy ez a trió, tehát ugye a Zságer Balázssal és a Bucival lenni egy csoportban, az valamiért, nem tudom, mert nem beszéltünk erről, de valamiért nekem adott egy biztonsági érzetet, hogy ennek van egy ilyen statementje, hogy mi hárman nyilvánvalóan így van egy ilyen esztétikánk, meg egy ilyen szemléletmódunk, meg ilyesmi, és én ebbe a csapatba, én úgy érzem, én úgy éreztem, amikor elvállaltam, hogy nem az épp váltó, vagy az új, nem tudom, politikai brigádhoz csatlakoztam, hanem ezekhez a művészekhez csatlakoztam, akik a zenét csinálták, meg akik most csináltak a vizuált, meg a drónsot, ami igazából iszonyatosan kemény volt. Szóval lebontottam magamról azt, hogy ez egy politikai rendezvény, mert alapvetően nem az, hanem ugye ez egy állami rendezvény, és a kettő nem szabadna, hogy ugyanaz legyen annak ellenére, hogy azért erősen megdolgozták az elmúlt 16 évet, hogy ez össze legyen szépen mosva, és az én fejemben van egy ilyen remény erre, hogy ezeket el tudjuk kezdeni azért kibontani, vagy szétbontani, hogy mi a kormány, az állam, meg a politika között.
0: Kaptunk egy ilyen ígéretet áprilisban, úgy emlékszem, hogy valami ilyesmi fele haladhatunk.
1: Igen, hogy ment. Persze, hát ez rendkívül bonyolult dolog, meg hogy is mondjam, ezzel semmiféle nyilván nem foglaltam állást, meg oldalt, meg ilyesmi.
0: Mert hogy lett is ebből egy politikai játszma utána, hogyha jól emlékszem, igen, hogy ki szervezte, hogyan nem követtem én se nagyon, igen, mert igen, szeretem az embereket, akik ezt csinálták, ezt a műsort, úgyhogy nem igen, akartam belefolyni.
1: Megforgatták azt is, de hát várható volt, nyilván most mindenbe bele nyúlnak.
2: De nálatok azért mondható, hogy pusztán a zenei munkásságotok miatt lettetek ti felkérve, hiszen amit csináltok, az ahhoz illik, amit terveztek az ünnepi műsorra.
1: Én is így látom, de én azt gondolom, hogy valójában aki szerint ez jó ötlet volt, annak igazából olyan dolgot magyaráznék, amit amúgy is tud. Aki szerint én most itt elárultam magam, vagy bármit, vagy ilyesmi, annak meg én úgy is magyarázhatnám, hogy az nem úgy van, szóval egy kicsit így látom ezt a dolgot, de én azt gondolom, hogy amire odafigyeltem, hogy ez egy nagyon minőségi, nagyon művészileg is, meg technikailag is egy magas színvonalat képviselő munka legyen, amire büszke lehetek annyira, hogy a saját nevem alatt is megjelentetjük amúgy, és ez megtörténik.
2: De lett volna...
0: Én azt gondolom, hogy túlmutat ennek a műsornak a határain, hogy a mai magyar változó politikai a transzparenciáját kutassuk.
2: Túl jó fiúk vagyunk, úgyhogy egy utolsó kérdésen lejövök a témáról. Okay. Lett volna a választásnak olyan eredménye, amikor utána azt mondod egy ilyen felkérésre, hogy most nem?
1: Hát, én ezt azért nem is foglalkozom ezzel a gondolattal, mert úgy vagyok vele, hogy úgy voltam vele mindig is, hogy nekem nem is kell ezzel foglalkozni, hogy úgy se kerülök soha szóba. Tehát, azt hogy annyira messze vagyok ettől, hogy nem kell hál' Istennek foglalkoznom ezzel a kérdéskörrel. Így most ez ez most így volt. Úgyhogy hát érdekes. Amúgy ez érdekes. Nem tudom. Azt mondanám, szeretek bizonyos döntéseket elodázni, és hogyha bárhogy csavarodott volna, vagy nem tudom, 2 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt megkerestek volna, hogy na ezt kell csinálni, akkor elgondolkoztam volna rajta, hogy mi ez az egész egyáltalán. És azt gondolom, hogy az is már egyfajta simán valakiből egy negatív ítéletet kihozhat, hogy nem vágom rá azonnal azt, hogy kategorikusan nem, mert hogy alapból nem, de én úgy vagyok vele, hogy így szeretek akkor gondolkozni kérdéseken, amikor aktuálisan megtörténik, mert annyira komplex lehet egy-egy ilyen helyzet, és maga a feladat is, meg ilyesmi, hogy azért próbálok nem olyan smiken gondolkodni, amik nem történnek meg, mert van elég dolog, ami megtörténik, és azon is gondolkodni kell.
2: Az igaz.
0: Szerintem menjünk tovább a zenével.
2: Menjünk tovább és vissza.
1: Tovább és vissza
0: 10 évet, akkor vissza a jövőbe, a múltba, hogy van ez, emlékszem, a filmre jó film volt.
1: Igen.
0: Melyik folytassuk, a következő dallal, vagy válasszak random?
1: Válassz egy szimpatikus a cím alapján.
0: Jó, akkor menjünk most a csönddel, mert nagyon sokat beszéltünk.
1: Silence, nagyon jó.

0: Ez itt a Tilos Rádió, folytatódik a Budapest Eklektik, I am Janka vendégünk, és elmentünk egy kis csendre, de valójában nem lett csend.
1: Meghallgattuk. Szóval, ugye beszélgettük, hogy te vagy a hídfelégetős, korszaklezárós, most egy kicsit visszajössz, mert megérettél rá, stb. Van viszont születő műved, nem? Tehát egy korszakba be vagy lépve?
2: Nyitott. Ez most egy nyitott korszak. Kifejezetten annyira nehéz, de jó értelemben vett nehéz munka volt az STNT ellen mindenféle szempontból, logisztikailag, művészetileg, érzelmileg, hogy még nekem kell egy-két év szerintem, mire egy új ilyen nagy merítésű anyagba bele tudok állni, és az a korszak, amiben most vagyok, az igazából pont ez a játékos, a révszett, ami sokkal kevésbé az individuális, belülről fakadó érzelmeknek, sztoriknak, meg hatásoknak a felfejtése, hanem inkább egyfajta ilyen közösségszolgálat. Tehát a szó legszebb, meg legősibb értelmében csinálok tánczenét azzal a céllal, hogy táncoljunk rá, és nem szól ez úgy rólam, mint az előző lemezek, hogy akkor kimegyek, és akkor meghalok a színpadon, mert én átélem újra, nem tudom.
1: Hát igen, ugye ezt vidáman úgy fogalmaztuk meg, hogy a 9 életedből elment 7.
2: Igen.
1: De akár azt is mondhatjuk, hogy a 9 démonodból elengedtél 7-et.
2: Igen.
1: És
2: igen,
1: mi történik velünk, ha te jobban vagy?
2: Veletek?
1: Aha, a közönséggel.
0: Közösség leszünk.
2: Igen. Igen. Én azt gondolom, hogy az nem változik, amit szoktak azok, akik gyakran járnak a koncertjeimre, szoktak gyakran emlegetni, hogy úgy érzik a koncerten, hogy biztonságban vannak, hogy egy olyan útra kísérem őket, ami nem lesz könnyű, de alapvetően bízhatnak bennem, hogy megéri ezt, megjárni ezt az utat. Ez megmarad, és ez erősödik a révszetteken is, hogy ezt tök gyakran érek, tök különböző korosztályú, meg ízlésvilágú formák révszettek után, hogy hát úgy érezték, hogy igazából itt átadhatják magukat abszolút a történésnek, mert hogy jó kezekben vannak. És én azt gondolom, hogy ez az, amit szeretnék szolgáltatni, ezt a biztonságot, meg a fizikalitását az együtt mozgásnak, és leginkább az ilyen, mivel ez azt mondanám, hogy révszett nem révereknek, vagy valami ilyesmi, persze révereknek is, csak hogy a közönség nagy része szerintem nem jár ilyen bulikba, ahogy én sem, és azt gondolom, hogy az ilyen társadalmi, meg kulturális ilyen klikkek, szerepek, rétegek, színektől való megszabadulást szeretném nyújtani, hogy egy nem tudom, egy két gyerekes családapa is ugrálhasson 50 évesen a mellettem, és ne csak az, aki éppen nagyon, nagyon fiatal, és nagyon, nem tudom, éppen nagyon minden szempontból a legcoolabb időszakát éli az életének, és ez a vegyesség, ez amúgy a klub koncerteken, ez konkrétan tényleg történik, hogy az 50 éves meg a 20 éves egymás mellett ugrál, és úgy érződik, hogy mind a kettőjük kívül hagyta a szerepét.
0: Ami jó a fesztiválok, ezt megfogod és bezárod egy dobozba?
2: Igyekszem, igen.
1: Érdekes, hogy mondtad, hogy 50 éves két gyerekes apuka is ugráljon rád, aki viszont nem réver valószínűleg. A biztonság oldalról közelíted meg, de hogy valahogy mégis azt mondják, hogy na jó, neked akkor ugrálok másfél órát révre. De egy másik
0: nem neki,
1: nem.
0: Ez más nem. Vagy én úgy képzelem, hogy nekem nagyon világos ez a vonal, hogy végigkövettük, hogy elindultunk a ritualitástól, aztán a ritualitástól jött egy közösség, egy törzsiség, ritualitás, törzsiség, közösség, és akkor értékek, erről is beszéltünk. És akkor, amit most elmondtál, ezek tulajdonképpen értékek voltak, amiket te biztonsággal tudsz megtartani, és akkor ez lenne az a bizalom, ami miatt hozzád jönnek azok az emberek. Én ezt így fejteném meg. De hogy ezek az értékek, ezeket tök jó, hogy akkor te most már így összeszedted egy kicsit, pont most mondtad el, megfogalmaztad, és mint kertész, mit vársz ettől a kerttől, amit akkor így locsolgatsz értékekkel, vagy hogy milyennek a következő fázisa, hova vezet ez?
2: Szintén közhelyesnek hangozhat, de ezt most tényleg legőszintébben mondom, hogy egyáltalán semmit. Uh-huh. Eddig mindig láttam azt, hogy mit miért csinálok, de ezek tényleg csak úgy önmagukért csinálom, tehát az egy-egy bulit azért a buliért. És egyáltalán nem tudom, hogy mi lesz a következmény. Természetesen számolunk azzal, és ezért tisztítok is helyet neki, hogy például nem kezdek el új lemezt, és nem búkolunk nagyon sok koncertet a repertoár műsorral. Hagyok annak helyet, hogyha nyílnak lehetőségek, és bővül az érdeklődés, akkor nem fogom visszafogni. De alapvetően nem érzem ezt annyira építkezésnek, mint akár a korábbi dolgokat, hanem inkább mint hogyha egy ilyen nagyon ilyen vad méleg előtt locsolgatnék, hogy nem tudom pontosan, hogy mi jön ki belőle, de táplálom, ahogy tudom.
0: Megéled a felszabadultságot, mondhatjuk ezt?
2: Abszolút, én teljesen. És hogy is mondjam, ezt nehéz úgy megfogalmazni, hogy ne tegyen negatív előjelessé az előző dolgaimat, de tényleg azon sokkal felszabadultabb vagyok, mint eddig bármikor. Mert az eddigi dolgok, az valami, voltak felszabadító pillanatok benne, de az egész előadása az önmagában eléggé terhes volt. Itt viszont azt érzem, hogy minden perc totálisan szabad, mert nem rólam szól az anyag, nem belőlem marunk ki történeteket, vagy nem én mondom el a dolgaimat, hanem úgy, főleg ez, hogy bent is vagyok a közönségben, és így teljesen ugyanazt hallom, amit ők.
0: Nagyon korazonos vagy, mert ez most a felszabadultság nyara volt. És
2: tényleg?
0: Igen, én ezt már májusban elkezdtem, hogy ez lesz a felszabadultság nyara, és ez a felszabadultság nyara volt.
2: Igen, ezt teljesen érzem amúgy, abszolút. Mi volt, amit kérdeztem? Mert az volt, amit tök jól válaszoltál rá, csak volt egy...
1: Igen, érdekelt volna a te véleményed is, de már nem emlékszem. Nagyjából ez, hogyha ezeket már kiadtad, akkor hogyan... Nagyjából válaszoltatok rá, András, kicsit elvitte a dolgot, de hogy...
0: Én is lemoshatnak még a barát.
1: Egy ilyen nagy titok akkor a jövőd. Tehát nem lehet arra számítani. Nem tudom, mert hát, hogyha ugye van egy stíluszenész, nem tudom, Quimby, elkészült négy lemeze, akkor úgy nagyjából sejtem, hogy mifelé fog menni a következő.
0: Vártuk, hogy esetleg egy ilyen Dune filmekből jövő figura vagy, és akkor most megmondod a jövőt, de akkor csak a jelent.
1: És nem csak a művészetedre, hanem téged se tudunk kiszámolni 4 évre előre.
2: Nem, én sem magamat amúgy most abszolút. Most azt látom, bár mondjuk érdekes ez a forduló, mert amúgy most egy hónap múlva, vagy már nem is egy hónap múlva leszek 40 éves amúgy, és emlékszem, 30 éves forduló, hogy 29-ről 30-nak lenni azért az egy elég drámai dolog volt. Az volt a másik nagy nyomás, hogy be akartam fejezni egy lemezt, mielőtt 30 leszek. Úgyhogy az nem tudom, hogy miért, mert halálosan tök mindegy. Már persze utólag ez kiderült, hogy tök mindegy, mert hogy megy tovább minden. Most nem érzem annyira ezt ilyen sorsfordítónak, hogy 40 leszek, mert már 40-nek érzem magam, nem tudom, 33 éves koromtól, és szerintem 50 éves koromig 40-nek fogom érezni magam. Szóval hogy most azt érzem, hogy ilyen így sínre kerül minden, viszont ez a fajta nyugalom, meg ez a fajta ilyen békés, naív jó érzés, amivel létezem, ez nem visz bele abba a csapdába, hogy elkezdek majd nem csinálni zenét, meg elkezdek nem fellépni, mert hogy egy ideig az ember elhiheti azt, hogy csak abból lehet alkotni, hogyha ilyen nyomor van, meg hogyha küzdesz, meg minden borzasztó nehézségek érnek, és akkor azt fel kell dolgozni. Én most az ellenkezőjét érzem.
0: Azt gondolom, hogy ez egy kiváló pont a 40-es éveid elkezdéséhez, mert 40-es éveiben még az ember teljesen erejében van.
1: Igen, annyi szar gondolat inkább nem hangolni.
0: De aztán, hogyha valaki elmegy a Kurták 100-ra, akkor láthatja, hogyha megtalálta a nyugalmat és a békét, akkor miket lehet csinálni 100 évesen. Lassan vége van az időnknek. Van olyan kérdés, amit nem tettünk föl? Van olyan dolog, amit el kell mondanunk?
1: Ezt biztos mondaná.
2: Igen, én mindenképp, amit most elmondok, az, hogy most szombaton lett volna egy kráterfesztiválos fellépés, ami sajnos nem lesz. Viszont,
0: igen, ezt hallottuk sajnos, hogy ez elmarad.
2: Viszont én annyira készültem erre a koncertre, közben lapozom a naptárom, ez nem szombat lesz, hanem péntek, azt hiszem, egy pillanat. Én most jelenti, hogy 40 éves vagyok. Másodika, igen. Tehát,
0: Péntek.
2: Igen. Mert hogy annyira készültem erre, egy csomó új dalt írtam, meg ilyen nagyon izzott a vérem, és úgy voltam, hogy én ezt én mindenképp meg fogom ezt csinálni, úgyhogy gyorsan telefonálgattunk egyet, és a központ pincéjét meg tudtuk szerezni erre a péntek estére, úgyhogy ott lenyomom azt, amit a kráterben nyomtam volna, és hát is valamúgy ingyenes is. Úgyhogy aki szeretne ugrálni felszabadultan révre, az jöjjön péntek.
0: Hány órakor kezdesz?
2: Fél tíz. Ja, és egy jó, szeretek korán játszani. Jó másfél órás szett lesz, úgyhogy az, akinek esetleg ez felkeltett az érdeklődését, az csatlakozzon, és ami viszont a másik nagyon fontos, az a november 7 Dürer, ahol pedig repertoár koncert, és az viszont zenekaros.
0: Programajánlót hallottatok.
1: Igen, a törvény szeret minket.
2: Igen.
1: És mi viszont szeretjük.
2: Ámen.
0: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, és
2: mindig élmény, köszönöm szépen.
0: Várunk legközelebb is, hogy hol lesz addigra te és a világ, és mi lenne, hogyha a Home című
2: legjobb
0: dallal hazamennénk.
2: Tökéletes, köszönöm szépen.
0: Sziasztok.
1: Sziasztok, go home.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

The Lord of the Rings.

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este tisztelő.

Ez tilos, ez tilos, ez a tilos népzene, ahogy hallhattátok, minden hétfőn este 10-től éjfélig, ahogy most is. Kutyul ismét az elnézéseteket kéri, de egy újabb fogászati beavatkozáson van túl, ami egy kicsi megviselte, de a zenéit elküldte, most újra ismét az ő szakértő kommentálása nélkül kell, hogy élvezzétek. Bár azt ígérte, hogy be fog telefonálni majd egyszer csak. Úgyhogy Imre, majd telefonálj be, kérlek. Addig is szólnak a zenéid.

0: Halló, halló, most elvileg halló, itt halló. Van Imre, igen, szia.
1: Akkor hallatszunk?
0: Igen, abszolút.
1: Sziasztok, kedves, sziasztok, Bazi és kedves hallgatók. Megint elmaradtam az adástól személyesen. Lebontattam fogaim kerítését, úgyhogy most szabad a behatolás a számba, hogy úgy mondjam. Ez előfeltétele annak, hogy majd a csípő protézis műtétetre tudják rajtam végezni. Hát ilyen feladatok várnak rám a közel a jövőben. Azért be fogok botorkálni. Ez a jövő héten reményeim szerint lesz valami vendég. Mindenképpen besétálok valahogy. Addig élvezzétek a műsort. Szokás szerint elég sokszínű, de azért a hangsúly az a Kárpát-medencén, Kelet-Európán és a Balkánon van többnyire, de mindig becsúsznak egyéb dolgok, Kaukázus, néha egy kis latinság, néha egy kis Afrika, néha Közel-Kelet. Mindenképpen élvezetes lesz ez a műsor, és olyan zenéket hallunk, amiket ritkán hallunk más adásokban. És az is érdekesség, hogy az is bizonyíték, mert a felvételeknek egy jelentős része friss, tehát hogy sok helyen a népzenét ápolják a mai generációk, és az örömmel tölt el engem. De azért archív anyagok is felbukkannak. Hogy élvezzétek a műsort, én is ezt fogom tenni itthonról. Sziasztok!
0: Szia Imre, köszönjük!

0: Mihály van. Mondom, hogy szomszogosztási kátere Donna Bárvány volt, mint egy bárk, hogy megúszod ezt, és egy micsodát el.
1: Köszönöm, hogy ezt kívánom, hogy mondom, hogy a másik jól van.

0: Знаємо їх.
1: Нас не скажи, такі грають. Жіночі.
2: Жіночі.

Nagy premiszter, Eszter Jiménez!

hatalmadat érezvén egy körmet levágatsz, és akaratán kívül egy szőkenőt a táncba hívsz. Vagy egy másik napon egy mikróbuszból intő hivatalnok látása miatt beteg szíved majdnem a sírba visz. De a hatalmad gúnyolod, és senki nincs, aki erősebbnek látszana nálad. Minden mondatra emlékszel, és minden mondatot teli találat. Óriás szívedet, derűs mosollyal a világra büszkén megnyitod. Jókor reggel a szemedet is, keveset alszik 40 fele az ember. És a rekeszes táskádat degeszve tömve rohansz egy átkozott hivatalba. Nagy tudásoddal és a régi tekintélyeddel. Mert az idő halad, gyorsan szalad, felelősséget biztos tudatában. De egy másik napon otthon maradsz, és rettegve gondolsz mindarra, ami van, és rettegve ülsz a szobádban, mert az idő halad. Otthon maradsz, vagy sört öntesz a pezsgőbe egy éjjeli kocsmába. Lüktető agyadat görcsel, haraggal és indulattal rövidre zártan, és akkor mondod, hogyha harc, hadd legyen harc, megduplázod az összes tétet, és tévedhetetlenül bizonyos vagy abban, hogy tényleg elvesztetted az egészet. Derűre ború, borúra háború, most elküldték Kantot a fenébe, így kezdődött el a béke vége.

A macska elkapott egy madarat, és a bokorba szaladt vele. Egy másik madár csivitelt a fán. A hídra nekem egy háttal egy hangos autó fordult éppen, és a holtsugár pont a szemembe tűzött volna, de a lámpák alá értem én.